találni, aki megtestesíti a nemzet egységét. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. Az árlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzi játék levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, hogy jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzi játékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kaposszekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőrt hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják. Fokozódik a hőség országszerte, napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hello, this is Jimmy Cravity. I'm so excited to share my thoughts and ideas around my new single, Lord and Christ. I made this song with a good friend of mine. His name is Jason Ingram.
2: Nagyon izgatott vagyok, hiszen megoszthatom veletek a gondolataimat a Christ című dalommal kapcsolatban, amit egy barátommal készítettem, akit Jason Ingramnek hívnak. Nagyon szerettünk volna dal formájában életre kelteni az evangélium lényegét. Ezekben a sorokban a hitünket valljuk meg. A célunk pedig az, hogy mire az emberek elérnek a dal végére, elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és megváltójuknak. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy hívjuk segítségül az Úr nevét. Hogyha a szívedben hiszed és a száddal megvallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, aki meghalt a bűneidért, akkor üdvözülsz. A dal szövege pedig csak annyit mond, hogy megvallom, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Isten őt tette úrrá, akit keresztre feszítettek a bűneimért. Nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthattam veletek ezt a dalt, és ennek a dalnak a lényegét. Úgyhogy remélem, hogy ez a zene nagyon sokakat megáld, és Istenhez vezet majd.
1: This is Jimmy Cravity, Lord and Christ.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hey, what's up? This is Torrin Wells.
3: And I'm her.
2: Y'all know who she is, okay? And we have a brand new song, Hold Us Together.
4: It is you that holds us together.
3: Actually, the song came from a good friend of mine. His name is Josiah.
5: Ezt a dalt igazából egy barátom szerezte, akit Józsuénak hívnak. Nagyon megérintette, ami a világjárvány alatt történt, és ami most zajlik körülöttünk a világban. Amikor először eljátszotta nekem a Hold Us Together című dalt, sírva fakadtam. Dolgoztunk még rajta egy kicsit, néhol megváltoztattam a szöveget azért, hogy valójában át tudjuk adni az üzenetét, hiszen a zenén keresztül reményt adhatunk az embereknek. Mert tudjátok, a nap végén nem számít, mit gondoltunk. Isten mindig ott van, hogy megtartson, még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a világ összeomlott körülöttünk. Jó tudni, hogy mi még mindig jó kezekben vagyunk, amelyek megtartanak minket.
2: And it's good to know that we are still in good hands, hands that hold us together.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Ha problémák vannak az életedben, és áttörésért imádkozol, akkor kérlek, vizsgáld meg a szívedet, hogy van-e valaki, akire mérges vagy.

0: Tudod, az irgalom nem jelenti azt, hogy soha nem fogsz konfrontálódni másokkal. Jézus is konfrontálódott, szembesítette az embereket, de akkor is szerette őket. Meg kell tanulnod, hogy ne várd el mindenkitől, hogy tökéletes legyen. Mert tudod mit? Egyikünk sem az. A János 2.24-25-ben van egy ige, ami nagyon sokat jelentett számomra az Istennel való életemben. Főleg, amikor azt tanultam, hogy miként kezeljem az embereket. Tudjátok, több mint 900 alkalmazottunk van világszerte, és amikor 900 emberrel kell foglalkoznod, akkor mindig lesz valaki, aki olyasmit csinál, ami neked nem tetszik. Ha csak 3 emberrel kell foglalkoznod, általában akkor is lesz valaki, aki olyasmit tesz, ami neked nem tetszik majd. Sőt, néha még akkor is előfordul ez, hogy csak 1 emberrel kell foglalkoznod. Hányan értetek egyet azzal, hogy ha ki akarunk jönni az emberekkel békességben és szeretetben akarunk maradni, elkerülni a mérgelődést, akkor azon dolgozni kell. Mind egyet értünk ezzel, ezért szükségünk van erre az üzenetre. Jézus azonban, 24. vers, nem bízta magát rájuk. Itt a tanítványokról beszél, mert ismerte mindnyájukat. Ez nem azt jelenti, hogy nem bízott bennük. Azt mondja, hogy nem bízta magát rájuk, és én azt szűröm le ebből, hogy nem tárta ki a szívét sarkig, és nem mondta azt, hogy srácok, ti vagytok a legjobb cimboráim, és sokat leszünk együtt, és én mindent elmondhatok nektek, és bízhatok bennetek, és soha nem fogtok megbántani engem, vagy csalódást okozni. Ti vagytok a tökéletes barátok, akikre egész életemben vártam. Nem tette ezt. Miért? Mert ismerte őket. A 25. vers. És nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, hogy bizonyítékokat mutasson róla, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Nagyon tetszik ez. Tudod, szerintem hasznos lenne, ha elbeszélgetnél magaddal, mielőtt egy új munkahelyen kezdesz. Tudod mit? Ez a munka nem lesz tökéletes. A főnököd sem lesz tökéletes. Nem tökéletes emberekkel fogok együtt dolgozni, és én sem vagyok tökéletes. Ezért minden reggel irgalmas lelkülettel megyek majd be. Ki kell alakítanod jó gondolkozást, majd megtartani azt. Reményteljes dolog az, amikor nincsenek rossz elvárásaink, mert ha igen, akkor csak mindenféle fájdalomra és szenvedésre ítéljük magunkat. Nos, te vagy a legutolsó, akiről azt feltételeztem volna, hogy megbánt engem. Látod, ez egy rossz elvárás volt, mert ha elég sok időt töltesz el valakivel, akkor találsz majd olyan dolgot benne, ami nem fog tetszeni. Rövid ideig mindenki kibír bármit. De amikor nap, mint nap, nos, szerintem ezért kérdezte Péter, hogy Uram, hányszor kell megbocsájtani? És ez az én személyes véleményem, de én azt hiszem, hogy Péternek voltak Jánossal problémái, mert tudom, milyen személyiség volt Péter. Nem írok új fejezetet a Bibliába, de figyeljetek, tudom, milyen személyiség volt Péter, és amikor János azt mondta, én vagyok a tanítvány, akit Jézus szeretett, akkor biztos vagyok benne, hogy ez piszkálta Pétert. Szinte látom magam előtt, ahogy János odahajol Jézushoz a vacsoránál, és azt mondja, én vagyok, akit ő szeret. Fogadok, hogy Péter legszívesebben fejbe vágta volna. Nos, ez csak az én véleményem. De ezek a tanítványok 3 éven keresztül együtt voltak éjjel-nappal. Persze, voltak problémáik egymással. Minél többet vagy valakivel, annál jobban észreveszed a hibáit. Ezért kell elkezdened imádkozni és együttműködni a Szent Szellemmel, hogy kifejlesz egy irgalmas hozzáállást az emberek hibái iránt. A tanítványok zűrösek voltak, Jézus pedig folyamatosan megbocsájtott nekik. Azon vitatkoztak, hogy melyikük a nagyobb. Elaludtak, amikor Jézusnak szüksége volt rájuk 1 óra imádságra. Péter 3-szor megtagadta Jézust. És mégis Jézus irgalmat adott neki. A feltámadás reggelén azt mondta, menj el, és mondd meg a tanítványoknak és Péternek. Péter az egyetlen, akit név szerint említ. Menj, és mondd meg a tanítványaimnak. Ja, igen, és Péternek is. Nem vagyok rám érges. Még mindig része a csapatnak. Akkor is, ha háromszor megtagadott engem. Tudod miért? Tudod, hogy Jézus miért nem haragudott a tanítványokra? Mert az irgalom megérti a dolgok mögött rejlő dolgokat. A törvénykezés csak az ember tetteit nézi, de Isten azt is nézi, hogy miért tesszük, amit teszünk, és ezért tud olyan türelmes lenni velünk, és együtt munkálkodni velünk a gyógyulásunkon. Isten nagyon sok mindent elnézett nekem sokáig, mert tudta, hogyan nevelkedtem, és tudta, hogy hogyan bántak velem. És tudta, hogy jó szívem volt ő felé, és egyszerűen csak problémáim voltak bizonyos erősségekkel a testemben, amiatt, hogy anno rosszul bántak velem. Jézus megértette, hogy a tanítványoknak voltak félelmeik. Péter is félt. Félt az emberektől. A többiek is féltek. Az irgalom meglátja a mögöttes okokat. Jézus is konfrontálódik, és ő mégis kegyelmes. Az a lehető legrosszabb, ha tele van a szíved megbocsájtatlansággal. Tönkreteszi az ima életedet, és az Istennel való kapcsolatodat, az életeden lévő kenetet, ajtót nyit a gonosznak az életedbe, fizikailag is megbetegít. Ha problémák vannak az életedben, és áttörésért imádkozol, akkor kérlek, vizsgáld meg a szívedet, hogy van-e valaki, akire mérges vagy. A Biblia azt mondja, amikor az oltárra viszed az ajándékodat, és testvérednek panasza van ellened, akkor tedd félre az oltárra való ajándékodat, amit Istennek készülsz felajánlani, és előbb menj, békülj meg a testvéreddel. Aztán visszajöhetsz, és felajánlhatod az ajándékodat. Nem gondolom, hogy haraggal a szívünkben kellene dicsőítenünk Istent. Nem hiszem, hogy az igazi dicsőítés lenne. Emlékszem, ahogy annak a gyülekezetnek az első sorában álltam, ahová Dave-vel olyan sokáig jártunk, és ahonnan elindult a szolgálatunk. És akkor még nem igazán voltam szolgálatban, csak néhány otthoni bibliaórát tartottam, és a gyülekezetbe menet veszekedtünk. Tudod, ha a gonosz bármit is tehet az életedben, akkor leginkább olyankor fog próbálkozni, amikor az Isten igéjét készülsz meghallgatni, mert szeretne zűrzavart kelteni benned, hogy semmit se tud nyerni az ige meghallgatásából. És ott ültem a gyülekezeti mosollyal az arcomon, mindenkire mosolyogtam és hallelujáztam. Dicsőség az Úrnak, közben meg legbelül, és emlékszem, hogy akkor nem értettem, mit csináltam, de most már értem. Emlékszem, ahogy ott álltam Dave mellett a gyülekezetben, a nagy dicsőség az Úrnak mosollyal az arcomon, néztem a szöveget a kivetítőn, kimondtam a szavakat, énekeltem az énekeket felemelt kezekkel, miközben arra gondoltam, ha azt hiszi, hogy főzök ma neki, akkor nagyon téved, tőlem aztán éhen is halhat. Úgyis csak hazamegyünk, aztán nekiáll focit nézni, én meg semmi más nem csinálok, mint hogy kitakarítom a házat. És most már különben is elegem van abból, ahogy bánik velem. Istent a szív elrejtett embere érdekli, nem az a színjáték, amit előadunk. A szív elrejtett embere. Úr Jézus, segíts nekünk! Ne aggódj többet amiatt, ha valaki kihasznál téged, csak engedelmeskedj Istennek. Hadd legyen ő az, aki igazságot szolgáltat. Engedd, hogy ő bánjon el az ellenségeiddel. Ő igazságot szolgáltat, de ha mi továbbra is intézkedni próbálunk a saját érdekünkben, akkor ő nem fog. Mérges vagy a főnöködre? Mérges vagy arra, aki megkapta azt az előléptetést a munkahelyeden, ami szerinted téged illetett volna? Még mindig mérges vagy a szüleidre, akik már 80 évesek, de még mindig nem hívod fel őket, és nem látogatod meg őket, mert rosszul bántak veled gyermekkorodban? Ne akarjátok, hogy oda menjek. Nézzük meg az irgalmas lelkület néhány jellemzőjét, csak hogy tudjuk, vajon rendelkezünk-e velük. Nos, létezik az irgalom vagy gyámolítás ajándéka, de nekem nincsen olyan. De ugyanakkor rendelkezem a helyreigazítás ajándékával. Az irgalom ajándéka gyönyörű dolog tud lenni, de olyankor egyszerűen árad belőled. Tudjátok, nekem ezt tanulnom kellett. Fel kellett öltenem magamra, és általában egy nap többször is. Azért mondom ezt, mert szeretném, ha tudnátok, hogy csak azért, mert nem rendelkeztek ezzel az ajándékkal, az nem mentesít a felelősség alól, hogy a Szent Szellemmel együtt dolgozva megtanuljátok kifejleszteni az irgalmas hozzáállást. Nekünk fel kell öltenünk Krisztust, vagyis az ő természetét. És csak mert bántalom ér gyermekkorodban, és csak mert félsz, hogy az emberek rosszul bánnak majd veled, az nem válhat kifogássá ahhoz, hogy ne fejleszd ki ezt a gyönyörű jellemvonást, amit Jézus szeretne, ha kifejlesztenél. Nos, egy irgalmas személy nem leplezi le csak úgy más emberek hibáit. Tudjátok, a rossz hírek úgy terjednek a Krisztus testében, mint egy erdőtűz. Nincs is szükségünk a médiára. Ha egy prédikátor csinál valamit egy Isten háta mögötti helyen, akkor azt egy héten belül mindenki tudja. A jó hírek viszont nem terjednek ilyen gyorsan. És ez egy rossz, gonosz dolog, amit Isten elutasít. Először is el sem kellene hinnünk a rossz híreket, kivéve, ha két vagy három megbízható tanú szájából halljuk. Másodszor nem ismerjük a teljes történetet. Harmadszor a Biblia azt mondja, hogy a szeretet mindig a legjobbat feltételezi minden emberről. Én biztosan tudom, hogy rólam mondtak olyan hazugságokat, amelyek egyáltalán nem voltak igazak. És nagyon értékelem azokat a barátokat és támogatókat, akik azt mondták, én egyszerűen ezt nem hiszem el. Én nem hiszem el. Miért hiszük el olyan gyorsan a rossz dolgokat? És miért mondjuk azt tovább másnak? Ez egy nagyon gonosz dolog, ami testies. Nekünk viszont nem a testet kell követnünk. Nekünk a szellemet kell követnünk, és azt kell tennünk, amit Isten kér. Amen. Az 1 Péter 4 azt mondja, a szeretet elfedez. Ez tetszik nekem. Példabeszédek 10:12 azt mondja, a gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Tudjátok, József gyönyörű dolgot tett. A jellemét tükrözi ez. Amikor a testvérei ételért jöttek Józsefhez, és végül odajutott, hogy szembesíti a testvéreit azzal, hogy kicsoda ő, akkor jó néhány másik ember is ott volt a teremben. Nem tudom, hogy észrevettétek-e ezt már vagy sem, de mindenkit kiküldött a teremből, mielőtt szembesítette volna a testvéreit. Tudjátok miért? Nem akarta, hogy bárki rosszat gondoljon róluk. Ez gyönyörű hozzáállás. Oké, most szeretném, ha az 1 Mózes 9. fejezet 18. verséhez lapoznánk. Remélem, hogy amíg megnézzük a következő néhány verset, az egy kis istenfélelmet helyez belénk, mert hiszem, hogy több tiszteletteljes félelemre van szükségünk Isten iránt. Hiszem, hogy ez az egyik dolog, ami a jó dolog cselekvésre indíthat egy embert, még ha nincs is kedve hozzá. És tudjátok, szerintem ez hiányzik nagyon sok keresztény életéből. Szinte túlságosan megszoktuk Istent. Soha nem szabad rossz módon félnünk őtőle. De tudnunk kell, hogy az Isten, és ő komolyan gondolja, amit mond. És ha azt mondja, hogy megáll téged, akkor meg fog áldani, de ha azt mondja, jobb, ha nem teszel meg valamit, akkor jobb, ha nem teszed meg azt a dolgot. Mert ha igen, annak következményei lesznek. Minden, amit itt olvashattok, az útmutatásként lett leírva. Ez nem csak egy aranyos kis könyvecske történetekkel, amit valaki lejegyzett. Ezek a mi tanításunkat és okulásunkat szolgálják, úgyhogy tanuljunk most ebből. 1 Mózes 9:18. Ezek voltak Noé fiai, akik kijöttek a bárkából, Sém, Hám és Jáfet, Hám, Kánaán ősatja. Ezek hárman Noé fiai, és ezek népesítették be az egész földet. Noé elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett. Egyszer bort ivott, megrészegedett, és mezítelenre vett között a sátrában. Nos, Noé sokáig volt a bárkában. Talán úgy érezte, hogy ideje volt egy kis bulinak. Szőlőt termesztett és bort készített. Többet ivott a kelleténél. Egészen biztos, hogy túl sokat ivott, mert levetkőzött és meztelenül volt a sátrában. Azért mondom, hogy követni tudjatok. Na most figyeljetek! Hám, Kánaán őshatja, meglátta apja szemérmét, és elmondta kint levő két testvérének. Nem fogjátok elhinni, mit csinált apánk. Lerészegedett, és ott fekszik egyszárúan nélkül. Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, ez gyönyörű dolog. A vállukra terítették, és háttal bemenve betakarták apjuk szemérmét. De elfordították arcukat, és így nem látták apjuk szemérmét. Más szóval azt is mondhatnák, hogy elfedezték a szégyenét. Más szóval elfedezték a hibáját. Most figyeljetek! Amikor Noé kijózanodott mámorából, és megtudta, hogy mit tett vele, a kisebbik fia ezt mondta, átkozott Kánaán. Szolgák szolgája lesz testvérei közt. Ezután azt mondta, áldott az Úr, Sémnek istene, legyen Kánaán szolgája. Terjeszte ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban, legyen Kánaán a szolgája. Lehetne ez ennél egyszerűbb? Igen, tudom, ez Ószövetség, de az Ószövetség nem múlik el az újjal. Az Ószövetségben az történik, szerintem az emberek nem értik a kegyelmet. A kegyelem nem kifogás arra, hogy bűnös életet éljünk, és megússzuk azt. A kegyelem az a Szent Szellem ereje, ami képessé tesz minket könnyedén megtenni azt, amit Isten kér tőlünk, mert többé nem mi tesszük azt a testünk cselekedetei által, hanem Istent hívjuk meg, hogy segítsen nekünk, és az ő ereje által tegye meg azt a dolgot rajtunk keresztül. Soha ne gondold, hogy a kegyelem az csak, igen, persze tudom, kegyelem, kegyelem, kegyelem, nos, kegyelem. Én fontosnak tartom a kegyelmet, szeretem a kegyelmet, de kissé aggódom, amikor az emberek azt hiszik, hogy azt tehet, amit akarnak. Ó, mi az új szövetség alatt élünk, és ez kegyelem. A kegyelem nem kifogás arra, hogy lazza bűnös életet éljünk, azt gondolva, hogy Isten elnézi majd azt. A kegyelem az erő arra, hogy a térdedre borulj, és azt mond, Istenem, azt akarom tenni, amit te akarsz. Megbocsátatlanság nélkül akarok élni, és keserűség nélkül, és egyedül nem vagyok rá képes, de Istenem, ha adsz nekem kegyelmet, adsz nekem irgalmat, akkor én is kegyelmes és irgalmas lehetek más emberek, de csak akkor, ha segítesz. Nem fogok mérgesen élni, nem fogok dühösen élni, nem fogok keserűen élni, nem fogok neheztelőssel élni. Azt mondtad, képes vagyok irgalomra, ezért a te erődből felöltöm az irgalmat. Amen. Egy másik dolog, amit a Biblia Máté 18-ban mond, az az, hogy ha van valami panaszod a testvéredre, ha a testvéred vétett ellened, akkor először, mindenki mondja, hogy először beszélj a testvéreddel négy szem közt. Nem mond olyat, hogy ha majd valaki megbánt téged, akkor menj és kérdezz meg erről 14 ember véleményét. Először beszélj a testvéreddel négy szem közt, és próbáld elrendezni a dolgot kettőtök között. Aztán azt mondja, ha nem hallgat rád, akkor vigyél magad a két-három másik szemét. Ha még mindig nem hallgat rád, akkor vidd a gyülekezet elé. Van egy rendje a dolgoknak. A Biblia nem azt mondja, hogy engedj megúszni mindenféle rossz viselkedést. A megbocsátás nem erről szól. Hadd zárjam a mai üzenetet a Galata 6:1-el, aztán imádkozni fogok értetek. Testvéreim, ha bárkit, még ha olyas valakit is, akit nem szeretsz. Ha bárkit tetten is érnek rossz viselkedésen, vagy bármilyen bűnben, ti, akik szellemi emberek vagytok. Ezek mi vagyunk, igaz? Akiket a Szent Szellem irányít és vezet, mert ez azt jelenti, hogy szellemi valaki. Igazítsátok helyre az ilyet, és állítsátok helyre. Nos, a helyreigazítás részsel nem szokott problémánk lenni. Igen, egyet értek ezzel, Uram, igazíts helyre. De aztán azt is mondja, hogy állítsuk helyre. Azt jelenti helyreállítani. Már azzal is, ahogy hozzáállunk, helyreállítjuk. Helyre tesszük. És nagyon szeretem a következőt. És ezt minden felsőbbrendűségi érzés nélkül szelíden tegyétek. Közben magatokra is figyeljetek oda, nehogy kísértésbe essetek. Tehát, ha valaki bután viselkedik és megbánt téged, akkor ahelyett, hogy jól felmérgesítenéd magadat, rohamot kapnál, és megpróbálnád megtorolni a dolgot, meg kizárni őket az életedből jó néhány napra, inkább az a legjobb dolog, amit tehetsz, hogy te leszel az okosabb, és azt mondod, tudod mit? Nem akarom, hogy problémák legyenek köztünk. Figyelj, én is sok ostobaságot csináltam az életben. Megértelek. Tudjátok, az emberek sokszor nem is tudják, hogy megbántottak minket. Csak nehéz napjuk van, rossz napjuk. És nem is értik igazán, hogy mit tesznek. Egyszer a lányom sorban állt a gyógyszertárban, és az eladó nagyon gorombá viselkedett. Morgos, durva, nyűgös, udvariatlan volt. A lányom azon gondolkozott, hogy amikor odaérek, meglátom majd velem, hogy viselkedik, és majd megmondom neki a magamét, beszélek majd a főnökével, én majd. Aztán Isten emlékeztette rá, hogy a kocsiában tartja a könyveimet, hogy odaadhassa problémával küzdő embereknek. Isten azt mondta neki, állj ki a sorból, menj ki a kocsihoz, hozz neki egy könyvet. És kezeld ezt a helyzetet másként. Nem tudhatod, mi folyik az életében. Lehet, hogy épp most hagyta el a férje. Talán meghalt a gyereke. Fogalmad sem lehet, hogy mi folyik az életében, és mi váltja ki belőle ezt a viselkedést. Látjátok, az irgalom az okot keresi a dolgok mögött. Szóval a lányom kiment, visszajött, és amikor végül sorra került, azt mondta, látom, hogy nehéz napja van. Aztán azt mondta, szeretném, ha tudná, hogy Isten szereti önt. Ezt a könyvet az anyukám írta, és szeretném odaadni önnek, mert lehet, hogy bátorítónak találja majd. Tudjátok mit? Szerintem van jobb módja annak, hogy hogy kezeljük a konfliktusainkat. Egyet értetek? Nem gondoljátok? Oké, ez nem lesz mókás, de akkor is megteszem. Hányan vagytok? Már tudjátok, hogy mire készülök, igaz? Azt gondoljátok, ó, nem, én nem akarok felállni, hogy a teremben lévő összes ember lássa, hogy mérges vagyok. Nos, tudod mit? A Biblia azt mondja, valljátok meg egymásnak bűneiteket, hogy meggyógyulhassatok, és szellemileg helyreálljon az elmétek és a szívetek. Ha meg kell bocsájtanod valakinek, ha mérges vagy valakire, ha már régóta vagy mérges, ha csak ma vagy mérges, ha mérgelődős ember vagy, ha könnyen haragra lobbansz, ha törvénykező, kemény szívű ember vagy, és hallottad ma ezt az üzenetet, úgy értem, tényleg meghallottad, és szeretnél egy új kezdetet, akkor állj fel, kérlek, és én szeretnék imádkozni érted, ha megengeded. Köszönöm. Köszönöm, Jézus. Csak hogy tudjátok, ez mindig ilyen, akárhova megyek is. És szeretném, ha megtennétek valamit. Nem azért, hogy kíváncsiskodjak, de szeretném, ha gyorsan körbe pillantanátok, és látnátok, hogy hányan állnak, és megmondom, hogy miért kérem ezt tőletek. Most nézzetek rám, és elmondok valamit. Ez az oka annak, hogy nincs erő a gyülekezetben. Mindannyiunknak el kell kezdenie felelősséget vállalni azért, hogy olyan képviselői legyünk Krisztusnak, ami erre neki szüksége van ahhoz, hogy el tudja végezni az ő munkáját. Amen. Mindannyiunknak. Atyám, Jézus nevében imádkozom, hogy itt minden ember újat tudjon kezdeni. Uram, hiszem, hogy hallották az ígédet, de tudom, hogy nem képesek hazamenni és megcselekedni mindezt, ha te nem segítesz nekik. Nem tudják megtenni, csak azért, mert eldöntik, hogy megteszik. Igét kell tanulmányozniuk, imádkozniuk kell, fel kell ölteniük az irgalmat, fel kell ölteniük addig, amíg meg nem szokják. Megdorgálom a sátánt Jézus nevében, megdorgálom a visszájkodás démonát, megdorgálom a keserűséget, a gyűlöletet, a megbocsátatlanságot és a haragot. És imádkozom, Uram, hogy mindennél inkább akarjunk olyanok lenni.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, ez a Manna Kanapé. Az ingatlan árak lesznek most terítéken a pénzügyi percekben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, mert hogy komoly híreink vannak ezen a téren.
2: 2026 első negyedévében elérkezett a lakáspiacon a korrekció, ugyanis a KSH adatai szerint csökkentek az ingatlan árak. Az előző negyedévhez képest 2,2%-os mérséklődést mértek.
1: Mit jelent ez?
2: Gyakorlatilag, ha valamilyen ingatlan 100 millió forintotba került 2025 végén, az 2026 első negyedévében 2,2 millió forinttal olcsóbb lenne. Nyilván ez egy 50 milliós lakás esetén 1,1 millió forintos árcsökkenést jelentene. Hát ez azért még nem jelent drasztikus árzuhanást, sőt, inkább minimális korrekciót mondanánk, de ezt már ki lehet jelenteni, hogy a KSH adatai alapján a teljes ingatlan piacon már elindult a korrekció. Ugye korábban is lehetett hallani azokról a hangok, lehetett olyan hangokat hallani, hogy bizonyos szegmensekben, ahol nagyon-nagyon túlnőttek az árak, ott már megindult az árcsökkenés, ilyen volt például a budapesti panellakásoknak az ára, ott már például az ingatlan.com hirdetési árai korábban is mérséklődésnek indultak, de most már általánosságban is az ingatlan piacon valamelyes árcsökkenést lehetett látni. Év per év alapon, tehát 25 első negyedévéhez képest még mindig árnövekedésről beszélhetünk, 9,2%-kal emelkedtek az árak gyakorlatilag egy év alatt. Itt is azért jó hír, hogy már nem kétszemjegyű drágulásról beszélünk, mindezt úgy, hogy azért a 2025-ös évben két jelentős árfelhajtó tényező is volt. Ugye 2025 elején volt az állampapír kamat fizetések, az infláció követő állampapír nagy pénzeső néven elhíresült kamat fizetéset követő, mondjuk úgy, befektetési hullám az ingatlanpiacba, és ugye ezt követően, ugye júliusban bejelentették az otthonstartot, nyilván az otthonstartnak, illetve ennek a programnak az indulása is hatást gyakorolt az árakra, hogy az olcsó hitelek, az olcsó nagy összegű kölcsönök miatt jobb helyzetbe kerültek a vevők, ami sajnos be is épült nagyon sok szempontból a lakására. Viszont úgy látszik, hogy erősen túlfutott ez az ingatlanpiac, és szükség van a korrekcióra, és ezt valójában a Magyar Nemzeti Bank is így gondolja, hiszen a legutóbbi vizsgálata során a magyarországi ingatlanok túlértékeltségét állapította meg, mintegy 22%-kal térnek el a fundamentumok által indokolt szintől a magyar ingatlanárak, és sajnos, tehát majd sajnos vagy nem sajnos az nézőpont kérdése, de igazából pozitív irányban térnek el, tehát túlértékeltségről lehet beszélni. Gyakorlatilag ez a mutató nem egy abszolút érték, itt számos egyéb tényezőt vizsgálnak meg, például az albérleti árak és a vételárak viszonyát, a jövedelmek és a vételárak viszonyát, a hitelhez jutás és a vételárak viszonyát vizsgálják meg, mert számos egyéb tényezőket tudna a ingatlan építésre fordított új összeget, stb. Tehát ez egy elég összetett mutató, de összességében azt mondja, hogy 22% a túlértékeltség.
1: Folytatjuk innét nem sokára Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Az ingatlanára csökkenése a témánk, a Manna Kanapéban maradjatok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kanapé, a legjobb pillanatok.
1: Ez a pénzügyi percek, sziasztok, a 98.6 Manna FM-en, és Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgettünk arról, hogy nagyon túlértékeltek voltak a hazai ingatlanok, 20%-nál is magasabb volt az a túlértékeltség, amit a szakemberek megállapítottak. Ehhez képest hozott változást az év eleje az ingatlan piacon. Na, folytassuk innét.
2: Ez 26 első negyed évében a korrekció megindult, ami kifejezetten jó hír nagyon sok lakásvásárló számára.
1: Oké, de mit kell még figyelembe venniük a lakásvásárlóknak, mielőtt döntést hoznának?
2: Először is azt látni kell, hogy a lakásárak növekedésének megtorponása, az enyhe csökkenés, most éppen a piaci hitelek enyhe kamat csökkenésével párosul. Tehát nem elég, hogy a lakásárak már nem száguldoznak, hanem még a hitele oldalról is könnyebben fognak tudni jó eséllyel hitelt felvenni piaci alapon az érdeklődők. Ugye a magyar hozamkörnyezet érdemben csökkent az elmúlt időszakban, gyakorlatilag a 10 éves állampapírra nézünk, akkor az márciusban 7% fölött is járt, most pedig valahol 5% környékén tanyázik. Ugye ezek a hozamok erősen befolyásolják a banki hiteleknek a forrásköltségét, fogalmazunk úgy, hogy a bankok, mintha piacról szereznék be a hitelkihelyezéshez szükséges forrást, akkor ezzel az áron tudnák megszerezni. Ja, ha ez az ár csökken, akkor a bankoknak a forrásköltsége is mérséklődik. Ez egy nagyon leegyszerűsített gondolatmenet, de nagyjából ilyen mechanizmuson keresztül hat a bankközi, illetve az állampapírhozamok a lakáshiteleknek a kamatára. Éppen ezért most van tér arra, hogy a hitelkamatok tényleg is az ügyfél által, az adósok által megfizetett hitelkamatok is csökkenjenek, és az a csökkenés már el is indult. Ugye júliusban például az OTP bank bejelentette, hogy kamatot csökken, ezzel számos szegmensben bekerült ajánlata a top 3 közé, ami egy eléggé mondjuk úgy váratlan, mert a standard ajánlatai nem szoktak ilyen előkelő helyen lenni. Ettől függetlenül elindult a kamatcsökkenés, és könnyen elképzelhető, hogy más bankok is követni fogják az OTP bankot.
1: Ennek milyen hatása lehet a lakáspiacra, a hiteligénylésekre?
2: Alapvetően a lakás, nézni kell, hogy milyen széles réteg érintett. Ugye ma azért a lakáspiacnak durván a 60-65%-ahoz kapcsolódik valamilyen hiteligénylés. Ez azt jelenti, hogy a vásárlásoknak ilyen sokhoz ilyen arányban köthető hiteligénylés. Ennek azonban a nagy része támogatott kölcsön,

0: mindig egy száguldó vonás, azt azért be kell vallani. Tehát inkább az áraknak a stagnálásra lehet számítani, és potenciálisan a lakáspiac élénkülése következhet be, tehát az adásvételek száma emelkedhet meg.
1: Hogy mit érdemes még számba venni a lakásárak kalkulálásánál, erre is ki fogunk térni még szakértőm Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást a Manna Kanapé pénzügyi perceiben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Eddig arról beszélgettünk, hogy 2026 első negyedévében megindult a lakására korrekciója, picit csökkentek a lakásárak, de hát itt vannak még más dolgok is, amiket érdemes számba venni akkor, amikor kalkuláljuk, hogy mennyi lehet mondjuk a közeljövőben egy ingatlan ára. Mik ezek?
2: Azt is látni kell, hogy azért az otthonstart bejelentését és bevezetését követően azért tavaly nyáron, augusztusban, illetve ősz elején, szeptemberben, októberben nagyon nagy számú adásvétel született a program hatására, viszont az idejében erősen visszazuhant az adásvételek

0: száma gyakorlatilag nem csak az otthonstart indulása körüli állapothoz képest zuhant vissza, hanem a tavalyi, illetve a két évvel ezelőtti azonos időszaki adásvétel számokhoz képest is jelentősen elmaradnak az idei számok, tehát van honnan növekedni.
1: Érdemes akkor most kivárniuk a vásárlóknak?
0: Attól függ, hogy milyen helyzetben vannak. Azok, akik tényleg önerőből, készpénzből vásárolnak meg a lakást, számukra mondjuk az piaci hiteleknek a kamatcsökkenése nem segítség. Számukra az, hogy a lakásárak megálltak, az jó hír, az enyhe csökkenés még jobb hír, viszont az, hogy várhatóan további jelentős árcsökkenés nem lesz, ez azt eredményezi, hogy érdemes tovább folytatni a lakáskeresést, érdemes tovább nézelődniük, ne befolyásolja őket az, ami most a hitelpiacon történik. Azok, akik támogatott hitelből, otthonstartból, csoportból vásárolnak lakást, azok hasonló helyzetben vannak, mint azok, akik önerőből. A támogatott hitelek kamatát ugye nem befolyásolja a piaci hiteleknek a kamatcsökkenése, az ingatlanárak ugyanúgy várhatóan oldalazni fognak előre a szakértők véleménye szerint, tehát ők is nyugodtan folytassák az ingatlankeresést. Külön csoportba tenném azokat, akiknek már megvan a kiszemelt lakás, ott tartanak, hogy az adásvételt kötnék meg.
1: Nekik mi a legjobb tanácsod?
0: Akkor is, ha ők piaci hitelt igényelnének, akkor is, ha más formában finanszírozzák meg a lakást, nem érdemes igazából nekik kivárniuk. Ennek egyetlen egy oka van, a magyar ingatlan kínálat eladói oldalon relatív szűk. Elég nehéz megtalálni álmaink otthonát, nem hemzsegnek az ugyanolyan típusú ingatlanok az általunk kinézett városban, városrészben, olyan állapotban és olyan méretben. Ha megtaláltuk álmaink otthonát, akkor azért kivárni, és ne adj Isten elszalasztani ezt a lehetőséget, mert azt gondoljuk, hogy 1-2-3 hónapon belül valamelyest csökkenek a piaci kamatok, nem biztos, hogy jó döntés lenne.
1: Folytatjuk hamarosan itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, még a záró gondolat hátra van szakértőmtől, Argyelán Józseftől, a bankmonitor.hu vezető elemzőjétől, hogy csökkennek a lakásárak, az biztos, hogy ez a csökkenés vagy korrekció meddig tart, ez kérdéses, hiszen a lakáshitelek kamata is csökken, ami meg általában felfelé hajtja az árakat, szóval egyáltalán nem egyszerű a kérdés, próbálunk segíteni és elkerülni azt, hogy valaki felelőtlen vagy kapkodó döntést hoz. Maradjatok velünk itt a Manna pénzügyi perceiben, még jövünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és a pénzügyi percekben a lakásárak csökkenéséről beszélgettünk Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Ott tartottunk, hogy ugyan csökkennek a lakásárak, de hogyha megvan a kiszemelt lakás, akkor ne várjon senki a döntéssel.
2: Érdemes lehet inkább most akkor megkötni az adásvételit, és felvenni azt a piaci hitelt, vagy más finanszírozási formát, ami elérhető ma, mert gyakorlatilag nagyobbat bukhat az ember azzal, hogy visszakerül gyakorlatilag a startmezőre, és újra kell indulnia az ingatlan keresésben, ahhoz képest, mint hogy gyakorlatilag minimálisan olcsóbbá válnának a kölcsönök. És ugye vannak azok, akik piaci hitelből még a keresés elején vannak, na számukra érdemes alaposan körülnézni, figyelni a híreket, figyelni az ingatlanpiac, hogy alakul, figyelni, hogy a hitelkamatok hogy alakulnak, nekik nem kell kapkodni egyáltalán. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell állítani az ingatlankeresést teljes egészében, érdemes tovább nézelődni, viszont nem kell semmilyen komoly erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy ez a keresés felgyorsuljon. Nekik úgy tűnik a jelenlegi körülmények között, hogy van itt egy. Ettől függetlenül a lakáspiac nagyon összetett, és számos tényező hat rá. Érdemes alaposan körültekintően eljárniuk, alaposan átgondolniuk minden döntést. Például megérheti az, hogy a különböző ingatlan portálokon a nekik tetsző jó helyen lévő lakásokat megjelölik, és ha ott valami változás történik, akkor kapjanak értesítést. Ezzel mondjuk megtudják azt is, hogy ténylegesen az ingatlan piacon áremelkedés van-e, árcsökkenés van-e, vagy esetleg felgyorsul-e az adásvételek száma, tehát mondjuk elkezdenek eltünedezni az ajánlatok közül a kiszemelt lakások. Ez a visszajelzés mindenképpen befolyásolja, mindenképpen meghatározó kell, hogy legyen a döntésük meghozatala során, hogy most tényleg gyorsítani kell a keresésen, vagy lassítani. De jó eséllyel ennek a rétegnek nem kell kapkodnia. A 2,2%-os árcsökkenés pedig negyed évben egyed év alapon nem elhanyagolható, de azért ekkora korrekcióra az elmúlt év brutális 20% fölötti áremelkedését követően azért várható volt.
1: Nagyon szépen köszönöm Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével töltöttük ezt az órát, és az volt a kiindulás, hogy 2026 első negyedévében megtörtént a lakásárak korrekciója, egy minimális csökkenést mutatott ugyanis negyedév per negyedévhez viszonyítva a lakásárak változása, ez pedig inkább korrekciót jelent a szakemberek számára, mert hogy nagyon-nagyon megugrott a tavalyi évben a lakásár, ez ugye a pénz esőnek volt mondható, az állampapírokból kijövő pénz befektetésszerűen elindult az ingatlanpiac felé, és az ingatlanokba került. Ez volt az egyik felhajtóerő, a másik pedig a támogatott lakáshitel, az otthonstart megjelenése, ami szintén felhajtotta az árakat, és nagyon-nagyon túlértékeltek voltak a hazai ingatlanok. Éppen ezért ez a mostani kis csökkenés, vagy inkább korrekció, ez a normalizálás felé mutat. A másik hatás, amiről beszéltünk az órában, az, hogy a lakáshitelek kamata is elkezdett csökkenni, illetve az alapkamat csökkenése hozza ezt maga után. Az OTP már be is jelentette, hogy csökkentette a lakáshitel kamatait, amit valószínűleg más bank is követni fog. Tehát elindul egy ilyen folyamat is, ami ahhoz vezet, hogy könnyebben fognak hitelhez jutni azok, akik lakáshoz szeretnének jutni. Éppen ezért a legfontosabb tanács az volt, hogy nem érdemes kivárni, mert hogy nincs elég ingatlan a magyar piacon, tehát hogyha valaki megtalálta álmai lakását, ingatlanát, akkor csak azért, hogy egy kicsit nyerjen rajta, mondjuk spóroljon egy pár százalékot, nem érdemes várni, mert lehet, hogy aztán visszakerül az elejére, és kezdheti az egész keresést, kutatást a legeslegelejéről. Nem könnyű kérdés, ez az biztos, remélem, hogy tudtunk pár szemponttal mi is hozzájárulni és segíteni abban, hogy a lehető legjobb döntést tudja mindenki meghozni. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetésünket is, kereshetitek a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a 98.6 Manna FM kanapé. Sziasztok, jó rádiózást! Remélem, hogy sokan már éppen a vízpart mellől nyaralás, pihenés közben hallgatjátok az adást, de hát persze téma és aktualitás ilyenkor az, hogy vajon többet mutat a mérleg, amikor hazaértünk, mint mielőtt elindultunk volna. Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével most erről a jelenségről fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy mit tehetünk ellene. Szia, Patricia!
3: Szia, Krista! Köszöntöm a hallgatókat, és hát ugye két héttel ezelőtt ugye beszélgettünk a nyaralással járó feszültséggel, meg a rohanással, meg hogy a nyaraláshoz valójában feltölt vagy sem, ugye aki esetleg nem hallgatta, vissza is hallgathatja két héttel ezelőtt, hogy hogy lehet okosan és jól nyaralni. Viszont ott marginálisan érintettük csak a táplálkozást, illetve azt, hogy a nyaralás hízla-e, vagy bűntudatot kell, hogy okozzon, ugye a nyári étkezéseknek a csapdái, mikről beszélünk, mikről nem beszélünk, és akkor ott jött az igény arra, hogy akkor ezt boncolgassuk ki egy kicsit tovább. Úgyhogy hát nézzük is, ugye a nyaralás az egy nagyon érdekes dolog, ugye egész évben várjuk, pihenni akarunk, kikapcsolódni akarunk, jól érezni akarjuk magunkat, aztán mégis ugye szorongva jövünk haza, mert hogy biztos elhisztam, teljesen elrontottam, úristen, most mindent újra kell kezdenem, és jön a bűntudat, és jön a pánik, úgyhogy fontos lenne kiemelni azt, hogy szerintem az egyik legnagyobb probléma nem is maga a nyaralás alatti evés, hanem az az érzés, ahogy erre reagálunk, az a bűntudat, és az ebből fakadó pánik, és gyakorlatilag ez egy önmagát gerjesztő folyamat.
1: Mi állhat e mögött, az érzés mögött?
3: A modern ember ugye nem csak dolgozni akar tökéletesen, hanem még a nyaralás alatt is tökéletesen akar mindent csinálni, már pedig a nyaralás azért nem erről szól, nem ez a normális. Ugyanis a nyaralásban valóban más üzemmódba teszi az ember a testét, ugyanis ott ugye más a ritmus, más az alvás, más az étkezés, talán több az alkoholbevitel, más a folyadékfogyasztás, a mozgás, hát és az idegrendszeri terhelés is. És gyakorlatilag ez egy természetes folyamat, hogy az ember ilyenkor puffat érzi magát, nehezebbnek érzi magát, vagy pedig ténylegesen picit többet mutat a mérleg nyelve, amikor hazajövünk. Viszont nagyon fontos azt leszögezni, hogy a mérlegen látott plusz az nem egyenlő az azonnali elhízással.
1: Hogy érted ezt? Magyarázd meg nekünk ezt egy kicsit részletesen.
3: Röpke statisztikai adat, gyakorlatilag egy ismert kutatás szerint az ünnepek, a szabadság, ugye beszéltünk a karácsonyi műsor alatt is erről, általában ilyen fél egy kilogrammot azért híznak az emberek, viszont pszichésen az az érdekes, hogy sokkal többnek érzik, és a kutatásban résztvevők jelentősen túlbecsülték azt, hogy valójában mennyit is híztek. Ez egy nagyon érdekes téma különben, mert hogy sokszor nem is a test reagál drámaian a megváltozó vagy nyaralásos étkezéshez, hanem a pszichénk, a fejünk.
1: Na akkor megyünk innét tovább Horváth Patriciával, nem sokára a New Way testtudattrénerével, hogy mik a nyaralási étkezés csapdái, ezekre is ki fogunk térni, illetve hogy mi az oka annak, hogy többet mutat a mérleg jóval a hazaérkezés után, mint induláskor. Ha van kérdésetek, a 0677 1986-ra írhatjátok SMS-ben vagy Viberen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Horváth Patríciával, a New Way testtudat trénerével beszélgetünk. A témánk a nyaralások alatt felszedett plusz kiló, hogy mi az oka annak, hogy ilyenkor, mikor visszaérkezünk, többet mutathat a mérleg. És akkor ott tartottunk, hogy belemegyünk egy picit jobban abba, hogy mik a nyaralási étkezések csapdái.
2: Az első talán az a most megérdemlem, talán ez a legerősebb csapda, ugyanis az emberek egész évben ugye kontrollálnak. Diéták, szabályok, tiltások, önfegyelem és a többi. Aztán nyaraláskor pedig átbillenünk a másik végletbe. A reggeli croissant, a délutáni koktél, az esti koktél, az éjféli pizza, aztán majd szeptembertől figyelek érzés, ugye? Azt tapasztalom a vendégeimnél is, meg úgy összességében az életben, hogy a túlzott kontroll után gyakran túlzott elengedés jön. Ez egy nagyon fontos pont. A másik ok, ami még jelentős lehet itt a túlsúly, vagy a nyaralás alatti túlsúly tekintetében, chips, büfé, esti borozás és a többi, és a háttér tevékenység is mindig az, hogy a kártyázunk is, akkor chipset eszegetünk, kint a strandon letesszük a plédet, kibontunk valamit, tehát hogy ez észrevétlenül mennek be a kalóriák. Hát a negyedik, ugye a nagy divat manapság az all inclusive, ez csak úgy szívta, ez all inclusive csapdája.
1: Így már nem is olyan érthetetlen a kérdés, hogy miért is mutat többet a mérleg, ha hazaértünk a nyaralásból.
2: Ez az a rész, amit fontos megérteni, mert a legtöbb nyaralás után a pánik az itt kezdődik. Az emberek hazajönnek, ráállnak a mérlegre, és elvileg ugye fixen azt mondtam, hogy fél egy kilót híznak, viszont a mérleg egy-két napig akár 2-3 kilóval is többet tud mutatni, viszont nem a zsír áll a háttérben, hanem a víz visszatartás. A több só, a több szénhidrát, az alkohol, a hormonális változások és a rosszabb alvás visszatartja a vizet a szervezetbe, és ideig, óráig többet mutat a mérleg, mint amit ténylegesen adott esetben kvázi híztunk a nyaralás alatt. És rögtön a bűntudat, az önostorozás és a drasztikus koplalás. A szakmai magyarázat az az, hogy a szénhidrát vizet köt meg a szervezetben, tehát hogyha sokat eszünk tésztát, sokat eszünk pizzát, vagy pedig ugye több sós ételt fogyasztunk, meg ugye az alkohol, akkor ugye átmenetileg több vizet tart meg a szervezetünk. Úgyhogy a nyaralás utáni gyors súlynövekedés jelentős része, megnyugtatom a hallgatókat, a folyadék visszatartásból van, és nem pedig a valódi zsírfelhalmozódás. Van benne zsír is, tehát nem azt mondom, hogy nem, de a javarésze azért az általában víz visszatartás.
1: Na, hogy mit nem szabad csinálni nyaralás után, ezzel fogunk tovább menni. A beszélgető partnerem továbbra is Horváth Patrícia, a New Way testtudat trénere. Ez a Manna FM kanapéja, és arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet elkerülni, megelőzni a nyaralás alatt felszedett plusz kilókat.
0: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Nyaralás alatt felszedett plusz kilók, hazaérkezünk, ráállunk a mérlegre és elájulunk, jön a lelkiismeret furdalás. Na de mi az, amit ilyen helyzetben, szituban nem szabad tenni, mit ne csináljunk nyaralás után?
2: Hát a legnagyobb hiba, hogy azonnal büntető üzemmódba kapcsoljuk magunkat. Nagyon sok ember nyaralás után azonnal elkezdi magát önostorozni. Túlzott kardió, koplalás, önutálat, most aztán soha többet szénhidrát megbélyegezve, és hát indul a klasszikus jójó effektus. Úgyhogy kiemelném azt a gondolatot, hogy a nyaralás utáni bűntudat sokszor több kárt okoz, mint maga a nyaralás alatti nem túl helyes táplálkozás. Erre nagyon fontos odafigyelni.
1: Mit szoktunk ilyenkor tapasztalni?
2: Hazajövünk, bepánikulunk, 3 napig alig eszünk, aztán újra jön a falás, és akkor utána megint jönnek vissza a kilók, ugye ez egy idegrendszeri hullámvasút.
1: Hogyan térjünk vissza az egészségeshez?
2: Nem büntetni kell magunkat, hanem újra ritmust találni. Én azt szoktam mondani a vendégeimnek, hogyha megjönnek nyaralásból, és mindig mondom nekik, hogy nyaralás alatt, esküvő alatt, nászút alatt, karácsony alatt nem diétázunk, ott azt megérdemeljük egy kicsit a juti falatot mi is, de amikor vége a nyaralásnak, akkor azonnal vissza a normál rutinba. Az azonnal alattot azt értem, hogy nem hétfőtől, nem holnaptól, nem jövő hónaptól, hanem a következő étkezéstől. Tehát, hogyha leszállt a gépünk délután 2-kor, és mi 4-kor, 5-kor otthon esszük már a következő étkezést, ott már nyugodtan szépen vissza lehet a zöldköretes fehérje is, amiket ugye tanultunk dolgokhoz térni, a következő étkezés. Ez szerintem a kulcsa az egésznek. Nagyon fontos a több vízfogyasztás, mivel a test, ugye megbeszéltük, elmondtam, hogy ugye vizet tart vissza, hogyha elkezdünk rendesen hidratálni, akkor gyakorlatilag maga a vízháztartásunk egyensúlya sokkal gyorsabban fog helyreállni. Normális alvásmennyiség utána az itthoni hétköznapokban is, mert az utazás önmagában azért mindenképpen stresszt okoz, és könnyebb, de nem büntető étkezést kezdjünk el. Nem koplalunk, hanem fehérjéket eszünk, zöldségeket eszünk, rostot eszünk, és normál ritmusba 3 óránként sokszor keveset. És neki kell állni akkor újra mozogni, tehát nem az az erővel, hogy most aztán itt le kell dolgozni mindent, hanem az legyen a célja, hogy újrainduljon el a jókeringés, legyen energiánk, legyen idegrendszeri egyensúlyunk jó állapotba.
1: Érdemes beszélni mindennek a pszichés részéről, hátteréről is, hogy miért sanyargatjuk magunkat ilyenkor, miért vagyunk hajlamosak az önostorozásra. Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével beszélgetünk itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, és a témánk a nyaralás alatt felszedett plusz kiló.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: És benne Horváth Patríciával, a New Way testtudattrénerével, a kanapés óránk, amiben a nyaralás alatt felszedett plusz kilókról beszélgetünk. Elmondtuk már, hogy mik a csapdák, hogy miért étkezünk másként a nyaraláskor, hogy miért tartja meg ilyenkor a szervezet a vizet, hogy mit nem szabad csinálni rögtön nyaralás után, és hát érdemes azért a pszichés részről is beszélnünk.
2: Szerintem nagyon fontos lenne megtanulni, hogy az élet az nem steril. Vannak nyaralások, vannak ünnepek, vannak lazább időszakok, vannak kilengések, és ez a normális. Az egészséges ember nem attól egészséges, hogy soha többet nem eszik egy, amit ugye múltkor egyszer beszéltünk, ultrafeldolgozott élelmiszert, vagy a nyaraláson is folyamatosan diétázik, hanem attól egészséges az egészséges ember, hogy nem esik át szélsőségességekbe, hanem egy normális egyensúlyban, normális harmóniában tud élni.
1: Van még itt valami fontos üzeneted, Patrícia, a hallgatók számára, akik éppen mondjuk nyaralás előtt állnak?
2: Engedj meg itt a végére még egy statisztikát, Kriszta. Vannak olyan kutatások szerint az emberek a kisebb ünnepi vagy nyaralási súlygyarapodás egy részét hosszú távon is megtarthatják, de csak akkor, ha nem térnek vissza a rutinjukhoz. Tehát az, amit mondtam, hogy az alappont az, hogy azonnal, tehát a következő étkezéssel vissza a rutinhoz, szerintem ez az alfa és az omegája annak, hogy a nyaraláson jól tudjuk magunkat érezni, fel tudjunk töltődni, és utána bűntudat nélkül itthon szépen vissza tudjunk állni abba a napi rutinba, ahogy normálisan szoktunk élni. Úgyhogy nem az a fontos, hogy mi történik azon az egy héten, amíg nyaralunk, hanem az, hogy mi történik utána, a következő hetekben és hónapokban. A nyaralás az nem arra való, hogy tökéletesek legyünk, hanem hogy feltöltődjünk és megéljük azt a pár napot a szeretteinkkel, a gyerekeinkkel, a családunkkal, vagy a barátunkkal, barátnőnkkel, vagy ha egyedül megyünk, akkor önmagunkkal. Aznak is van egy nagyon szép varázsa. És lehet tudatosan élvezni az ételeket úgy is, hogy közben nem veszítjük el a teljes kontrollt önmagunk felett. És a legfontosabb talán az, hogy a nyaralás nem tönkreteszi az egészségedet, hanem egyszerűen csak egy hétig ez egy picikét átíródik, viszont a folyamatos önbüntetés és bűntudat nagyon könnyen tönkreteheti a kapcsolatodat önmagaddal és a testeddel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán nem az a kérdés, hogy mit rontunk el nyaralás alatt, hanem az, hogy hogyan tudunk szeretettel visszatérni a saját ritmusunkba. Úgyhogy ehhez kívánok én mindenkinek nagyon jó nyaralás, nagyon finom falatokat a nyaralás alatt, és utána a következő étkezéssel azonnal vissza a normál napi rutinba.
1: Nagyon szépen köszönöm Horváth Patríciával, a New Way testtudattrénerével töltöttük az időt ebben az órában, és elmesélte Patrícia, hogy mi az oka annak, hogy a nyaralás alatt felszedünk kilókat, és hogy miért mutathat többet a mérleg akár 3-4 kilóval is az egy hét pihenés kikapcsolódás után. Persze az is jó hír volt, hogy általában ez valóságban csak maximum 1 kiló plusz jelent, mert a többi az a visszatartott víz, és általában az nagyon gyorsan távozik a szervezetből, hogyha visszatérünk a normális, egészséges kerékvágásba. Lelkiismeret furdalást érezni semmiképpen nem szabad, és az önsanyargatást is el kell kerülni. Azt hiszem, ezek voltak a legfontosabb üzenetei a mostani beszélgetésünknek, ami természetesen visszahallgatható, kereshetitek majd a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Búcsút intene a fővárosi augusztus 20-i tűzijátéknak a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazást követően a rendkívüli sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. Az árlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, hogy jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Letartóztatták azt a férfit, aki ágázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kapos szekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőrt hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják. Fokozódik a hőség országszerte, napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett. Ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galamb vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyi a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívő, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a

0: különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg, kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Sziget-Szent Miklósi úszóláp és tanösvény, Európa második legnagyobb úszólápját egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel félnapos elfoglaltsággal nyújtható, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukrászda is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket hidak kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időn kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, érdemes az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény, szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt. A helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 kilométer hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló éger erdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal, ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi Pezsgőgyár vagy a Szerémlyuk felé is kalandozhatunk. Az Andavölgyi vízesés is jó célpont lehet, szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem, az esősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentendre közelében az Andavölgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a sejmes réteken át a forrásig. Alsó Jegenye völgy a következő állomásunk. Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó Jegenye völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon átjárhatjuk be a mesevedi környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett solymári várig tarthat.
1: Érdemes a fővárosban a lábunk elé nézni, hiszen rengeteg minden információt vagy különböző érdekességeket tartogathat. Budapesten még a Tala is, a Villa Budapest járt ennek utána. A botlató kövek ötlete például Gunther Demling német szobrásztól származik, aki a nemzeti szocializmus áldozatai előtt tisztelgett a macskakőre járdára rögzített 10x10 cm-es rézemléktáblákkal az áldozatok egykori lakhely előtt. Günther szerint egy ember csak akkor felednek, ha neve feledésbe merült. A botlató kövek ezért épp a felejtés útjában állnak a földbe süllyesztve. Az emléktáblák az itt lakott szöveggel kezdődnek, ezután következik a név, a születési idő, a halálidőpontja, módja és helyszíne. Magyarországon 2007. április 27-én helyezték el az első követ a Rádai utca 5 szám előtt, ahol Rónai Béla állás nélküli tisztviselő lakott, és 1945. január 19-én Sopron Bánfalván munkásszolgálatosként hunyt el. A mai értelemben vett vízvezeték és csatornarendszer kiépítése a 19. században kezdődött meg a fővárosban William Linley angol mérnök irányításával, majd Reiter Ferenc híres mérnök tervei alapján Pesten, majd Budán is megvalósult a közművesítés. Ennek nyomán a mai napig fellelhetők mindvesebbnél mívesebb öntött vasból készült, különféle mintákkal és Budapest címerével ellátott csatornafedelek a városban. A legtöbb a fővárosi csatornázási művek megbízásából készült, de az állatkertnek például saját logóval ellátott fedlapja van. A díszes csatornafedlapok mellett az egykori távbeszélő hálózat aknafedlapjaiba is belebotolhatunk a városban. Az első Budapesten belüli távbeszélő 81-ben létesült. 1898-ban pedig megkezdődött az addigi légvezetékek föld alá telepítése, így az aknafedlapok elkészítése is. A legtöbben közülük a magy kír felirat díszelget, amit a szocializmusban rendszerint eltüntettek, és ma már alig-alig láthatunk ilyet a városban. A múlt század közepéről a Magyar Posta kürtjeivel ellátott aknafedeleket is találunk, melyeket később felváltott a MATÁV, majd a Magyar Telekom feliratos és emblémás fedél. Bár egészen 1960-ig burkoltak a macskakővel, és igencsak

meghatározták Budapest városképét, ma már egyre kevesebb helyen találkozunk macskakövekkel. Érdekesség, hogy a bazaltköveket a szlovákiai macskajukbánya kőfejtéjéből hozzatták az országba, mégsem minden származik az elnevezésük, hanem a német Katzenkopstein macskafejkő tükörfordításból. A macskaköveknek sokszor jogosan felrót hátrányaik mellett megvolt a maguk előnye is, hiszen kopásállóak és forgathatók, könnyen pótolhatóak voltak, ellenben esős időben csúsztak, és nem az autóforgalomra lettek tervezve. Állítólag az orosz gyártmányú trolibuszok azért is maradtak sokáig forgalomban, mert egyedül azok bírták a rázkódást Pest macskaköves útjain. Sokan épp a rázkódás miatt ültek fel a járatokra, ha házilag akarták kezelni vesekövüket. A Kozmati egy Rómában tevékenykedő mozaik készítéssel foglalkozó család neve volt, akiktől a középkori mozaik művészeti ág származik. A Kozmata mesterek a 12.-14. században díszítették a római és a Róma környéki templomok berendezéseit, kapuit, padlózatát és főbejáratát, jelezvén, hogy a templomba belépő nem egy hagyományos épületbe, hanem szakrális térbe lép. Budapesten a Szent István bazilika előtt található egy gyönyörű, körkörös ívekből álló kozmata, különféle anyagokból, szürke és fekete gránitból és süttői tömött vörös mészkőből. Tehát ha Budapesten járunk, érdemes a lábunk elé nézni.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: Új generációs jegyautomaták jelentek meg újabb budapesti csomópontokban. Szürkehályog miatt repült embereknek egy budai egerészőjv. Folytatódik a Budapest zöld panel program. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb 5 forgalmas budapesti helyszínen álltak üzembe a BKK új generációs nagy kijelzős jegy és bérlet automatái. A Deák Ferenc tér és az Oktogon után most már a Móricz Zsigmond körtéren, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztórián és a Ferenciek terén is ezek a korszerű készülékek segítik az utasokat. A fejlesztés a Budapesti Közlekedési Központ több lépcsőből álló automata megújítási programjának része. A korszerűsítés még tavaly novemberben indult, és a tervek szerint 2026 őszére fejeződik be. A munka során nem csak új automatákat telepítenek, hanem a meglévő berendezéseket is teljes körűen felújítják. A program végére több mint 300 automata szolgálja majd az utasokat, köztük közel 40 teljesen új nagyméretű kijelzővel felszerelt készülék, és mintegy 280 felújított automata. Ezek közül 99 kizárólag bankkártyás készpénzmentes fizetést fogad majd el. A BKK szerint a jegyautomaták továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a jegy és bérlet értékesítésben, annak ellenére, hogy egyre többen használják a Budapest Go alkalmazást, vagy a Pay&Go érintéses fizetési rendszert. A több mint 10 éve működő automaták eddig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, összesen csaknem 443 milliárd forint értékben. Az új készülékek nagyobb kijelzőt és egyszerűbben kezelhető felületet kaptak, így gyorsabbá és kényelmesebbé teszik a jegy- és bérletvásárlást. A korszerű hardverek és szoftverek mellett fejlett távfelügyeleti rendszer is működik, amely lehetővé teszi, hogy az esetleges meghibásodásokat gyorsan észleljék és elhárítsák. Kiemelt figyelmet fordítottak az akadálymentes használatra is. A látássérült utasok saját fülhallgató csatlakoztatásával hangos felolvasó üzemmódot indíthatnak el, amely végig vezeti őket a vásárlás folyamatán, miközben a képernyő elsötétül a személyes adatok védelme érdekében. A fejlesztés kialakításában és tesztelésében a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, valamint a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége is közreműködött, hogy az új automaták minden utas számára önállóan és biztonságosan használhatók legyenek. Különös állatmentéshez riasztották a rendőröket Budapest első kerületében, ahol egy zavartan viselkedő egerészőjv több járókelőnek is nekirepült a házak között. A nagytestű ragadozó madarat végül rendőrök és civilek közös összefogásával sikerült biztonságosan befogni. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a madár kiszámíthatatlanul repült a belvárosi utcákban, ezért a járőrök azonnal intézkedtek. Több járókelő is segített a mentésben, végül egy háló segítségével sikerült sérülés nélkül elfogni az állatot, amelyet ezután átadtak a madármentőknek. A szakemberek vizsgálata során derült ki, hogy az egerészőjv látását szürkehályog rontotta, emiatt nem tudta megfelelően felmérni a környezetét, irányt tévesztett és ezért repült neki az embereknek. A madár állapotáról a továbbiakban a mentőszervezet gondoskodik. A rendőrség egy másik sikeres állatmentésről is beszámolt. Egy cserfes nevű vizsla a forgalmas úttesten az autók között szaladgált, komoly balesetveszélyt okozva. A járőrök megállították a forgalmat, majd a kutya után eredtek. Bár az elbe egy időre eltűnt a szemük elől, végül sikerült befogniuk, és a kapitányságra vitték. A rendőrök ezután gyorsan felkutatták a gazdáját, aki rövid időn belül jelentkezett, így cserfes sértetlenül hazatérhetett. A rendőrség szerint mindkét eset jól mutatja, hogy az egyenruhásoknak nem csak az emberek, hanem a bajba jutott állatok segítségére is gyakran szükségük van. Jelentősen visszaesett a lakáskereslet Budapesten, látványos a visszaesés. A Zenga.hu adatai szerint júniusban országosan is mérséklődött a kereslet, Budapesten azonban különösen nagy volt a lassulás. A tavalyi átlaghoz képest 44%-kal kevesebben érdeklődtek az eladó ingatlanok iránt, az elmúlt héten pedig már csaknem 50%-os volt a visszaesés. Az elemzők szerint a fővárosban a vevők egyelőre kivárnak. A befektetők közül sokan más lehetőségek felé fordultak, a saját célra vásárlók pedig szintén elhalasztják döntésüket, annak ellenére, hogy a budapesti ingatlanárak az utóbbi időszakban inkább stagnálnak. Ezzel szemben több vidéki térségben élénkült a kereslet. Nógrád vármegyében például 20%-kal több érdeklődést mértek, mint egy évvel korábban, míg Zala és Vas vármegyében is növekedést tapasztaltak. A szakértők szerint ennek egyik oka, hogy ugyanabból az összegből vidéken jóval nagyobb vagy jobb állapotú ingatlant lehet vásárolni, mint Budapesten. Az ingatlan típusok között is jelentős különbségek láthatók. A családi házak iránt továbbra is viszonylag stabil a kereslet, míg a téglalakások és a panellakások iránti érdeklődés több mint 40%-kal maradt el a tavalyi szinttől. A lassulás a kínálatban is megmutatkozik. A panellakásokból csaknem kétszer annyi hirdetés érhető el, mint egy évvel ezelőtt, így a vásárlók nagyobb választékból válogathatnak, és több idejük marad a döntésre. A szakértők szerint ez egyre inkább a vevőknek kedvező piaci helyzetet teremt. A felmérésből az is kiderül, hogy a vásárlók egyre inkább a jó állapotú, felújított vagy újszerű ingatlanokat keresik. Az olyan lakások és házak iránt nő a leginkább az érdeklődés, amelyekbe a vásárlás után szinte azonnal be lehet költözni komolyabb felújítás nélkül. Folytatódik a budapesti zöld panelprogram, amelynek célja a fővárosi panelházak energetikai korszerűsítése. Karácsony Gergely főpolgármester szerint az elmúlt hetek rekord hősége ismét rámutatott arra, hogy a rossz energetikai állapotú lakóépületek különösen nehezen viselik a szélsőséges időjárást. Budapesten mintegy 500 000 ember él panellakásban, ezért a korszerűsítés nem csak környezetvédelmi, hanem életminőségi szempontból is kiemelt jelentőségű. A program célja, hogy a felújított épületek jobban ellenálljanak a nyári hőhullámoknak, télen pedig kevesebb energiát használjanak fel a fűtéshez. A fejlesztéseknek köszönhetően javulhat a lakások komfortja, csökkenhetnek a rezsiköltségek, mérséklődhet a széndioxid kibocsátás, és az ingatlanok értéke is emelkedhet. A pályázati program több kerületben már lezárult, jelenleg a beérkezett jelentkezések szakmai értékelése zajlik. Ugyanakkor három városrészben, a 14., a 20. és a 22. kerületben továbbra is várják a társasházak és lakóközösségek jelentkezését. A főváros célja, hogy a jövőben rendelkezésre álló uniós források bevonásával még több panel épület újulhasson meg. A városvezetés szerint a program hosszú távon egyszerre szolgálja az energiahatékonyságot, a klímavédelmet és a budapestiek életminőségének javítását. Különös fordulatot vett egy eltűnt ember utáni kutatás a ráckevei soroksári Dunaágon, miközben a hatóságok attól tartottak, hogy a férfi vízbe fulladt, ő valójában átúszta a Dunát, majd maga hívott mentőt. A Pest vármegyei kutatómentő szolgálat a Facebook oldalán számolt be az esetről. Mint írták, a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysága az esti órákban kérte a segítségüket egy 23. kerületi helyszínen. A bejegyzés szerint egy az otthonából ittas állapotban eltűnt személy ruháit és személyes tárgyait a ráckevei soroksári Dunaág bal partján találták meg, ezért felmerült a gyanú, hogy a férfi a vízbe ment. A kutatómentők egész éjszaka dolgoztak a helyszínen, a feltételezett vízbe menetel helyszínét és annak környezetét szonár technikával átvizsgálták az éjszaka folyamán, de szerencsére nem találtak emberi testet a víz alatt, közölték. A történet végül szerencsés fordulatot vett, a szolgálat azt írta, hogy jó hírt kaptak, a kutatás időpontjában a keresett személy már kórházban volt, vagyis a férfi átúszta a Dunát, majd maga hívott mentőt. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény módosítását. Nem támogatja a főpolgármester az augusztus 20-ai tűzijátékot. Kánikula várható sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek közt legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíráknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár. Létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma 9 órakor az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők tárgyalnak a többi közt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról, illetve a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetéséről. Napirenden szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, például a sztrájkjogot korlátozó akadályok eltörlése és az iskolaigazgatók jogkörének szélesítése. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye is az arra költött pénznek. Karácsony Gergely közölte, jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön, a Tolna vármegyei Kapos Szekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított. Elütötte a rendőrt és továbbhajtott fékezés nélkül. A járőr olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőr hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején megerősödik, napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Patrick Mayberry, and here's the story behind my song, How You Love Me. I grew up with a weird image of God.
1: Gyerekkoromban elég furcsa istenképen volt. Azt hittem, hogy Isten egy megközelíthetetlen lény, aki nem akar velem foglalkozni, be kell tartani a szabályokat, amiket mondott, és békén kell őt hagyni. Sokáig keményen próbálkoztam, de mindig azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó neki. Amikor apa lettem, Isten a gyermekeimen keresztül tanította meg nekem, hogy ki is ő valójában. Akkor jöttem rá, hogy ő az én apukám. A tékozló fiút az édesapja átkarolta, és azt mondta, nem érdekel, hol voltál, nem érdekel, mit tettél, csak az érdekel, hogy a fiam itthon van. Ez a dal megmutatja, hogy ki is Isten valójában, és azt, hogy ő nem használ különböző mércéket, úgy szeret, ahogyan vagy. Jézus kereszten végzett munkája valóban felnyitja a szemünket, és rájövünk, hogy az ő áldozata miatt feltétel nélkül szeret minket Isten. No measuring up that is needed for him to love me. It's easy. It's simple. All the work has been done through Jesus. It truly blows my mind how he loves me.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Ismét ingyenes koncertet ad Budapesten Szent István ünnepéhez kapcsolódva a Mándoki Soulmates, a világhírű progresszív rock jazz fúzió szupergrup augusztus 21-én este a Budai Várban a Szent Háromság téren játszik. A koncerttel 50 éves zenei és szabadságvágy történetét ünnepli Leslie Mándoki és formációja. Az első során a zenekar legismertebb dalai mellett felcsendülnek a Soulmates legutóbbi albuma, tavaly megjelent a Memory of Our Future tételei is, közölték a szervezők. Mint írták, a koncert egy élő zenei önarckép, amely 5 évtized eseményeit öleli át egyetlen este alatt. Emlékeztettek arra, hogy Leslie Mándoki útja, amely a BEM klubból indult, végül nem csak a nemzetközi sikerlisták élére, hanem a világ legnagyobb színpadaira vezette, de a gyökerek, az eszmék, a barátságok és az első hangok mind máig visszhangzanak minden dallamában. Az által alapított Red Rock stúdióban az elmúlt 43 évben 72 aranylemez és számos platina lemez született. Számtalan jobbnál jobb budapesti kiállítás vár bennünket a nyári napokon is. Ne csak a nagyobb tárlatok intézmények kínálatából válogassunk, néha érdemes körülnézni a kisebb múzeumokban, galériákban is, itt tett a Világ Budapest. Az első ilyen a lelkitárs Bozó Szabolcs önálló kiállítása. Bozó 2021 végén robbant be festményeivel a kortárs művészeti piacra. A Londonban élő festőművész festészet és grafika határán mozgó alkotásai nagyszemű állatfigurák, hibrid lények néznek szembe velünk. A 30 éves Pécsen született művész alkotásai jól szerepelnek nemzetközi aukciókon, műveiért szinte sorban állnak a gyűjtők. New York, Velence és Hongkong után képei első magyarországi önálló kiállításán a neokortárs művészeti térben tekintetők meg. Érdemes még most is körbenézni a Budapest Fotófesztivál kiállításai között, mert a rendezvény hivatalosan ugyan már véget ért, de számos tárlat még tart. Ezek közé tartozik a rendezvény nyitó kiállítása, ami Peter Lindberg legendás német fotográfus munkásságának állít emléket. Bár a tárlat mindössze egyetlen teremből áll, érdemes megnézni a szupermodelleket megteremtő fotográfus munkásságát, aki olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Linda Evangelista vagy Naomi Campbell. A Walter Rózsi villában látható tárlaton a 30-as évek iparművészetében nyerhetünk bepillantást, a K.S. Gyula Lukács Kató házaspár munkáin keresztül. A belső építészként és bútortervezőként ismert K.S. Gyula az iparművészeti iskola oktatójaként a későbbi időszakok legkiemelkedőbb formatervezőit oktatta. Felesége Lukács Kató pedig leginkább alkalmazott grafikai munkásságáról ismert, olyan ma is ismert mesekönyvek illusztrátora, mint az Ablak Zsiráf vagy az Engő ABC. A házaspár több mint 40 évnyi közös élete mutatkozik be a Walter Rózsi Villa új kiállításán, ahol a 2023-ban a MÉM MDK gyűjteményébe került utolsó Petőfi téri otthonuk berendezési tárgyait is megnézhetjük más intézményekből érkezett kölcsönzések mellett. Érdemes a Kiscelli Múzeumban is ellátogatni, ahol két izgalmas kiállítás is vár bennünket. A Valós és Mesterséges Identitások című tárlaton abban nyerhetünk bepillantást, hogy mire képes a fotós, ha össze kell dolgozni a mesterséges intelligenciával. Tényleg új fejezet nyílt-e a vizuális kultúra történetében. A tárlat szervezőinek ezt a kérdéskört vizsgáló pályázatáról 29 alkotó munkája került be, a legtöbb portréfotó. Ha pedig már itt vagyunk, érdemes megnézni a Kirakós 77 plusz 7 műből című kiállítást is, ami a fővárosi képtár gyűjteményéből válogat.
0: Programajánlót hallottak.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en.
2: A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
4: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
5: Elfogadta a 17. alaptörvénymódosítást az országgyűlés. Munkaszüneti nap lehet december 24-e. Napos idő várható, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő, és létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálta a Fidesz és a KDNP. Magyar Péter miniszterelnök szerint Orbán Viktor magára hagyta a közösségét, és egy VB meccsen küzd az önkény ellen. Gulyás Gergely pedig elhagyta a süllyedő hajót. Így reagált a kormányfő Orbán Viktor demokrácia temetésére utaló bejegyzésére. A Velencei Bizottság a korábban jelzett sürgős helyett rendes eljárásban vizsgálja Súlyog Tamás indítványát. Ez szerint a legközelebbi plenáris ülésen októberben tűzik napirendre, tudatta a Sándor Palota honlapján. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. Folytatódik a kamatcsökkentés az lakossági állampapírpiacon. Az Államadóságkezelő Központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal. Részletek az AKK honlapján érhetőek el. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó mára Quicklink-kel is befizethető. Nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egyetlen kattintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás. Az utaláshoz szükséges adatok pedig automatikusan kitöltődnek. Így már csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. A Duna-Tisza közén írtják ezen a héten a szúnyogokat. Paks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény területén földi kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Mivel a hőség után alig alakultak ki lárvák fejlődéséhez megfelelő állóvizek, az ország nagy részén most kevés a szúnyog.
0: Időjárás.
5: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mosógép, Mega Árparádé, telefon, Mega Árparádé, vasaló, szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel, például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
5: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
6: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Elfogadta a 17. alaptörvény módosítást az országgyűlés. Munkaszüneti nap lehet december 24-e. Napos idő várható, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő, és létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálta a Fidesz és a KDNP. Magyar Péter miniszterelnök szerint Orbán Viktor magára hagyta a közösségét, és egy VB meccsen küzd az önkény ellen. Gulyás Gergely pedig elhagyta a süllyedő hajót. Így reagált a kormányfő Orbán Viktor demokrácia temetésére utaló bejegyzésére. A Velencei Bizottság a korábban jelzett sürgős helyett rendes eljárásban vizsgálja Sulyog Tamás indítványát. Eszerint a legközelebbi plenáris ülésen októberben tűzik napirendre, tudatta a Sándor Palota honlapján. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-ig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. Folytatódik a kamatcsökkentés az lakossági állampapírpiacon. Az Államadóságkezelő Központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal. Részletek az AKK honlapján érhetőek el. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó mára Quicklink-kel is befizethető. Nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egyetlen kattintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás. Az utaláshoz szükséges adatok pedig automatikusan kitöltődnek. Így már csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. A Duna-Tisza közén írtják ezen a héten a szúnyogokat. Paks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény területén földi kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Mivel a hőség után alig alakultak ki lárvák fejlődéséhez megfelelő állóvizek, az ország nagy részén most kevés a szúnyog.
0: Időjárás.
7: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Nagy út mindenkinek, jó reggelt kívánok, július 14-e van, a mikrofonnál István Dániel, már is indul a Budapest Update, szokás szerint nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi minden történt ezen a július 14-i napon, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. A budai Külker Park nevű strand idén először nem nyitotta meg kapuit, mindjárt mondom az okokat, illetőleg arról is lesz szó majd hamarosan, hogy júniusban országosan tovább csökkent az ingatlanok iránti kereslet, különösen Budapesten, mondom a részleteket.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres. A mai nap július 14-e van. 177 éve a kishegyesi csatában a magyar haderő szétverte Jelasics horvát bán császári seregét. Ez volt a szabadságharc utolsó győzelmes csatája. A Bácskában Kishegyes, Feketehegy, ma Bácska, Feketehegy és Szeghegy között volt a csata. A magyar sereget Vetter Antal és Gajon Richárd vezette. Az 1848-as szabadságharc első győztes csatáját szintén Jelasics bán ellen vívta a magyar sereg 1848. szeptember 29-én. Pákoznál. 101 éve született Molnár Péter Ybl Miklós díjas építész, aki az Országos Mentőszolgálat központi épületét tervezte. Emlékére alapították 2004-ben a Molnár Péter díjat. 96 éve született Rimanóczi Ivon Jászai Mari díjas jelmeztervező. Apja Rimanóczi Gyula az avantgárd építészet kiemelkedő alkotója volt. Anyja francia származású. Mindkét testvére, ifjabb Rimanóczi Gyula és Rimanóczi Jenő építészként dolgozott. Számos színmű, opera és film jelmezterveit készítette. 88 éve született Tommy Vig, magyar-amerikai jazzdobos, vibrafonos, zeneszerző, producer, zenei rendező, karmester a mai napon, eredeti nevén Vig Tamás. 10 évig volt az Amerikai Zeneszerzők és Hangszerelők Szövetségének alelnöke. Rendszeresen dolgozott Los Angeles hang- és film stúdióiban, beleértve a Warner Brothers, a Fox, a Universal, a CBS, Columbia, ABC, Disney, MGM, Paramount stúdiókat, ahol mintegy 1400 felvételen működött közre. 2001. április 7-én a Los Angeles Jazz Society nekiítélte a vibrafonosok Oscar-díjának megfelelő díját. 412 éve hunyt el Lelisi Szent Kamil, itáliai katolikus pap és rendalapító, az ápolónők és ápolók védőszentje. Szent Kamil forradalmasította a betegápolást, friss levegőt, megfelelő étrendet írt fel számos betegének, a fertőző betegeket elkülönítette az egészséges emberektől, lelki vigaszt nyújtott a haldoklóknak, a rendbelieket a jó halál testvéreinek vagy agonistereknek hívják. 200 éve született Vasvári Pál, író, történész, politikus a mai napon. Vasvári halálát szinte mindenhol 1849. július 6-ra teszik, ám a Fontenelli csatát, amiben életét vesztette, viszont mindenhol 1849. július 13-ára. Tisza Bűdön született Fejér Pál néven. Nagyon tehetséges író volt, fiatalkora ellenére legalább fél tucat újság megjelenítette a cikkeit. Saját magáltal verbúvált szabad csapatait a gyulai havasokban törbe csalták. A román csapatok ellen vereséget szenvedtek, honvédőrnagyként katonáival együtt halt hősi halált. Testét sosem találták meg. 23 éve hunyt el Janikovszki Éva, Kossuth és József Attila díjas író, aki elsősorban a gyerekeknek írt. 30 könyv került ki a kezei közül, melyek 35 nyelve jelentek meg. 1978-tól, azaz a megalakulás évétől 1995-ig elnöke volt az IBI Magyar Bizottságának, ez a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa. Elnökségi tagja volt az UNICEF Magyar Bizottságának, 91-től elnöke a hátrányos helyzetű gyerekek továbbtanulása biztosításáért tevékenykedő Staféta Alapítvány kuratórium. Elnöke volt még a Magyar Írószövetség gyermekirodalmi szakosztályának. 78 éves korában hunyt el. Nem sokkal halála előtt a Kossuthi átvételekor azt mondta, a gyerekeknek azt kívánja, hogy békében és boldog világban nőjenek fel. 15 éve, 97 éves korában hunyt el Hídvégi Valéria színésznő, aki mindössze 8 éves pályafutása alatt közel 150 filmben szerepelt, a második világháború után Londonban élt. 10 éve hunyt el Eszterházi Péter, Kossuth díjas és József Attila díjas író, publicista, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Nagyapja gróf Eszterházi Móricz, 1917-ben Magyarország miniszterelnöke, apja gróf Eszterházi Mátyás volt, a magyar posztmodern irodalom egyik legjelentősebb alakjaként értékelik. Intertextualitás, idézetek, töredékesség, valamint mozaikszerűség jellemző műveire. 6 éve hunyt el Gyekiszki András szociológus jogász a mai napon, a Bibó István szakkollégium tagja volt, a Fidesz alapítóival egy időben. Különösen jó viszony fűzte a szintén pápai Kövér Lászlóhoz. 1988 és 90 között a szakkollégium igazgatója volt. Ma többnyire a gomoly felhők jellemzik majd az eget, számottevő csapadék egyelőre nem várható, a hőmérséklet 30 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz szó a Budapest Update-ben, hogy a budai Külkerpark nevű strand idén először nem nyitotta meg kapuit, mivel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő még nem döntött a terület hasznosításáról.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. Például arról, hogy a budai Külkerpark nevű strand idén először nem nyitotta meg kapuit, mivel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő még nem döntött a terület hasznosításáról. Az állami tulajdonban lévő MNV márciusban vette át a strandot korábbi üzemeltetőitől, de a hasznosítási koncepció kidolgozása még folyamatban van, így a rövid távú működtetésről sem született döntés. A strand bezárása különösen érzékenyen érinti a fővárosiakat, hiszen idén több jelentős budapesti fürdő, a Gellért, a Király és a Rác is zárva tart, miközben a Velencei tó kiszáradása tovább szűkíti a nyári kikapcsolódási lehetőségeket. Az NMV szerint a terület hasznosítási koncepciójának kidolgozása még folyamatban van, és sem a hosszú, sem a rövid hasznosításról nem született döntés, tájékoztatták a Telexet. A pénzügyminisztérium, amely az MNV tulajdonképpen

bútorok és növények teszik barátságosabbá a teret. A belső építészeti munkát a WAFT, illetve Hergen Röder Ildikó jegyzi. Júniusban országosan tovább csökkent az ingatlanok iránti kereslet, különösen Budapesten. Három területen nőtt csak az érdeklődés. A fiatal párok és az első lakásukat keresők nagyobb választékból válogathatnak. 2026 júniusában országosan 5%-kal csökkent az ingatlanpiaci kereslet májushoz képest, míg az előző év havi átlagához viszonyítva 24%-os volt a visszaesés. Budapesten különösen jelentős 44%-os csökkenést mértek, miközben három megyében nőtt az érdeklődés. A családi házak iránt továbbra is nagyobb a kereslet, a panellakások és téglalakások piacán viszont jelentősen bővült a kínálat. Júniusban országos szinten tovább mérséklődött a zenga.hu ingatlan hirdetési portál adatai szerint májushoz képest az ingatlanpiaci kereslet egészen pontosan 5%-kal, az előző évi havi átlaghoz viszonyítva pedig 24%-kal. A fővárosi piac különösen látványosan lassult. Bár az árak lényegében stagnálnak, a vásárlók továbbra is kivárnak. Budapesten 44%-kal esett vissza a kereslet. A zenga.hu elemzési vezetője Futó Péter szerint a változás hátterében az áll, hogy a korábban aktív befektetők egy része más lehetőségeket keres, miközben a saját célra vásárlók is óvatosabbá váltak. Három területen viszont nőtt az érdeklődés. A megfizethető vidéki térségekben élénkülés figyelhető meg. Nógrád megyében 20%-kal több érdeklődést mértek júniusban, mint tavaly ilyenkor, míg Vas és Zala megyében is pozitív változást tapasztaltak. A szakértők szerint ennek egyik fő oka az árkülönbség. Míg Budapesten 50 millió forintból jellemzően csak kisebb garzon lakás vásárolható, addig több vidéki térségben ugyanaz az összeg akár egy kisebb családi házra vagy háromszobás lakásra is elegendő lehet. Különleges látnivaló várja a Forma 1 és a Lego rajongóit Budapesten. Megérkezett Magyarországra az az életnagyságú Lego versenyautó, amely a 2025-ös Miami nagy díj emlékezetes pilóta parádéján is szerepelt. A kizárólag kockákból épített modell egy hónapon át augusztus 10-ig tekinthető meg az alza.hu budapesti bemutató termében. Az életnagyságú Ferrari közel 400 ezer elemből készült, tömege pedig megközelíti az 1500 kg-ot. A modell minden részletében az eredeti Forma 1-es Ferrari idézi, a szponzori matricáktól kezdve egészen a valódi Pirelli gumiabroncsokig. A Ferrari mellett a Forma 1 másik 9 csapatának autója is elkészült Lego kivitelben. A modelleket a Lego csoport csehországi Kladnoi gyárában építették meg egy 26 fős csapat közreműködésével, amelyben tervezők, mérnökök és tapasztalt építők dolgoztak együtt. A 10 versenyautó megalkotása összesen 22 ezer munkaórát igényelt, ami több mint 2,5 évnyi munkának felel meg. A nagy közönség először a 2025-ös Miami nagy díj látványos pilóta parádéján láthatta ezeket az autókat, akkor mind a 10 Forma 1-es csapat versenyzői saját, teljes egészében Lego kockákból épített autójuk volánja mögé ültek. A modelleket elektromos motor hajtotta, így akár 20 km/h sebességre is képesek voltak. A Ferrari autója most egy hónapig Budapesten lesz látható, ahol a kiállítás mellett több kísérő programmal is készülnek a szervezők. A látogatók fotózkodhatnak a különleges modellel, építésekben vehetnek részt, emellett egyedi ajánlatok és nyereményjátékok is várják az érdeklődőket. A fővárosi vízművek szerint a Duna alacsony vízállása nem veszélyezteti Budapest ivóvízellátását, bár egyre gyakoribbak a szélsőséges helyzetek. A fővárosi vízművek Facebook bejegyzésében közölte, hogy bár a Duna budapesti szakaszán tartósan alacsony vízállás várható, ez nem veszélyezteti az ivóvizet. Az előrejelzések szerint a folyóvíz szintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapestnél. A cég szerint ez a helyzet egy hosszabb távú folyamat része. Az elmúlt körülbelül 2 évtized éghajlati változásai miatt erősödnek az időjárási szélsőségek, legyen szó árvizekről vagy aszályos időszakokról. A tavalyi adatok is ezt a tendenciát mutatják, amikor a folyó vízállása 111 napon át 120 cm, 27 napon keresztül pedig még 100 cm alatt is maradt. A Duna vízszintje miatt egyre ritkábban mozog a megszokott tartományban, így az ivóvízszolgáltatásnak egyre gyakrabban kell alkalmazkodnia szélsőséges üzemeltetési feltételekhez. A tartósan alacsony vízállás elsősorban üzemeltetési kihívást jelent, mivel ilyenkor kevesebb víz jut a parti szűrésű kutakba, ami megnöveli azok igénybevételét. A vízmű szerint ez a terhelés a jelenlegi helyzetben nem kritikus mértékű, mivel a rendszer jelentős kapacitástartalékokkal rendelkezik, a terhelést pedig a vízbázisok között minél egyenletesebben osztják el, hogy a szolgáltatási területen élők folyamatosan elegendő ivóvízhez jussanak. A vízmű szerint az ellátásbiztonság mellett a víz minősége is garantált. A mérési adatok szerint alacsony vízállás idején sem
sem a Duna, sem a hálózatba juttatott ivóvíz minősége nem romlik, és továbbra is megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok környezet

tében lévő esetleges szennyező forrásokat egy kiterjedt figyelőkútrendszerrel folyamatosan ellenőrzik. Indokolt esetben pedig sűrítik a mintavételeket is, hogy a legkisebb környezeti változásokat is időben észleljék. Hamarosan programajánlatok érkeznek, itt a Budapest Update.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény módosítását, nem támogatja a főpolgármester az augusztus 20-ai tűzijátékot. Kánikula várható sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés. Megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és ezt meg is fogja tenni. Így reagált Orbán Viktor az alaptörvény módosítás elfogadására. A volt kormányfő úgy fogalmazott, a jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik 9 órakor az országgyűlés mai rendkívüli ülése. A képviselők tárgyalnak a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetéséről, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűsítéséről is. Tűzijátékmentes augusztus 20-ai állami ünnepet szorgalmaz a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor lehet méltó, látványos ünnepséget rendezni. A tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és jobb helye lenne az arra költött közpénznek. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. 2 új úti célt jelentett be a Wizz Air. Október 25-től Oszló, október 27-től Marsalam is elérhető lesz Budapestről. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a Vörös-tengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Ismét ingyenes koncertet ad Budapesten Szent István ünnepéhez kapcsolódva a Mándoki Soulmates, a világhírű progresszív rock jazz fúzió supergroup augusztus 21-én este a Budai Várban a Szent Háromság téren játszik. A koncerttel 50 éves zenei és szabadságvágy történetét ünnepli Leslie Mándoki és formációja. Az első során a zenekar legismertebb dalai mellett felcsendülnek a Soulmates legutóbbi albuma, tavaly megjelent a Memory of Our Future tétele is, közölték a szervezők. Mint írták, a koncert egy élő zenei önarckép, amely 5 évtized eseményeit öleli át egyetlen este alatt. Emlékeztettek arra, hogy Leslie Mándoki útja, amely a BEM klubból indult, végül nem csak a nemzetközi sikerlisták élére, hanem a világ legnagyobb színpadaira vezette, de a gyökerek, az eszmék, a barátságok és az első hangok mind máig visszhangzanak minden dallamában. Az által alapított Red Rock stúdióban az elmúlt 43 évben 72 aranylemez és számos platina lemez született. Számtalan jobb nagyobb budapesti kiállítás vár bennünket a nyári napokon is. Ne csak a nagyobb tárlatok intézmények kínálatából válogassunk, néha érdemes körülnézni a kisebb múzeumokban, galériákban is. Itt tett a világ Budapest. Az első ilyen a lelkitárs Bozó Szabolcs önálló kiállítása. Bozó 2021 végén robbant be festményeivel a kortárs művészeti piacra. A Londonban élő festőművész festészet és grafika határán mozgó alkotásai, nagyszemű állatfigurák, hibrid lények néznek szembe velünk. A 30 éves Pécsen született művész alkotásai jól szerepelnek nemzetközi aukciókon, műveiért szinte sorban állnak a gyűjtők. New York, Velence és Hongkong után képei első magyarországi önálló kiállításán a neokortárs művészeti térben tekintetők meg. Érdemes még most is körbenézni a Budapest Fotófesztivál kiállításai között, mert a rendezvény hivatalosan ugyan már véget ért, de számos tárlat még tart. Ezek közé tartozik a rendezvény nyitó kiállítása, ami Peter Lindberg legendás német fotográfus munkásságának állít emléket. Bár a tárlat mindössze egyetlen teremből áll, érdemes megnézni a szupermodelleket megteremtő fotográfus munkásságát, aki olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Linda Evangelista vagy Naomi Campbell. A Walter Rózsi villában látható tárlaton a 30-as évek iparművészetébe nyerhetünk bepillantást, a K.S. Gyula Lukács Kató házaspár munkáin keresztül. A belső építészként és bútortervezőként ismert K.S. Gyula az iparművészeti iskola oktatójaként a későbbi időszakok legkiemelkedőbb formatervezőit oktatta. Felesége Lukács Kató pedig leginkább alkalmazott grafikai munkásságáról ismert, olyan ma is ismert mesekönyvek illusztrátora, mint az Ablakzsiráf vagy a Zengő ABC. A házaspár több mint 40 évnyi közös élete mutatkozik be a Walter Rózsi Villa új kiállításán, ahol a 2023-ban a MÉM MDK gyűjteményébe került utolsó Petőfi téri otthonuk berendezési tárgyait is megnézhetjük más intézményekből érkezett kölcsönzések mellett. Érdemes a Kiscelli Múzeumban is ellátogatni, ahol két izgalmas kiállítás is vár bennünket. A Valós és Mesterséges Identitások című tárlaton abban nyerhetünk bepillantást, hogy mire képes a fotós, ha össze kell dolgoznia a mesterséges intelligenciával, tényleg új fejezet nyílt-e a vizuális kultúra történetében. A tárlat szervezőinek ezt a kérdéskört vizsgáló pályázatáról 29 alkotó munkája került be, a legtöbb portréfotó. Ha pedig már itt vagyunk, érdemes megnézni a Kirakós 77 plusz 7 műből című kiállítást is, ami a fővárosi képtár gyűjteményéből válogat. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjain. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenchegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével, a honlapról további értekességekkel pótolhatók ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló Tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantázia hős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni. A kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjai zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sas egy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sas egy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cserjés és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szél Kálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Vilav Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még külvárosának számított, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápa tér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepettek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túllicitálva építették a legtechnikásabb és bravúrosabb épületeket. Ha a korabeli polgárvárosnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós Art Deco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház az utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton és környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéház tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombőrművek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiotechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon Alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magán nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
5: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
1: Reklám hangzott el.
6: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény módosítását, nem támogatja a főpolgármester az augusztus 20-ai tűzijátékot. Kánikula várható sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés. Megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és ezt meg is fogja tenni. Így reagált Orbán Viktor az alaptörvény módosítás elfogadására. A volt kormányfő úgy fogalmazott, a jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik 9 órakor az országgyűlés mai rendkívüli ülése. A képviselők tárgyalnak a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetéséről, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűsítéséről is. Tűzijátékmentes augusztus 20-ai állami ünnepet szorgalmaz a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az ünnepszervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor lehet méltó, látványos ünnepséget rendezni, a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és jobb helye lenne az arra költött közpénznek. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. 2 új úti célt jelentett be a Wizz Air. Október 25-től Oszló, október 27-től Marsalam is elérhető lesz Budapestről. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a Vörös-tengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
7: Július 14-e van, kedd, jó reggelt kívánok, Isten éltesse a születésnaposokat, aki ezen a napon július 14-én született, az a franciák függetlenségi napján, a Bastille várbörtön lerombolásának és a francia forradalom kezdetének az emlékére állított napon született, ezt már 237 éve ünneplik ők, 1789. július 14-e óta. 161 évvel ezelőtt ezen a napon brit és francia hegymászók elsőként érték el a Waliszi Alpok tetejét, a legtetejét, a Matterhorn csúcsot. Ezen a napon született még gyermekkorunk bearanyozója William Hanna, amerikai rajzfilm készítő, akinek többek között a Freddy és Bénit, vagy a Foxy Maxit, vagy a Magilla Gorillát is köszönhetjük. Ezen a napon újabb érdekesség itt a Manna délelőttben arcjogáról lesz. Jó Juhász Viki minősített arcjoga oktató lesz majd a vendégem, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan tud segíteni, miként tud segíteni, nem csak a hölgyeknek, de a férfiaknak, sőt egészen fiatalkor van is már ez a fajta arcmozgás, vagy az arcizmoknak e fajta tornáztatása. Isten éltese tehát a születésnaposokat, de ne feledkezzünk meg a névnaposokról sem. Úgyhogy akit Örsnek, Stellának, Ferencnek vagy Töhötömnek hívnak, ők is ünnepeljenek. Ma életörömzenékkel indul a Manna délelőtt, mint máskor. Jó reggel!
0: Életörömzene! Ez a Manna!

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Nem sokára a legfőbb szempont az álláskeresőknek a munkahely választásnál egy egészen meglepő dolog lesz, majd mégpedig az, hogy kutyabarát-e a munkahely. Ugyanis jelentős előnyre tehet szert a munkaerőpiacon egy olyan cég, aki megteszi, meglépi ezt a fontos lépést, méghozzá azt, hogy kutyabarát munkahely legyen, bár elvárásként még nem szerepel, de azért nagyban befolyásolja a gazdik döntését a kutyabarátság, abban az esetben, hogyha két hasonló munkahely között kell választani. A szakemberek szerint pár éven belül pedig oda is eljuthatunk, hogy kézzelfogható verseny hátrányt jelent majd a munkaerőpiacon, hogyha egy cég megtehetné, de mégsem válik kutyabaráttá. Sokak számára kihívást jelent megtalálni az egyensúlyt a munka és a magánélet között, azonban az állatbarát irodák megjelenése tényleg nagyban és vastagon hozzá tud járulni ahhoz, hogy a munkavállalók sokkal-sokkal hatékonyabban egyeztethessék össze a munkát és a személyes életüket, sőt sokkal szívesebben vannak jelen a munkahelyükön, és sokkal tovább tudnak dolgozni, nagyobb lendülettel, és sokkal, mondjuk úgy, hogy nagyobb kedvel túlóráznak is akkor, hogyha velük van a kis kedvencük. Egyre többen ismerik fel szerencsére munkáltatók között a négylábúak közösség alkotó erejét, mert hogy az állatok jelenléte nagyon sok szempontból tud előnyös lenni, nem csak a gazdinak. Egyrészt a kutyás munkatársak gyakran nagyobb elégedettséget éreznek, ami javíthatja az elköteleződésüket a munkahelyük irányába, másrészt pedig pozitív hatással bírhat a többi dolgozóra is, mivel egy motiváltabb és összetartóbb csapat jöhet létre. Ez külföldi cikkekből és külföldi felmérések alapján is megjelent már, mint egy aféle tanulmány. A négylábúak irodai jelenléte nem csak stresszcsökkentő hatású lehet, de olyan munkatársak között is kialakulhat jó viszony, akik korábban nem, vagy csak nagyon ritkán beszélgettek egymással. A Backend Partners munkaerő közvetítő és tanácsadó cég ennek szellemében hirdette meg a legboldogabb munkahely címet, és itt a dog nagybetűkkel, szójátékként ugye az angol kutya, vagyis dog szóval. A címben ez egy pályázat, aminek az volt a célja, hogy felhívják a figyelmet a kutyák munkahelyi közösség formáló és munkaerő megtartó szerepére. Olyan vállalatokat kerestek, amik nem csak állatbarát irodaként működnek, de egyéb megoldásokkal is igyekeznek támogatni az ehhez hasonló kezdeményezéseket. És ami nagyon üdvös, és nagy szeretettel üdvözlöm én is ezt az eredményt, a pályázatra érkezett több mint 100 nevező közül a Jettel a harmadik helyezést érte el. A mobil szolgáltató nem csak székházában látja szívesen a kedvenceket, hanem az üzletének a közel háromnegyede is kutyabarát, így aztán majd 100 üzletében tudnak kutyások menni, intézni az ügyeiket. Az értékesítők minden kutyával érkezőt szeretettel fogadnak, és segítő például vakvezető kutyákkal való megfelelő bánásmód kapcsán pedig külön képzésben is részesülnek. Nagyon fontos természetesen, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy egy olyan munkahely, ahová beviheti a kis kedvencét, egy egészen másfajta közeget eredményez, és nem csak ezeknél a nagy cégeknél, mint az imént említett, hanem olyan multiknál is, akiknél már bevett gyakorlat külföldön az, hogy kutyabarát a munkahely, sőt, van, aki vadászgörényt, cicát vagy egyéb állatot is bevihet, mert nem csak kutyabarát, hanem konkrétan kisállatbarát munkahelyről beszélünk. Nagyon fontos az emberi személyiség fejlődésének, a közösség formáló erejének, vagy a közösség formálódásának a szempontjából az, hogy velünk lehet a kisállatunk, sokkal nyugodtabban dolgozunk, sokkal kisebb a feszültség, hiszen nem kell azon kattogni napközben, hogy szegénykém egyedül van otthon, vagy egyedül vannak otthon, hogyha nem egy kutya vagy cica van, hanem mondjuk több, vagy egy kutya és egy cica. Mindenképpen jót tesz nem csak annak az adott munkavállalónak, aki a gazdi, hanem a teljes társaságnak is az, hogy a kutyás közegben van, nagyon sok egyéb közösségi lehetőségre és kapcsolódásra ad lehetőséget az, hogyha egy munkahely kutyabarát, úgyhogy hajrá Magyarország, legyen minél több kutyabarát munkahely itthon.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma a főszereplő bizonyos Seth Wheeler és a WC papír. Ki gondolná, hogy milyen fontos változásokon, változtatásokon és úton ment keresztül ezek is abszolút hétköznapi papírka, aminek a tekercselése volt az egyik legnagyobb találmány, amellett, hogy egyáltalán ugye kitalálták, hogy használjanak papírt a WC-ben. A ma embere számára nyilván annyira alapvető, hogy szinte bele sem gondolunk, hogy WC-papír nem létezett mindig, és nem is mindig a mai formájában létezett. Az első maihoz hasonlatos verziót a 19. század végén dobták piacra, addig viszont hosszan és számos, olykor meglepő megoldásokon átvezetett az út a mai WC-papírhoz. A WC-papír előtt ugye még mielőtt speciálisan erre a célra kifejlesztett eszköz létezett volna, tehát maga a tekercselt és perforált WC-papír, meg volt az igény rá természetesen, hogy a dolga végeztével mindenki rendbe tegye magát. A korai időkben különféle természetadta eszközök voltak csak, és csak ezek jelentettek megoldást, falevelek, fű, vékonyabb fakéreg jöhettek szóba. Ez kicsit kellemetlen lehetett. Az ókori arab, afrikai és indiai területeken a bal kéz szolgált erre, tehát ugye ott is azért ennek a hagyománynak mit csinálunk jobb kezünkkel, mit a bal kezünkkel, ez is nagyon érdekes, amelyet azután természetesen megmostak, mosakodtak is a dolgok végezte után. Hogyha visszamegyünk még messzebbre az időben, akkor az ókori rómaiaknál és görögöknél már léteztek direkt erre a célra gyártott eszközök, hát már amennyit ugye tudtak ezen finomítani és fejleszteni. A rómaiaknál az ott megszokott nyilvános toalettekben egy bot végére helyezett szivacs, a terszórium nevű eszköz szolgálta ezt a célt, ezt sós vagy ecetes vízben öblítették ki, és egymás után használták. Ez elég kockázatos és fertőzés veszélyes volt. A görögök cserépszeletkéket, ez volt a pessoi, használtak, de náluk is volt a romaiékhoz hasonló szivacsos fenéktörlő bot. Érdekes egyébként, hogy ez nagyságrendileg úgy néz ki, mintha egy üvegmosó szivacs lenne, de akkor az még más célt szolgált, de még mindig messze járunk Seth Wheelertől. A Közel-Keleten akkoriban folyóvízzel öblítették magukat, ugye ez volt tulajdonképpen is talán a leghigiénikusabb megoldás. Japánban egy lapos, tisztítható és újra felhasználható farudat, ez volt a csugi, alkalmaztak. Az amerikai őslakosok kukoricacsutkával törölték meg, amit meg kellett. Európában pedig leginkább a mosható rongyok voltak elterjedtek, aztán a középkorban szénát, gyapjút, kendert is használtak. Alkalmaztak ugyanúgy, mint a korai népek, fapálcikát, kagylóhéjat, köveket, gyümölcshéjat, állati szőrt, sőt még libatollat is. Nyilván mindent kipróbáltak, hogy mi volt az, ami a legkevésbé volt kellemetlen. Egyébként az utóbbit, a libatollat egy 16. századi francia író kifejezetten jó megoldásként javasolta az olvasóinak. A libatollas és az egyéb meglehetősen kellemetlen és kényelmetlen korai megoldásokról értesülve nyilván mindannyiunknak a fejében megjelenik a piros lámpa villog, vagy Istenem, de jó, hogy van már nekünk normális és toalettpapírunk. De hogy hogyan indult el tulajdonképpen ez a megoldás, hogy napjainkban ugye itt van egy 4-esével, 8-asával, 24-esével, 36-osával csomagolt, perforált kis papírtekercs, aminek a legkényelmesebben tudjuk használt venni. Ennek a története is nagyon érdekes, de teszem hozzá egyébként, hogy érdemes volna odafigyelni arra, hogy újra felhasznált papírból készültet vásároljunk, hogy óvjuk a környezetet, mert irdatlan mennyiségű fát vágnak ki a WC-papír használatunk miatt. No, vissza a WC-papír történetéhez és Seth Wheelerhez. Papírról van szó, mert hogy úgy indult a WC-papír pályafutása, úgyhogy nem meglepő, hogy a WC-papír is Kínából ered. A legelső írásos feljegyzés csak az eszközről 589-ből, időszámításunk szerint 589-ből, ilyen zsitúi tudós tollából valók. Ő pontosabban arról írt, hogy semmiképp sem fog olyan papírt használni erre a célra, amelyen a konfucianizmus 5 alapkönyvéből származó idézetek vagy a bölcsek neve olvasható, tehát nem használták újra a papírt. A 14. század már évi 10 000 WC papírlapot gyártatott, már mint a kínaiak által. Az akkori császár kiadott egy rendeletet, amelyben kb. 60x90 cm hosszúságú törlőpapírt követett magának, ezt illatosították is. Na és akkor hogyan jutottunk el a mai WC papír felé? A természetesen hosszú évszázadokba tellett feltalálási és finomítási folyamat az, aminek köszönhetjük a mai toalettpapírt, ami elérte a mai tekercses általunk megszokott formáját, de mielőtt ez bekövetkezett volna, létezett a nyomtatott sajtó, és az emberek praktikus megoldása leltek az újságok lapjaiban, miután azonban már fényesebb lapokra nyomtattak, a megoldás kényelmetlenebb lett. Ugye sokféle módon lehetett újra hasznosítani az újságpapírt, természetesen őrületesen egészségtelen módon, hiszen a nyomda festék az, hogy oda jutott, ahova nem kellett volna. 1857-ben viszont, és akkor most itt vagyunk a finishben, elérkezünk a meghatározó fordulathoz, egy New Yorki férfi, jelesül Joseph Gaetti, piacra dobta az első csomagolt WC papírt 500 laponként 50 centért, és nem is akármilyen szlogennel tette, van hirdetési kis szóróanyaga is, az volt odaírva, hogy toilet paper a kor legnagyobb szüksége. Tehát WC papír a kor legnagyobb szüksége. Ez azonban még mindig nem volt tekercselve. Vékonyka lapokban adták, amit aloe kivonattal itottak át. Eredetileg orvosi célú termék lett volna az aranyér megelőzésére, és minden egyes lapon Gaetti neve szerepelt. Büszkesége a termékére nagyobb lehetett annál, mint hogy az zavarja, hogy az emberek ugye mire használják az ő nevével feliratozott papírt. Az ő ötlete viszont nem aratott el söprő sikert, viszont gyártóként ettől függetlenül sem tűnt el a piacról. Nagyon szép számmal akadtak követői, újító kedvű papírgyárosokként az amerikai Scott fivérek, Thomas Edward és Clarence Scott, illetve, és akkor itt van a mi főszereplőnk, Seth Wheeler jelentek meg a WC papír bizniszben. Scotték és Wheeler gyára párhuzamosan kezdték el a fejlesztéseket, amelyek végül a maihoz hasonlatos WC papírig vezettek. Seth Wheeler 1871-ben szabadalmaztatta a perforálást, és 1883-ban a gurigára tekercselést. Így született meg a mai nap is használatos tekercselt és perforált WC papír.

0: jelentkezzünk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgasson Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel! Élet, öröm, zene! Ez a Manna FM!

0: Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Miért nem mennek ki a fülünkből a dallamok? Mindenki járt már úgy, hogy egyszer csak meghallott egy dallamot, és úgy maradt, napokig dúdolgatta, ezt hívják dallamtapadásnak. De vajon miért nem mennek ki a fülünkből a dalok? Hogyan működik? Mi a működési mechanizmusa a dallamtapadásnak? Többféle elmélet is született már a jelenség hátterének a megmagyarázására, de egy valami biztos, leginkább az egyszerű, ismétlődő jellegzetes ritmusú dalok képesek órákon át megmaradni a fülünkben. Például szokták azt is mindig mondani, hogy mindenkinek van fülférge, most ezt senki ne értse félre, idézőjelben kell mondani, mert az angol earworm nevű elnevezés az, ami igen találóan nevezi ezeket a dallamtapadásos hangfoszlányokat így. Miért ragad meg vajon egyes dallamoknak a darabja szinte azonnal a fülünkben, hogy aztán napokig alig bírjunk szabadulni tőle? Ahogy már mondtam, az angol nyelv találóan fülféregnek, earwormnak nevezi ezeket, a távozni nem hajlandó dallamfoszlányokat, amik a kutatások szerint akár a lakosság 98%-ánál jelentkezhetnek, és jelentkeznek is nőknél, férfiaknál egyaránt, állítólag a nőknél hosszabb ideig tart a jelenség, és jobban is zavarja őket, mint a férfiakat. A férfiak valahogyan el tudnak tőle vonatkoztatni. De vissza a lényeghez, mi az oka annak, hogy egyes dallamok sokkal jobban megragadnak bennünk, mint mások? Meg lehet-e tőlük szabadulni, és ha igen, akkor hogyan? Ez a legfontosabb. A kutatók szerint azok a dallamok, melódiák okoznak leginkább és leggyorsabban, legkönnyebben dallamtapadást, amelyek kellően egyszerűek, gyors tempójúak és könnyen megjegyezhetőek. Azaz, nem kell különösebb zenei képzettség ahhoz, hogy magunkban ismételgessük ezt, anélkül, hogy észrevennénk, ez benne a leginkább furcsa. Jellemző még az is, hogy az első néhány ütem után ereszkedni kezd a dallam, mint a hullepelyhes fehér hónál például, de a váratlan és szokatlan zenei ugrások is okozhatnak dallamtapadást, mint a Bohemian Rhapsody, vagy például az olyan jellegzetes ritmusok, hogy a legnagyobb klasszikusoknál maradjunk, mint a Viva Rock You-nak az intrója. Ami a személyiség jegyeket illeti, különösen a kényszeres viselkedési jegyeket, mutatókat, vagy az azokra hajlamosabb személyeket, illetve a szorongókat sújtja a jelenség, de azokat is, azt mondják a hozzáértők, akik az átlagnál jobban nyitottak az újdonságokra. Azt persze mondani sem kell, hogy akik egyébként is muzikálisak, szintén gyakrabban hallanak magukban dallamokat. Mikor keletkezik ez? Nyilván ez is egy nagyon fontos kérdés, Bálint Lilla írása alapján haladva, meglepő módon nem csak egy konkrét dallam hallgatása után jelentkezhet ez a bosszantó történet. A dallamfoszlányok ugyanis akkor is megjelenhetnek, szinte a semmiből, hogyha éppen teljesen jól érezzük magunkat, álmodozgatunk, nosztalgiázunk, beszélgetünk, vagy épp ellenkezőleg túl sok mindenre koncentrálunk egyszerre, és amiatt stresszelünk, lehet, hogy észre sem vesszük, de mégis szorongunk, stresszelünk. Mintha az amúgy is megterhelt agyunk ilyenkor az egyszerű és ismétlődő dallammal nyugtatná meg magát, ugye a repetitív tevékenység is nyugtatólag hat az emberre, sokszor szoktuk mondani, gondoljunk csak a ringatózásra, a kántálásra, a mondókákra. A dallamtapadást egyébként az is okozhatja, hogyha egy élmény vagy egy szó felidézi azt az adott dalt, megtörtént eset például, hogy valaki meglátta a Faith szót egy azonos nevű cipőmárka dobozán, és már is elkezdett énekelni a fejében George Michael. Evolúciós okai is vannak állítólag, mert hogyha feltesszük magunkban a kérdést, hogy miért éppen a zenével kapcsolatos ez a jelenség, és miért nem ismételgetünk inkább mondatokat magunkban, vagy versrészleteket, hát azért, mert a mindennapi beszéddel ellentétben a zenében jellemzőek az ismétlések, ami nem csak a tudás, hanem a dallamtapadás anyja vagy atya is. Ha zene nélkül ismételgetünk valamit, az gyerekesnek szokták mondani, vagy kényszeresnek, vagy legalábbis nem egészen rendben lévőnek hat-hat. A zene esetében azonban minden egyes ismétlésnél valami mást hallunk meg, bent a fejünkben. Egyes kutatók szerint evolúciós okai is vannak a dallamtapadásnak. Az emberi történelem nagy részében például dalokon keresztül memorizáltunk bizonyos fontos információkat, például azt, hogy hol van a kút, melyik élelmiszerek mérgezőek, vagy hogy hogyan kell ellátni a sebeket. A modern ember körülbelül 200 ezer éve létezik, de az írást csak mintegy 5000 évvel ezelőtt kezdték el használni az ősök, és még a múlt század elején is gyakori volt az írástudatlanság. A ritmus, a rím és a dallam megfelelő kombinációjának segítségével viszont sokkal könnyebben megragad bennünk az információ, mintha csak magunkban ismételgettük volna, magukban és magunkban, a szavakat. Hát ez a titka a dallamtapadásnak.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A benzinnel, a tankolással, a benzinárakkal kapcsolatban folyamatosan hallunk híreket, viszont arról valami keveset beszélünk, hogy mi történik a kocsival akkor, hogyha nem tankolunk időben, ugye? Nagyon sokan voltunk így annak idején fiatal korunkban, amikor elvihettük otthonról a kocsit, hogy éppen csak minimálisat tankoltunk bele, de bizony, hogyha az ember így spórol, akkor baj lehet a kocsival. Vannak olyanok, akik szinte bármikor, hogyha benzinkutat látnak, gurulnak, feltöltik az autóik üzemanyag tartályát, míg mások, és ez ugye jellemző ránk, és a mások ebben az esetben azok, akik a tinédzser korukból megtartották ezt a szokást, az utolsó pillanatig halasztgatják a tankolást, így szinte minden egyes tankolás előtt a nulláig esik az üzemanyag szint jelző mutatója. Volt időszak, amikor én is csináltam ezt egy időben, aztán mondta a férjem, hogy ezt nem szabad, mert tönkre ment tőle a kocsi. És íme itt van a bizonyíték, az utóbbi csoportba tartozók számára van egy rossz hír, nagyon könnyen tönkre mehet a kocsi, a gépjármű, akkor, hogyha mindig kivárjuk az utolsó utáni pillanatot. Hogyha az ember felteszi magának a kérdést, hogy oké, akkor de ezek szerint van egy ideális időpont, mikor tankolják? Hát, hogyha biztosra akarsz menni, akkor negyed tanknál már el kell menni tankolni. Nyolcad alá pedig soha ne hagyjuk esni az üzemanyag szintet, mert ha így teszünk, akkor az üzemanyag rendszer is károsodhat az autóban. Mindez pedig azért következhet be, mert minden egyes tankolással apró részecskék és üledékanyag is kerül a kocsi üzemanyag tartályába. Ez jellemzőbb akkor egyébként, hogyha olcsóbb benzint tankolunk, mivel a prémium kategória üzemanyagok olyan adalékanyagokat is tartalmaznak, amelyek meghosszabbítják vagy meghosszabbíthatják az autó életét. Ha túl kevés benzin van az autóban, vagy üzemanyag, akkor megtörténhet, hogy az üzemanyagrendszer felvesz valamennyit ebből az üledékből, ami aztán eltömítheti az üzemanyag szűrőt, vagy akár az üzemanyag befecskendezőket is, ami aztán a motor teljesítményével kapcsolatos problémákat is okozza. Az Amerikai Autós Szövetség szakembere David Bennett hozta össze ezt az összefoglalót, és egyébként ennek aztán borsos ára lehet, szóval, hogyha az ember folyamatosan halasztgatja a tankolást, akkor bizony ráfaraghat, mert hogy egyébként jó esetben ilyenkor elégséges talán csak az üzemanyag szűrőt kicserélni, ami nem olyan nagy befektetés, de megtörténhet az is, hogy ki kell tisztítatni az üzemanyag befecskendező rendszert, ezt pedig már nem úszta meg az ember annyira olcsón. A szakember nyilván tisztában van vele, hogy sokan azért járatják szinte üres üzemanyag tartállyal is az autójukat, mert ez a spórolás képzetét kelti bennük, de a fentiek is azt igazolják, hogy miközben semennyit sem spórolunk, nagyon komoly bajba is keveredhetünk, a javítási költségek egész hiszen biztosan meg fogják haladni azt a képzeletbeli összeget, amit így megtakarítunk, úgyhogy a tankolással, az üzemanyaggal kapcsolatban is érdemes hosszú távon gondolkodni. Ha már spórolni szeretnénk ilyen módon, vagy ezzel kapcsolatban, vagy legalábbis meg akarjuk nyugtatni magunkat azzal, hogy ezt tesszük, a következő három tippet érdemes inkább megfogadni. Azt mondja a szakember, hogyha sokat autózol, tankolj hetente többször is. Nem muszáj mindig teletölteni a tartályt, de így kevésbé lesz sokkoló az összeg, amit egy alkalom alatt kell hagyni. Aztán nagyon fontos, hogy figyeljünk a kerekekben uralkodó nyomásra, tehát a keréknyomásra, mert a gyártó által előírt nyomást kell biztosítani folyamatosan a kerekekben. Ez fogyasztás szempontjából is nagyon sokat jelent. És a másik, ne pakold túl az autót haszontalan dolgokkal, hogy a hólánc és a szánkó még mindig a csomagtartóban van, ahogy ugye egészen sokunknak szokott egy csomó minden a csomagtartóban maradni. Hát most itt az idő, hogy kivegyük, a tetőcsomagtartót üresen utasztatjuk, szereljük le azt is, elég lesz visszatenni akkor, hogyha tényleg szállítanánk valamit. Ez azért fontos, mert ezek mind-mind plusz terhek, és lassítják az autót, és növelik a fogyasztást. Sokakat érdekel az is, hogy üres tankkal mennyit lehet még autózni, és bár a szakértő egyértelműen nem ajánlja ennek a kipróbálását. Az üres tankot jelző lámpa a tapasztalatok szerint akkor gyullad ki, amikor a teljes tartálynak csak a tizedében van üzemanyag. Átlagosan ez 40-50 kilométer megtehető utat jelent még ilyenkor, de egyes modellek esetében a táv egész extrém, akár 190 kilométer, és lehet másoknál pedig 20 mondjuk. De biztos az az, hogyha követjük a szakértő tanácsát, és negyed tanknyi üzemanyag mennyiség alá sosem megyünk.

0: A Manna délelőtt vendégét a 98.6 Manna FM-en ma Juhász Viki, minősített arcjóga oktató, akivel nem meglepő módon az arcjógáról fogunk beszélni, annak a jótékony hatásáról, hiszen most már egyre többször és egyre több helyen találkozhatunk ezzel. Hogyan hat, mire kell odafigyelni, miért fontos, hogyan segít, nem csak a hölgyeknek, de a férfiaknak is. A hírek után kezdünk is.
1: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgasson Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
2: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
3: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
5: 35. Művészetek Völgye. Július 24-e és augusztus 2-a között. Bagosi Brothers Company, Elefánt, Lenke, Esti Kornél, José González, Hiperkarma, Carson Koma, Ivan and the Parazol, Kispál és a Borz, és még rengeteg koncert, színház, családi és irodalmi program vár Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden, az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján. www.művészetekvölgye.hu.
3: Programajánlót hallottak.
4: Reklám hangzott el.
6: Hamarosan új köztársasági elnököt választhatnak. Iráni célpontok ellen indított támadást az Egyesült Államok. Folytatódik a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, ezzel pedig megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazás után a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Kórházvezetői megbízatásokat vont vissza az Országos Kórházi Főigazgatóság. Megszűnt Somogyi Aliza Borsodabaúj-Zemplén vármegyei központi kórház gazdasági igazgatói, illetve Révai Róbert, a budapesti Bajcsi Zsilinszky kórház orvosigazgatói megbízatása, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A vezetői munkakörök betöltésére nyilvános pályázatot írnak ki. Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Az iráni média robbanásokról számolt be az ország Perzsa-öböl partvidékéről és a szoros környékéről is. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületet és egyéb létesítményeket támadott Bahreinben. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó Mark Weeklinkkel is befizethető, így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból az ügyfelek egyetlen koppintással megnyithatják saját mobilbanki alkalmazásukat. Az utazáshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, ezután csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartottak a rendőrök hétvégén a Tiszató térségében. Idén második alkalommal mérték a vízi járművek sebességét. Emellett szondáztattak nem csak az utakon, hanem a vizeken is. Többen vezettek ittasan vízi járművet. A nyár hátra lévő részében is fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a Tiszató környékén és a Tavon is. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Napközben 30-34 fok, késő este 23-28 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tiszató 25 fokos.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Manna délelőtt.
0: A Manna délelőtt vendége ma Juhász Viki minősített arcjoga oktató, akivel nem meglepő módon az arcjogáról beszélgetünk, a hatásáról, a fontosságáról, arról, hogy preventíven mi mindent tud segíteni, mi mindenben tud segíteni nekünk. Már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor mai vendége Juhász Viki, minősített arcjoga oktató, úgyhogy hát ebből aztán egyértelműen kiderül, hogy az arcjogáról fogunk beszélgetni, amiről most már egyre több helyen lehet látni, kis videókat hallani róla, hogy mi mindenben segít, hogy nem kell botox, hogy nem kell arckezelés, hogyha odafigyelünk, és tényleg alkalmazzuk, azt hiszem, hogy talán napi szinten. Na de mi igaz ebből? Miért fontos az arcjoga? Miért hívjuk egyáltalán jogának ezeket a gyakorlatokat? Erről is beszélgetünk. Szia Viki, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
1: Na kezdjük először is azzal, hogy az arcjoga mióta létezik, vagy mióta foglalkoznak ezzel, és hogyan lesz valaki minősített arcjoga oktató? Miért kezdtél el ezzel foglalkozni?
2: Hát igazából az arcjoga az ugye nagyon régre vezethető vissza. Uh-huh. Nekem igazából maga ez az egész jóga világ, ez onnantól vált érdekessé, hogy én régen versenytáncoltam, aztán megszülettek az én drága kisfiaim, akik most már kamaszok, és hát utána már nem térhettem ehhez vissza, és kellett valamit választanom, és egyébként ekkor lépett be az életembe a jóga, és mindenki utána megkérdezte, hogy na, mivel tudtam lefogyni, és mondtam, hogy jogával, és hát akkoriban még mindenki így a jogáról azt hitte, hogy na, akkor üldögélünk, feltett kézzel, keresztbe tett lábbal, és ennyi, és mindenkinek mondtam, hogy hát oké, akkor csináljunk együtt végig egy rendes jóga órát, hogy akkor az mennyire megerőltető. És úgy voltam vele, hogy ha a testemmel el tudtam érni azokat a változásokat, amiket teljesen vadidegen emberek észrevettek, akkor ezt miért ne tehetném meg ugyanígy az arcommal. És akkoriban kezdtek ugye előjönni ezek az arcjogás videók. Fumiko Takacunak a neve szerintem nagyon sok embernek ismerős lehet, de az arca biztos ismerős lesz, hogyha esetleg rákeresnek. És őtőle láttam először arcjogás videókat, és nagyon-nagyon megtetszett. Aztán később, amikor ezzel már komolyabban kezdtem el foglalkozni, akkor úgy gondoltam, hogy kitől mástól tanulhatnám ezt meg, mint tőle. Úgyhogy nagyon boldog voltam, amikor megláttam, hogy ő nemzetközi tanárképzést is indít, és ezt a tanfolyamot végeztem el, úgyhogy én hitelesített arcjoga oktató vagyok, szóval nem csak így önhatalmulag nevezem így magamat. És egyébként, hogy ez miért is nagyon fontos számomra, hogy valaki tényleg jó helyről tanulja, illetve ugye, amit te is mondtál, hogy rengeteg ingyenes videó van fent az interneten, amikor én legelőször az első rendes testes jóga edzésemet végigcsináltam, akkor én is szépen felmentem a YouTube-ra, és elővettem egy videót, és sikerült úgy meghúzni a derekamat, hogy körülbelül egy hónapig alig bírtam mozogni. És akkor itt döntöttem el, hogy úristen, akkor ez lehet, hogy nem ilyen, hogy na, akkor én most nekiállok egy teljesen új dolognak, és akkor így az internetről megtanulom. És ez egyébként nagyon sokszor visszaköszön a mai napig is, amikor jönnek hozzám, vagy milyen csoportos órát tartok, és mondják, hogy ó, hát én már arcjogázom, mert hogy nézem ezeket a videókat, és akkor így bemutatnak egy-két mozdulatot, és akkor, szóval, hogy így mindig kiderül, hogy igenis itt is nagyon fontos, hogy csinálja, tehát, hogy ez nem csak ennyi, hogy na, akkor az ingyenes videókból mindent meg lehet tanulni. Nyilván, hogyha valakinek már van egy alapja, vagy elvégzett már, vagy volt olyan személyes órákon, vagy online órákon, ahol bizonyos alapvetéseket, alapvető technikákat, mire kell odafigyelni, hogyan csináljuk jól az arcjogát megtanulta, akkor nem mondom, hogy utána nem lehet már ingyenes videókból is jópofa gyakorlatokat elsajátítani, de szerintem, hogyha valaki ezt teljesen ismeretlenül most kezdi el, akkor érdemes ebbe egy kis időt, energiát, nyilván ezeknek a díját is belefektetni, mert nagyon fontos az, hogy jól csináljuk, hogy hatékony legyen.
1: A műsor vendége Juhász Viki, minősített arcjoga oktató, és hát akkor nyilván így egyértelmű, hogy az arcjogáról, annak a fontosságáról beszélünk, és arról, hogy hogyan tud segíteni ez abban, nem is azt mondom, hogy az öregedés gátlásban, de hogy tónusban tudjuk tartani az arcunkat, és hogy vissza tudjuk fordítani azt, amit a gravitáció megmozdít. Legalábbis én így látom, hogyha az ember tónusban tartja az izmait, és az arcizmokra ugyanúgy vonatkozik, akkor sokkal jobban formában tudja tartani magát. Ezzel folytatjuk majd.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Juhász Viki, minősített arcjoga oktató. Az arcjogáról beszélgetünk ma, és ott tettük le a fonalat, hogy én legalábbis azt állítottam, hogy ugye a mély izomgyakorlatok, mint ahogy egyébként a jogában is ez a lényeg, hogy olyan izmokat, olyan belső részeket mozgat meg, amiről idézőjelben úgy mondom, vagy úgy szoktuk mondani pestésen, hogy nem is tudjuk, hogy egyáltalán van. Olyan részek szoktak izomlázban lenni, olyan részek szoktak elkezdeni erősödni, és egy nyilván nagyon jót tesz a léleknek is. Hogyan ültethető át mindez, amit én most állítok, az arcjogára?
2: Én mindig azt a példát szoktam erre felhozni, hogy amikor lezuhanyzunk és bekenjük magunkat testápolóval, akkor nem várjuk el azt, hogy majd ettől lesz szép, tónusos a testünk, és hogy miért várjuk el ezt az arcunktól. És nem azt állítom, tehát a krémek azok nagyon-nagyon fontosak, viszont nagyon fontos azt is tudnunk, hogy mi mire való. És itt jön képbe az arcjoga, tehát az, hogy az arcunk az idővel mennyire ereszkedik meg. Egyes izmokat ugye túl dolgoztatunk, mint például a homlokizmot. Tehát a homlokizom az folyamatosan dolgozik. Arra nem kell tornát csinálni, tornagyakorlatokat, hanem például a homlokizmot azt folyamatosan lazítani kell, azért, hogy ezeket a vízszintes ráncokat, vagy ezeket a függőleges, mérges ráncokat el tudjuk tüntetni, vagy azoknak a megjelenését késleltetni tudjuk, tehát hogy egyáltalán nem csak idősebb korosztálynak fontos ez, hanem szerintem, és egyébként az a tapasztalatom, hogy egyre több fiatal is érdeklődik az arcjoga után megelőzés miatt, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog. De fontos az, hogy van, amit ugye túl használunk, mint például a homlokizmokat, vannak olyan izmaink, amiket pedig egyáltalán nem használunk. Tehát például az arcizmainkat, amikor meg szeretnénk mozdítani, akkor az megy általában a legnehezebben. Mert hogy azt például egyáltalán nem jól mozdítjuk. Tehát amikor mosolygunk, akkor a szánkat húzzuk oldalra, és nem pedig az erre való arcizmokat használjuk.
1: Ja, de ez valamikor helyesen mozgott? Csak ez így az idők során elváltozik, mondjuk így?
2: Hát igen, nyilván ugye a napi szokások, a stressz, a kialvatlanság, szóval hogy ezek mind-mind nyomot hagynak az arcunkon, és ezért van az, hogy bizonyos izmokat túlhasználunk, bizonyos izmokat pedig alul használunk. Aha. Szóval ez nagyon fontos, hogy ezeket jól mozdítsuk meg, illetve ami még nagyon fontos, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor mondjuk akár eljönnek egy tanfolyamra, akkor azokat én direkt úgy állítottam össze, hogy kirakják a telefont maguk mellé, a tükör mellé, és velem együtt tudnak gyakorolni, mert az elején például nagyon fontos az, hogy lássák magukat a tükörben, mert hogy azt hiszik, hogy jól csinálják, de aztán belenéznek a tükörben, és hoppá, hát nem ugyanaz köszön vissza, mint amiről azt hiszük, hogy csináljuk. Szóval szerintem nagyon fontos, hogy az elején tükör előtt gyakorolja be mindenki, és utána, amikor már jól elsajátította, és magabiztosan tudja csinálni ezeket a gyakorlatokat, akkor én például azt szeretem, hogy olyan gyakorlatsorokat is szoktam beiktatni, meg ugye ez mindig törekszem arra, hogy én nekem is két gyerekem van, én is dolgozó nő vagyok, tehát nekem sincs időm arra, hogy naponta fél órát vagy egy órát arcjogázzak, hanem vannak különböző rutinjaim, nyilván van egy reggeli átmozgató kis feladatsorom, ami körülbelül 3 perc, de egyébként vannak olyanok, amiket kéz nélkül autóvezetés közben tudok megcsinálni, van olyan, amihez kell a kezem, de nem kell krém, és mondjuk az esti tévénézés közben körülbelül 5-10 perc alatt meg tudom csinálni. Szóval, hogyha valakiben megvan erre a nyitottság, megvan benne az az elszántság, hogy ő ezt következetesen csinálja, mert hogy ez nyilván nem olyan, mint egy botox, egy töltés, és itt nem a botox ellen szeretnék beszélni, és ezzel kapcsolatban is lenne majd még egy fontos észrevételem, hanem az, hogy ezzel számolni kell, hogy ez nem egy gyors megoldás, hanem itt nagyon fontos a következetesség, viszont nagyon szép és természetes eredményeket lehet ezzel elérni.
1: Az is nagyon lényeges egyébként, hogy ez az idegrendszerre is hat, és rituáléként is működik, ahogy ezt a honlapodon is lehet olvasni, úgyhogy ezzel folytatjuk majd, hogy hogyan hat ez az arcizmokon túl még másra is, akár a hangulatunkat, vagy az idegrendszerünket illetően. Juhász Viki, minősített arcjoga oktató, a műsor mai vendége, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseménye.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Az arcjogáról, annak a jelentőségéről és az áldásos hatásairól beszélgetünk. Juhász Viki minősítette arcjoga oktató a műsor mai vendége, és ígértem, hogy azzal folytatjuk majd, hogy az idegrendszerre is hat, rituáléként is működik, kapaszkodhatunk bele a napi rendszer felállításakor, hogy van egy olyan dolog, ami csak az enyém, amikor tényleg magamért teszek valamit, tényleg csak néhány percben vissza tudunk szokni arra, hogy törődjünk magunkkal. A másik dolog pedig, ami nagyon érdekes, és sok nőnél problémát okoz. A szájszegletben, a külső szájzugnál ugye van ez a két lefelé menő vonal, ami egy kicsit olyan szomorú harcsa szájat csinál, ami szintén az izommal, annak a renyhességével, vagy a feszességével, vagy tónusosságával, vagy a tónusosság hiányával függ össze. Úgyhogy erről is beszélj majd, kérlek, egy kicsit.
3: Igen, szóval, hogy én abszolút így tapasztalom, hogy ez a hangulatra is nagyon nagy hatással van, és ezért szoktam például elkülöníteni a reggeli gyakorlatsorokat és az esti gyakorlatsort. Ugye a reggeli az inkább arról szól, hogy segítsen beindítani a napot. És amellett, hogy ez egy nagyon jó kis rituálé, és már azzal, hogy adok magamnak 5 percet, megvan az az érzés, hogy na, én törődök magammal, de hogy ennek van egyébként egy biológiai folyamata is, hiszen onnantól kezdve, hogy hozzáérünk az arcunkhoz, hogy foglalkozunk vele, hogy megtornáztatjuk aktív módon, vagy pedig átmasszírozzuk passzív módon, mindkettőnél hatunk a nyirokkeringésre is, a vérkeringésre is, és azáltal, hogy ezt egy picit serkentjük, ugye sokkal könnyebben beindulnak ezek a folyamatok, ugye a nyirokkeringéssel, a méreganyagoknak az elszállítása, illetve, hogyha utána használunk bármilyen krémet, akkor az abban lévő hatóanyagok is sokkal hatékonyabban beszívódnak. Tehát, hogyha már egyszer költünk, manapság már sajnos egyre többet ezekre a krémekre, ami mondom nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon jó, akkor ezzel tudunk segíteni azon, hogy még inkább beszívódjanak. Az esti rituáléknál pedig ugye az egész napi stressznek a levezetése szerintem nagyon fontos. Ami nagyon érdekes, hogy például a rágóizom az nem az arcunkon, vagy a fejünkön, az egész testünkben a legerősebb izom. És valószínűleg mindenkinek megvan az a kép, hogyha feszült, akkor egész egyszerűen így összeszorítja a fogát. Nagyon sokan ugye fogcsikorgatással alszanak éjszakánként. Na most ez mind azért van, mert hogy az a rágóizom a sok-sok feszültségtől az ott be van feszülve. Tehát például egy esti rituálénál ennek az ellenzítása, az nagyon sokat segíthet abban, hogy sokkal jobban, kipihentebben töltsük az éjszakát, és ez valóban a regenerálódásról szól. És azt gondolom, hogy az, hogy most már egyre inkább olvasni olyanokat, hogy tudományos kutatásokkal is vizsgálják az arcizmoknak a célzott működtetésének a lehetséges hatásait, ez abszolút egy ígéretes dolog, és amellett, hogy én ugye a saját fotóimmal szoktam leginkább példálozni ezzel az előtte-utána fotókkal, hogy mondjuk a 10 évvel ezelőtti fotóimhoz képest nem történt szerintem olyan nagy változás, ez is már egy nagyon nagy dolog. Csak egy szót szeretnék ezzel a botox témával kapcsolatban mondani, vagy egy gondolatot, hogyha ugye nagyon sokat lehetett olvasni, meg hallani arról, hogy ugye a botox és az arcjoga az nem és, hanem egy vagy dolog. Na most szerintem ez nem ennyire különválasztandó, mert hogyha valaki jön hozzám azzal, hogy ő neki van egy iszonyatosan erős mérges ránca, akkor nem biztos, hogy neki az arcjogával 100%-osan olyan megoldást fogok tudni adni, hogy azonnan eltűnjön. Viszont, hogyha őt ez zavarja, akkor ő nem fogja ettől jól érezni magát. Szóval szerintem a kettő abszolút megfér egymás mellett, sőt, azért is nagyon fontos, mert hogy azokon a területeken, ahol ugye botoxot adnak, ott az izmoknak a működése az megszűnik, vagy jelentősen lecsökken, és ahogy az előbb említettem, ugye az izmoknak az aktív működése, az hatással van a nyirokkeringésre. Na most, ha ott lelassul a nyirokkeringés, akkor a méregtelenítés, a hatóanyagnak a felszívódása, az is romlik. És ezért hosszú távon azokon a területeken ugye a bőrminőség az romolhat. De hogyha odafigyelünk arra, hogy egy adott területre mondjuk botoxot használunk, de mellette a környező területeket igenis tornáztatjuk és masszírozzuk, akkor ebből a negatív hatásból szerintem nagyon jól ki lehet jönni, és mind a kettő dolog meg lesz. Tehát jól is fogja érezni magát, és ugyanakkor a bőrminőségére is odafigyelünk. Szóval én szerintem ez nem egy olyan, ami között választani kell, hanem a kettő az nagyon jól megférhet egymás mellett.
2: Zárásképpen még arról beszéljünk egy 2-3 mondatot, Viki, hogy az arcjoga az életkorhoz kötötte, vagy hogyha mondjuk valakinek a 10 éves lánya beszállna anya mellé gyakorolni, tehát elkezdeni az arcjogát, akkor ő is megteheti-e. Tehát, hogy ez preventív szempontból is hasznos-e?
3: Hát abszolút fontos, igen, mert ugyanúgy, mint hogy a gyerekek is járnak edzeni, és milyen fontos a fiatal gyerekek, milyen is az edzés. Úgyhogy szerintem igen, sőt, akár ez még egy nagyon jó anyalánya program is lehet például. Nekem volt olyan időszakom, amikor még engedték a gyerekeim, hogy egy kicsit este megmaszírozzam az arcukat, hogy volt, hogy kifejezetten kérték, hogy anya, masszírozd meg, mert hogy akkor sokkal jobban alszom. Szóval, hogy az, amit te is említettél, hogy az idegrendszerre ennek milyen hatása van, ez abszolút működik a gyerekeknél is, és szerintem a fiatal lányoknál, akik már egyre inkább szeretnek csajosan kinézni, az, hogy ezekre az izmokra tudatosan odafigyelnek, ez hosszú távon szerintem nagyon jó hatással van arra, hogy késleltessük az öregedési folyamatokat. Ugye ez a harcsaszáj, amit említettél, ez egy nagyon érdekes dolog. Az az izom, ami ezért például felelős, magyarul szájszeglet lefelé húzó izom, ilyen gyönyörű neve van, de hát abszolút benne van a nevében az ő feladata, ami nagyon fontos egyébként a hétköznapokban, a beszédnél, a mimikánál, az étkezésnél, mindennél. Viszont hosszú távon nagyon nem szeretnénk, ugye, hogy ez ott maradjon. Ezért, hogyha ezt az izmot is például masszírozzuk, hogyha oda tesszük a szánk szegletéhez, behajlítjuk a mutató ujjunkat, és azt így középtájra lehozzuk, ott érezni is fogunk egy ilyen kis mélyedést egyébként a csontban, hogyha azt az izmot ott masszírozzuk, akkor nagyon sokat tudunk tenni azért, hogy ez az izom ellazuljon, és ne rövidüljön meg, mert ugye attól alakulnak ki a ráncok, hogy az izmok a feszültség által befeszülnek, megrövidülnek, és ezáltal nyilván fölötte ráncok alakulnak ki. De hogyha ezt az izmot például folyamatosan, akár napi szinten így megmasszírozgatjuk, akkor nagyon sokat tudunk tenni az ellen, hogy ez az izom ne húzza lefelé a szánkat, és egyébként szerintem nagyon jó relaxáló hatása is van, akár az íróasztalnál ülve feltesszük a könyökünket, senki észre nem veszi, hogy mit csinálunk, tehát hogy naponta többször is el tudjuk ezt végezni, és az idegrendszerünkre is jótékony hatással van, és a megjelenésünkre is.
2: Viki, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Juhász Viki, minősített arcjoga oktatóval fogunk még találkozni itt a műsorban, de köszönjük szépen, hogy az arcjogáról ennyi mindent elmondtál, úgyhogy kedves hallgatók, arcjogára fel lesz, korra és nemre való tekintet nélkül használható, sőt használandó. Viki, köszönjük az időt.
3: Én köszönöm a meghívást.

0: 98 pontat Manna FM életörömzene, és ma napközé, hogy ez ilyenkor lenni szokott, amit a cicáknál kiemelten fontos tudni a vízfogyasztásról, a cicáknál ez egy kiemelten fontos téma, mármint a hidratáltság. Alvást segítő esti nasik, fehér csokis krémes tejberizs, és az eperbőr, erről lesz szó a mai beauty rovatban, ezzel kezdődik a mai mannapközi a friss hírek után.
1: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgasson Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyű zenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
2: Irány a Művészetek Völgye!
3: Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük. Reklám hangzott el.
7: Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése, ismét drágább lett a kőolaj, marad a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
8: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról is tárgyalnak ma az országgyűlés rendkívüli ülésen. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűsítése. A képviselők vitáznak a köznevelésben dolgozók sztrájkjogát korlátozó akadályok eltörléséről és az iskolaigazgatók jogkörének szélesítéséről is. Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. Emelkedett a kőolaj világpiaci ára. A Brent hordonkénti ára csaknem 10%-kal, 84,5 dollárra nőtt, miután az amerikai hadsereg megkezdte az iráni kikötők blokkádját és katonai célpontok bombázását. Irán válaszul az amerikai erők egyik bahreini bázisát támadta. Elemzők szerint a közel-keleti konfliktus felerősödése egyértelműen új kockázatokat jelent az olajpiacra. Varsóban hozza létre új központját az Európai űrügynökség. A szervezetnek több városban is vannak hasonló intézményei. A bejelentéskor elhangzott, az ország élen jár a biztonsági beruházások a védelmi ipar és az űripar területén. Az Európai űrügynökség fogja finanszírozni az első lengyel űrhajót is. Vádat emeltek egy török-bálinti férfi ellen, aki januárban Nagykovácsiban ököllel megütött és a vezetőülésből kirángatott egy buszsofőrt. A férfi azért kereste fel a buszvezetőt a végállomáson, mert a lánya korábban konfliktusba keveredett vele. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt eljárás indult ellene. A Duna-Tisza közén írtják a héten a szúnyogokat. Paks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény területén földi, kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Mivel a hőség után alig alakultak ki lárvák fejlődéséhez megfelelő állóvizek, az ország nagy részén kevés a szúnyog.
8: Időjárás.
7: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, megmarad a kánikula.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Manna délelőtt.
0: A cicáknál az egyik legfontosabb dolog a hidratáltság, a vízfogyasztás, erről lesz szó az állatbarát rovatban, aztán jönnek azok a nasik, amiket kifejezetten este kell fogyasztani ahhoz, hogy jót aludjunk. Elkészítünk egy fehér csokis, nagyon krémes, nagyon buja, nagyon finom tejberist, és szó lesz arról a bizonyos eperbőrről, hogy mi is ez pontosan, hogyan lehet megelőzni, mitől alakul ki ez a beauty rovat. Ezzel kezdődik a mai Manna Napközi most. Yeah!

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Eperbőr. Mi is az az eperbőr vagy eperláb, és hogyan tudunk megszabadulni tőle, hogy aztán újra ragyogó bőrünk legyen? Ha frissen borotváltuk a lábunkat, és az már is rögtön eperre emlékeztető fekete vagy vörös szőrtűző foltokat mutat, akkor nem kell aggódni, mert van megoldás, elmondom, hogy mit lehet tenni ellene. Egyébként akár egy dalcímre is emlékeztethetne ez a kifejezés, hogy eperlábak, és erről akkor beszél, amikor az eper magvaihoz hasonló apró fekete vagy vörös pöttyök jelennek meg a bőr felszínén közvetlenül borotválkozás vagy szőrtelenítés után. Nyilván adódik a kérdés, hogy mi sötétíti be a pórusokat, és ami még fontosabb, hogy hogyan tudunk megszabadulni tőle. Noha a tél, amikor a lábainkat ruha fedi, hosszan elhúzódhat, ennek ellenére a nők nagy többsége nem csak magabiztosabb, de jobban is érzi magát akkor, hogyha a bőre sejmes, ragyogó, simogatni való, könnyen testápolózható, és nem csak a jóga órán mutathatja meg, hanem mondjuk egy harisnyában is szépen mutatna, de vissza egy kicsit még az eredeti problémához, mik azok az eperlábak. Ugye az eperlábnak nincs köze a gyümölcshöz, helyette a bőr egy zavaró látvány nyújtó állapotáról van szó, ami számos hölgynek okozhat kellemetlenséget. Az orvosi néven keratózis pilarisként emlegetett sötét szőrtűző pöttyök valójában a borotválás után jelentkező fagyú és szennyeződések, illetve baktériumok által eltömített pórusok. Egyesek borotva árnyékként utalnak a jelenségre, ami egyébként teljesen ártalmatlan, de azért gyakran előfordul, és igen kellemetlen élmény ez a bőrnek is, meg hát úgy egyáltalán ránézésre is. A jó hír viszont az, hogy mind a kezelése, mind pedig a megelőzése tök egyszerű. A borotva árnyéka, nevezzük akkor így, akkor keletkezik, amikor a lábakat borító szőrszálakat nem sikerül teljesen leborotválni, és a szőrtűszők a helyükön maradva láthatóvá válnak. A bőr pedig egy hajban és körmökben is föllelhető keratin nevű fehérjét termel, erről már sokat hallottunk, ami gyakran eltömíti a szőrtűszőket, és apró kis dudorok kialakulásához is vezet. Az eperlábak ismételt borotválása pedig nem segít ezen a jelenségen, csak ront a helyzeten, azáltal, hogy tovább irritálja a bőr felszínt. Ezek az apró pöttyök általában nem gyulladtak, így nem jelentenek veszélyt, ritka esetekben, viszont ha eltömődnek a pórusok, akkor begyullad ott a bőr, és ez a szőrtűző körüli bőrpírd formájában jelentkezik. Ebben az esetben nem szabad piszkálni vagy dörzsölni a bőrt, mert az újabb irritációhoz vezet, és maradandó hegeket is hagyhat rajtunk. Természetesen az eperláb, mint jelenség, elméletben minden nőt érint, mert hogy tulajdonképpen olyan szőrszálak okozzák, amik nincsenek teljesen leborotválva, tehát ez típustól és genetikától és mindentől független. Ezáltal az apró kis hegye a szőrszálaknak a bőr felszíne fölött marad. Az ilyen jellegű pöttyök esetén a világos hajszínnel és szőrzettel rendelkezők természetesen előnyt élveznek, mert hogy a szőrszálaik és a szőrtűszőik is kevésbé látványosak. Ha erősebb vagy sötétebb szőrzettel rendelkezik a hölgy, az illető, akkor viszont sajnos azok hajlamosabbak arra, hogy megtapasztalják ezt a jelenséget. Mi segíthet ellene? Védekezni is tudunk, és illuminálni is tudjuk őket. Itt van néhány tipp, ami segít megelőzni ezt az állapotot. Egészen egyszerű a dolog. Ugye az egyik Jolly Joker a bőrápolásban az a bőrradír, vagy a bőrhámlasztás. Ha borotva pengével szeretnénk sima lábakat elérni, a tökéletes végeredmény érdekében a borotválást megelőzően szépen át kell akkurátusan masszírozni a lábszárunkat a hámlasztóval. Az üzletekben egy csomóféle hámlasztó termék közül lehet válogatni, de természetes úton házi alternatívaként örölt kávét is lehet használni, kávézacot is lehet használni. A bőrünk meghálálja, hogyha előkészítjük őt a borotváláshoz. Plusz, ahogy már sokszor elmondtam, olívaolaj és só vagy cukor. Aztán ott van az epilátor, ugye, mert amennyiben hajlamosak vagyunk az eperláb jelenségnek megtapasztalására, tehát pöttyös sokszor a lábunk borotválás után, akkor hasznosabb lehet, hogyha elkezdünk gyantáztatni, vagy kipróbáljuk az epilátort, mert ugye az önmagában már pontosan arról szól, és azért ad hosszabb szőrtelenséget, mert a szőrtűszővel együtt távolítja el a borostát, pontosabban a szőrszálakat. Aztán a bőrlágyítás nagyon fontos. A bőrt, hogyha felmelegítjük, az kitágítja a pórusokat, és ezért borotválás előtt célszerű egy meleg zuhanyt venni, és utána bőrradírozni, és az kiviszi a szőrtűsző tövéből a fagyú szennyeződést, és sokkal könnyebb lesz így a borotvát is használni. És ami még nagyon fontos, megfelelő borotva. teljesen precízen csak úgy tudjuk eltávolítani a szőrt, hogyha rendes, éles pengéket használunk. 3 hetente cserélni kell a borotvát, vagy a borotva fejét, ez nagyon fontos. És amit a férfiaktól látunk, használjunk borotvahabot, mert a borotvahab használata elősegíti a pengék akadálytalan siklását, és arról is gondoskodik, hogy ne jelenjen meg pír vagy kipattogzás a bőrön.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Édes, krémes, tejberés, olvasztott fehér csokival egy pillanat alatt elkészül, és egy pillanat alatt el is fogy a tálkákból, úgyhogy érdemes lesz rákészülni, hogyha ezt egyszer elkészítjük, akkor biztos, hogy nem menekülünk előle, és folyton készítenünk kell majd. Az embernek a gyerekkorában nagy kedvenc volt a tejbegríz és a tejberés, és bár a tejberist kevesebbszer kaptuk a menzán, azért otthon ezt el lehetett rendre készíteni. Nem olyan nagy trükk, bár a tejberés készítésénél azért egy-két dologra érdemes figyelni. A klasszikus tejber is nagyon sokféleképpen fel lehet dobni. Például, hogyha beleolvasztunk fehér csokit. Például, hogyha egy kis mascarpone-t is belekeverünk. Például, hogyha vanília aromát és fahéjat is teszünk bele, sőt, el lehet vinni egészen keleties irányba, és akkor egy kis őrölt kardamom, egy kis sáfrány a színe miatt, hogy szép sárga legyen, és akkor ugye ott pluszban még a fahéj és egy pici szegfűszeg, attól már ünnepi lesz az íze, már ünnepi. De hogyha mazsolával is feldobjuk, már aki szereti a mazsolát, ezt a nagy aranyszemű, nagyszemű aranyszínű mazsolát, akkor attól meg egészen különleges lesz. Itt nyilván a hangsúly az a fehér csokin van, mert így egészen új értelmet nyer a Femina receptje szerint is. A tejber is. Egészen mást kapunk. Szinte már-már egy tiramisu-szerű, kicsit a madártej íze, kicsit a vaníliasodó íze keveredik bele, és egyébként, hogyha már vaníliasodó, az aranygaluska is bejön valahogy így az ízvilágában, hogyha azt nézzük, hogy mi mindenre hasonlít. És hát persze akkor, hogyha aranygaluska, és ez a vaníliás íz, és fehér csoki, és tejber is, akkor nyugodtan lehet készíteni rá egy diós öntetet is, vagy egy olyan sűrűre felfőzött darab rádiót, mint amit az aranygaluskába teszünk, vagy mint amit a beiglibe szoktunk tenni. No, mi kell a fehér csokis tejberishez? 4 adagot fogunk elkészíteni egy ekkora mennyiségből, 7,5 deka fehér csoki kell hozzá, jó minőségű fehér csoki, nem bevonó. 3 bögre tej, 1 bögre víz, 1 bögre rizs, és akkor itt van az egyik trükk, hogy lehetőség szerint ez kerekszemű risotto rizs legyen. Abból készül az igazán jó tejberizs, mert a risotto rizs egy kicsit másképp fő. Ez egy kicsit olyan nyálkásabbra, nyálkosabbra, krémesebbre fő, mint a sima A vagy B rizs, vagy bármelyik másik rizs, mondjuk a jázmin vagy a baszmati rizs. Kell hozzá még egy teáskanál vanília aroma és egy csipet só, és a másik trükk pedig, hogy amikor feltesszük főni a folyadékot, akkor lehetőség szerint dupla falu és dupla aljú edénybe készítsük, mint a madártejet is, mert a tej nagyon könnyen odakap és nagyon könnyen odaég. A tejet és a vizet egy csipet sóval összeforraljuk ebben a bizonyos dupla falu, dupla fenekű edényben, hozzáadjuk a rizst és a vanília aromát, lefedjük, és a lehető legkisebb lángon gyöngyöztetjük addig, amíg a rizs megpuhul. Akkor jó, amikor a folyadék összesűrűsödik körülötte, ekkor lehúzzuk a tűzről, és azonnal elkeverjük a felkockázott fehér csokival. Nyilván addig kell keverni, míg a csoki kockák elolvadnak és felolvadnak benne. Összefargatjuk szépen, türelmesen, és kiosztjuk tálkákba. Melegen és hidegen is nagyon finom, és akkor itt jön a variálás, hogy egy pici sáfránnyal vagy kurkumával meg lehet csinálni azt, hogy olyan sárgás színe legyen. Fahéjszórással fantasztikusan finom. Meg lehet azt is csinálni, hogy mi, amikor belekevertük a fehér csokit, belekeverjük, ha felnőttek eszik a rumba áztatott mazsolát, vagy beleteszünk még pluszba egy kis adag cukrozott, vagy egy kisebb doboz cukrozott narancshéjat, ezt a kockázottat, amit lehet kapni, vagy magunk is készíthetünk, vagy narancshéjat reszelünk bele, és akkor mondjuk egy kis Cointreau likört is bele lehet keverni, ha felnőttek fogyasztják, ha gyerekek, akkor pedig ugyanígy lehet egy kicsit még variálni a csokival, mondjuk lehet színes cukorszórást tenni rá, hogyha szülinapra készítjük, és akkor kicsit ilyen unikornis jellegű fehér csokis tejberist kapunk, de meg lehet csinálni úgy is a tetejét, mint a krémbrülének, hogy megszórjuk, amikor már kihűlt, kivettük a hűtőből, megszórjuk a barna cukorral, és ezzel a kis izzítós öngyújtóval, vagy a konyhai izzító eszközzel egy ilyen szép, vékony, aranyló, fényes korcsolyapályaszerű, cukorkorcsolyapályaszerű kis kupakot égetünk a tetejére, amit be kell törni, beroppan, és utána fogyasztjuk el a finomságot. Egészség.

0: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel! Manna morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Most jön 8 olyan nasolni valamit, bátran fogyaszthatunk lefekvés előtt is. Nem csinál problémát, sőt, segítenek a mély alvásban, hogyha ezekből fogyasztunk este. Nyilván érdemes odafigyelni arra, és erről már nagyon sokat beszéltünk, hogy az alvásunk nem csak megfelelő mennyiségű, hanem megfelelő minőségű is legyen, hiszen ahogy arról már sokszor beszéltünk, hiába alszunk sokat, hiába alszunk 7 órát, 8 órát, 9-et vagy még többet, hogyha rossz minőségű az alvás, tehát nem megfelelő körülmények között, nem megfelelően előkészítve mondjuk így alszunk. Az alvászavarok tudva lévő, hogy hosszú távon számos negatív következménye járhatnak az egészségre nézve, sőt, elképesztő nagy bajt is okozhat. Az átmeneti kellemetlenségek, a dekoncentráltság mellett a kialvatlanság kimutathatóan növelni képes a diabétesz, a szívbetegség, vagy akár az Alzheimer kor kockázatát is. Úgyhogy itt vannak azok a nasolni valók, amik nem csak hogy büntelenek, hanem az alvást is segítik. Ugye a nem megfelelő vacsora nem csak a hízás rizikóját növeli, de a reflux, a vércukorszintzavarok és az álmatlanság kialakulásának a kockázatát is. Erről már hallottunk, de létezik az ellenkezője is, mert nem minden az étkezés, nagyon sok apróságon is múlik az, hogy hogyan alszunk jól, erről is beszéltünk már, és még fogunk is, mert nagyon fontosnak tartom, de itt vannak akkor azok az ételek, amik kifejezetten jót tesznek az alvásunknak. Például, ha megyet csipegetünk az esti órákban, a kutatók a megylét vizsgálták meg, amely a benne lévő L-triptofán révén segíti a melatonin termelődését és a szervezetben, és így aztán a könnyebb elalvást is. Aztán, hogyha nem megyet csipegetünk, hanem mondjuk egy kis banánt összekeverünk egy evőkanál cukrozatlan mandula vajjal, esti nasolni való gyaránt, a gyümölcsévén a melatonin szint szintén megbukrik, a mandula pedig E-vitaminban és alvást támogató magnéziumban is gazdag. Ez is egy nagyon jó kis csemege vagy nasi elalvás előtt. Aztán ott van a kivi. Ki gondolná, de a kivi is segíti a jobb alvás minőséget, alacsony a kalóriatartalma, magas a C-vitamin tartalma, és a kutatások szerint nagyon jó szerotonin forrás, amelynek révén segíti az ellazulást este, és még az étvágyat is csökkenti. Aztán, ami még segíti az elalvást, a finom nasik közül, a sajt és az egyéb tejtermékek, mert hogy azok is nagyon jó L-triptofán források, ha pedig azokat egy kevés szénhidráttal, például egy teljes kiörlésű kekszel kombináljuk, akkor még jobban elérhetővé válik az anyag az agy számára, segítve a szerotonin és a melatonin termelődését. A teljes kiörlésű gabonafélékből és az aphelyből készült főtt kása is ideális vacsora. Az alacsony kalóriatartalmú magnéziumban és B-vitaminban gazdag mindez, és ez a melatonin termelődését segíti. Még jobb, hogyha olajos magvakkal és tejtermékkel kombináljuk, mert ugye az együttes hatás az a dietetikában mindig nagyon fontos. A diák csemegét is majszolhatjuk, az is szuper ötlet esténként. Magunk is elkészíthetjük a keveréket, és akkor csak az van benne, vagy abból van benne több, amit szeretünk. Tetszés szerint ez dió, szárított áfonya, mandula, szárított sárga barack, aranymazsola, földi mogyoró vagy bokormogyoró, kesudió, pekándió, ki mit szeret, mandula, akár tökmag. A magnézium vagy a B-vitaminok révén a jó alvás minőséghez is hozzájárulnak, és elégséges fehérje bevitelt biztosítanak. Úgyhogy ezek mind együtt is, és külön-külön is, de hogyha együtt kombináljuk őket éppen kedvünk szerint, akkor kitűnően tudják segíteni azt, hogy az ember jobbat aludjon, és érdemes megfigyelni azt, hogy mindez hogyan segíti az alvásunkat, és hogyha emellett még odafigyelünk arra is, hogy megfelelő hőmérsékletű legyen a szobánk, hogy sötét legyen, hogy ne használjunk okos eszközöket, ne internetezzünk, ne nézzük zaklatós, tehát minket felzaklató filmet, vagy az agyunknak feladatot adó filmet, vagy ne olvassunk ilyesmiket elalvás előtt mondjuk 1-2-3 órával, de minimum 2-vel, de leginkább minimum egyel, akkor már nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy jobban aludjunk, és ez nyilván az időjárás változástól függően még nagyobb igényt ró a szervezetünkre, tehát figyeljünk oda, hogyha frontérzékenyek vagyunk, akkor különösen oda kell figyelni arra, hogy hogyan alszunk el, és milyen körülmények között alszunk.

A 98.6 Manna FM annapközijének az állatbarát rovatában vízfogyasztás, ami nagyon fontos bármilyen évszakban. A kiszáradás nagyon nagy veszélyt jelenthet az állatokra, kutyákra, cicákra egyaránt, de a nyuszikra, a hörcsögökre és a csincsillákra és a kismadarakra ugyanúgy, úgyhogy nagyon-nagyon figyelni kell, nem csak a saját hidratálásunkra, hanem a kisállatokére. És vajon mennyi vizet kell innia egy cicának? Hát úgy tűnik, hogy erre a kérdésre nincsen meghatározott válasz, viszont az egészen biztos, hogy a víz ugyanolyan fontos a macskák testi funkcióinak működéséhez, mint bármely más élőlénynek. A dehidratáltság miatt kialakulhatnak vese problémák is a cicáknál, a vesékben lévő méreganyagok kiürítése miatt feltétlenül szükséges a megfelelő vízbevitel, ugyanakkor a túl sok vízfogyasztás is okozhat egészségügyi problémát, de ez ritkában fordul elő. A macskák körülbelül egy tálkányi vizet isznak meg naponta. Ez a mennyiség nagyobb akkor, hogyha a cica száraz tápot eszik. Ha a cica jelentősen több vizet iszik az eddigihez képest, vagy a korábbihoz képest, akkor mindenképpen érdemes megmutatni állatorvosnak, főleg akkor, hogyha esetleg a cicus még fogyott is a közelmúltban. A macskák a sivatagi származásukból eredően kevés vizet fogyasztanak, és a vízkészletük nagy részét a zsákmányaikból, a kisrágcsálókból és a hasonlókból szerzik. A bolti tápok noha tartalmaznak hidratáló összetevőket, korántsem hasonlítanak az elejtett zsákmányokban található értékekhez. Mivel a macskák a múltban annyi folyadékot nyertek a zsákmányból, és sohasem kerestek külön vízforrásokat, vagy legalábbis nem gyakran, emiatt aztán a modern házi macskák is azért időszakonként ki vannak téve a kiszáradás és más egészségügyi problémák komoly kockázatának, ami a dehidratáltságból következik, amelyet a szervezetük megfelelő működéséhez szükséges vízhiány okozhat. A macskák dehidratáltságához számos különböző ok vezethet, egészen a rendelkezésre álló ivóvíz mennyiségétől a betegségig. Nagyon-nagyon fontos a hidratálás biztosítása, különösen azoknak a cicáknak, akik cukorbetegségben vagy veseelégtelenségben szenvednek, mivel ez a két betegség fokozott vizelés jár, ami pedig a kiszáradás kockázatát növeli. A kiszáradás tünetei a székrekedés, a levertség, a szájszárasság, a beesett szemek, a magas pulzus, a bőr rugalmatlansága, a szőrön a fénytelenség és ez a kis tincsekbe összeállt szőr, ami mutatja már ezt, illetve nem megfelelő kapilláris újratöltési idő. Utóbbi kettő ellenőrzésére létezik itt olyan teszt, amit az otthon a gazdi maga is elvégezhet a kedvencén. A nyaktövénél meg kell csippenteni a bőrt, hogy megnézzük a bőr rugalmasságát, elengedni, és hogy a bőr nem ugrik vissza azonnal, akkor biztos, hogy a cica dehidratált állapotban van. A kapillárisok újratöltési idejének ellenőrzéséhez a macskák ínyéhez kell nyomni az ujjunkat. Az új elvétele után fehér folt jelenik meg, és figyelni kell, hogy mennyi ideig változik újra rózsaszínné az a folt. Ez az időintervallum nem lehet több, mint 1-2 másodperc, hogyha ennél tovább tart, akkor szintén dehidratáltságot mutat a cica. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire nagyon fontos a cicáknál is a megfelelő hidratáltság, hogyha a cica 24 órán keresztül nem iszik a bezárt lakásban, könnyen kiszáradhat, vagy a hőségben, vagy a túlfűtött lakásban. Nagyon fontos nyomon követni a macska napi vízfogyasztásának a mértékét, és ha az alacsony, egyből korrigálni kell azt. A macska szereti a friss, tiszta vizet, erre is érdemes odafigyelni, hogy ne állott nyálas víz legyen a tálkájában, és ne legyen nyálkás, koszos a tálkája. A dehidratáltság nagy mértékben lerövidítheti a cica életét, de ez egy olyan probléma, amelynek az orvoslása és a megelőzése semmi más nem igényel, csak megfigyelést és korrigálást. Erre érdemes odafigyelni, lehet egyébként már kapni olyan úgynevezett, azt hiszem, hogy talán cicavíznek hívják, ilyen kis tasakos, mint az alutasakos eledel, ami kifejezetten arra hivatott, hogy a bevitt, a cicavíz elfogyasztása után bevitt vízmennyiséget sokkal jobban meg tudja tartani a cica teste. Ez olyan, mint nekünk, kb. Úgy kell elképzelni, mint az embereknél nekünk ez az elektrolit pótlásra hasznos dúsított víz, ez is ilyen folyadék. Inkább úgy néz ki, mint egy nagyon-nagyon híg pörkölt szaft, olyan színű, ilyen barnás szaftos folyadéknak. Tűnik az illata is jó, úgyhogy ha valakinél dehidratáltság van a cicánál, vagy úgy látjuk, hogy ez történne, akkor érdemes néhány tasakkal ilyet beszerezni, és utána pedig megkínálni a cicát vízzel. Mindig több helyen legyen a lakásban, a kertben, a teraszon is elhelyezve, tálka, kisedény, kisfazék vízzel, friss vízzel, amit naponta többször cseréljünk, hogy friss víz legyen. A cicák nem szeretik az állatvizet, de hát őszintén ki szereti. Vigyázzunk a cicákra!

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák, vagyis jön józokásunkhoz híven a zenei finomságok órája, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk a Mannán. A mai finomságok között itt lesz Liza Stansfield és a The Real Thing, Swingle a Django és én a bánatomat mindig kifogom, Lunch Money Lewis, Kávészünet, Donovan Belmondo, Nika Beck, Jason Mraz és a The Rolling Stones a Like a Rolling Stone-nal indítja el ezt a zenei finomságok óráját így július közepén a friss hírek után.
1: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgasson Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyű zenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
2: Irány a Művészetek Völgye!
3: Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel.
4: Cross GPS
3: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
4: Cross GPS.
5: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
3: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
6: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
6: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
7: 35. Művészetek Völgye. Július 24-e és augusztus 2-a között. Bagosi Brothers Company, Elefánt, Lenke, Esti Kornél, José González, Hiperkarma, Carson Koma, Ivan and the Parazol, Kispál és a Borz, és még rengeteg koncert, színház, családi és irodalmi program vár Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden, az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján. www.művészetekvölgye.hu.
6: Programajánlót hallottak.
4: Reklám hangzott el. Folytatódott az országgyűlés rendkívüli ülése, hamarosan lejárnak a régi típusú személyi igazolványok, marad a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
6: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem pedig a Fideszé, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének azt nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a Fideszes és KDNP-s képviselőket, maradjanak az ülésteremben, érveljenek, tegyenek javaslatokat, szavazzanak, és utána vállalják a döntésük következményét. Tegnap mindkét frakció bojkottálta az ülésnapot, amelyen az országgyűlés megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. A képviselők az országgyűlés mai rendkívüli ülésén egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról tárgyalnak. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűbbé tétele. Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Az iráni média robbanásokról számolt be a Perzsa-öböl partvidékéről és környékéről. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületet és egyéb létesítményeket is támadott Bahreinben. Kalózkodásnak nevezte a brazil elnök, hogy az Egyesült Államok vámot szedne a Hormuzi szoroson áthaladóktól. Donald Trump tegnap közölte, hogy országa biztosítani fogja a Hormuzi szoros járhatóságát, de ellentételezést kér. Az amerikai elnök költségeik 20%-os megtérítését várja el a teherszállítmányoktól. 10 millió forintot gyűjtött össze az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés túlélőinek megsegítésére. A június végi katasztrófában mintegy 4000 ember meghalt, sokan maradtak fedél nélkül, tiszta ivóvíz vagy áram nélkül. Lejárnak augusztus 3-án a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi igazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, ellenőrzék idős rokonuk okmányát. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Már mondom is a mai finomságokat, hogy ne kelljen sokáig várni. Liza Stansfield, Swingle a Django, Lunch Money Lewis, Kávészünet, Donovan, Belmondo, Nickelback, Jason Mraz és a Rolling Stones. Velük indulunk. Ez a Zenei finomságok órája. Itt a Mannán most.
6: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en most Assisi Szent Ferencet ünnepeljük, és az állatokat is egyben, hiszen a kettő nem elválasztható egymástól. Október 4-én ünneplik Szent Ferenc emlékére, az állatok patronusának emlékére az Állatok Világnapját, és magát Assisi Szent Ferencet is, akinek egy olyan életút jutott, amelynek az ívét bejárni elképesztő nehéz lehetett, áldozatos, és nagyon sokszor fájdalmas is, ugyanakkor mindenképpen példaképpen kell, hogy előttünk álljon az, ahogyan ő végigjárta az életét a könnyedségből a nehézségbe, és amikor rátalál arra, hogy tulajdonképpen mi a lényeg, hogy mennyire fontos valóban néha leülni és szemlélni, csak úgy gyönyörködni abban, amiben élhetünk, a környezetben, az állatokban, a napsütésben. A dal, amit most Assisi Szent Ferenc emlékére és őt ünneplendő meg fogunk hallgatni, ez Donovan-től a The Lovely Day című dal, amely az egyik jelentős betét dala a Franco Zeffirelli féle Napfivér Holdnővér című 1972-es olasz-brit filmnek, zenés filmnek, ugye a Fratello Sole, Sorella Luna, vagy Brother Sun, Sister Moon címen futott, attól függ, hogy melyik országban mutatták be, óriási sikere volt, főleg a fiatal körében. 1972. március 3-án mutatták be a mozikban. A forgatókönyvírók egyike volt Lina Wertmüller, olasz rendezőnő. A nemzetközi forgalmazásban bemutatott változatban hallhatóak Donovan dalai. Ő egy skót zeneszerző, énekes és gitáros, aki a pályafutása alatt 29 nagylemezt és 8 koncertalbumot, 62 válogatáslemezt dobott piacra. És az a különlegesség, hogy a zenéjében több műfa is kell veredik, a pszichedelikus zene, a pszichedelikus folk, a jazz pop, a világzene, de emellett mégis, ha megkérdezik, hogy milyen zenét játszik, Donovan Phillips Leitch az ő böcsületes neve, de Donovan ő maga mindig csak azt válaszolja, hogy ő rockzenész. Fantasztikus, szépen a rockzenészség ellenére egy egészen kedves és a lélekbe belesimuló dal az, amit most meg fogunk hallgatni, és amiről szó van a Napfivér Holdnővér című film, és Assisi Szent Ferenc kapcsán is. Ugye a történet szerint Ferenc, vagyis Francesco hazatér a háborúból, a szülei gondos ápolásban részesítik, és a betegágyán fekvő fiú folyamatosan felidézi a korábbi életének néhány meghatározó eseményét, ő elég léha életet élt, de eszébe jut az első találkozás a Klárával. A lány élelmet vitt a folyópartra, az ott élő leprásoknak ott találkoztak, és akkor még Ferenc elborzadva távozott, amikor meglátta a szerencsétlen embereket. Akkor ő még az extra öltözködésével és a nagyon gazdag szüleinek a pénzével volt igazából elfoglalva. De aztán, amikor erre visszagondol, és ugye otthon ápolják, egy szép napon felkel az ágyból, madárcsicsergésre ébred, és bizonytalan mozdulatokkal ugyan, de amikor kikel az ágyból, követi a kismadarat, ki a háztetőre, és aztán onnantól kezdve egyre több időt, nagyon hosszan tölt a szabadban, a virágokat, az állatokat nézi, gyönyörködik a természet szépségében, ott ül a virágok között az állatokkal. A sétái során elvetődik egy régi templom romjához is. Ferenc apja Pietro di Bernadore, textilkereskedő, pedig örül, hogy a fia egyre jobb állapotban van, elvégre egy vagyont költött misékre, de lám megérte, mondja az apja, és eközben a polgárok Assisiben bolondnak tartják Ferencet, mert ő beszélget a madarakkal, beszélget az állatokkal, beszélget a pillangókkal, gyönyörködik a virágokban, még ahhoz is hozzászól egyhez, kettőhöz. Klára szerint, akivel újra találkozik Ferenc, a fiú nem most bolond, hanem régebben volt bolond, amikor a háború előtt és a háborúban volt, amikor csak a pénz érdekelte és a külsőségek. Gyönyörűen mutatja meg a filmből kiragadott rész videoklipként használva azt, ahogyan az ember tényleg vissza tud találni a lényeges részhez, az állatok és a természet szeretetéhez. Pusztán annyival, hogy közöttük van, minőségi időt eltöltve, és gondosan, szeretettel szemlélve a természetet. Assisi Ferenc emlékére és az Állatok Világnapja emlékére most a Mannán a Napfivér Holdnővér című legendás és csodálatos Franco Zeffirelli filmnek az egyik betétdala, Donovan és a The Lovely Day, itt a Mannán.

0: megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyű zenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseménye.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: 10 000 nap. Kósa Ferenc 1965-ben készült filmje több szempontból is elsőnek tekinthető. Kósa volt az első magyar filmrendező, aki diplomamunkaként nagyjátékfilmet készíthetett, valamint ez az alkotás volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagyjátékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyös Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a horti korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de 2 évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között most egy szívemnek nagyon kedves következik. Az eredeti is az, bár nem mondanám ezt a dalt feldolgozásnak, leginkább egy újraértelmezésnek, vagy legalábbis bizonyos ritmusok és dallamok felhasználásának. Ez a Lunch Money Louise által újra gondolt Bill Withers dal, pontosabban a Bill Withers Lovely Day-ének az alapját használták föl, és a film, amiben ez a dal hallható, az a 2016-os Kis kedvencek titkos életének a folytatása, vagyis a második rész. Ugye az első részben megismert Max és Duke egy új kihívással szembesül, mármint a két kis főhős, mert hogy Katie megismerkedik egy férfivel, akivel összeházasodik, születik egy gyerekük, és így a kis család a kutyákkal együtt vidékre kirándul, ahol Max megismer egy kakas nevű játszó juhászkutyát, akivel játszik is, de akinek a segítségével talán le tudja győzni a saját félelmeit. Egyébként fantasztikusan van elkészítve és összehozva karakter szempontjából, a kisállatok személyisége szempontjából az a metódus, amit ugye a meséknél sokszor szoktunk emlegetni, hogy a gyerek tud azonosulni, és ki tudja magából élni a mese által a történéseket, a félelmeit, vagy azokat a személyiség jegyeket, amiket ő nyilván nem személyiségi jegynek fog föl, hanem hogy valami történik vele, akkor, hogy ő valamilyen képpen viselkedik, és ezt nagyon szépen ki tudja élni magából a gyerek, tündéri helyes a mese, csak ajánlani tudom. Szóval a juhászkutya, a kakas nevű juhászkutya próbál a Maxnak segíteni, de eközben Gigi, akire az indulás előtt Max rábízta a legkedvesebb játékát, megpróbálja kimenteni egy macskákkal telezsúfolt lakásból a szóban forgó játékot, ami valamilyen úton módon oda kerül. Aztán ott van Hógolyó, aki szintén küldetésre indul, egy Hú nevű fehér tigriskölyköt akar kiszabadítani a cirkusz fogságából. Eszméletlen édes. A magyar hangok, vagyis az eredeti hang, a magyar hangok is fantasztikusak, de az eredeti hangok között ott van a Modern Family-ben ismert Eric Stone Street, vagy Harrison Ford, aztán ott van még például Bobby Moynihan, Nick Kroll, Pete Holmes, Chris Reno a rendező és Brian Lynch a forgatókönyvíró, zseniális sikeres lett, és hát természetesen, hogyha már említettem a magyar hangokat, Széles Tamás, Szabó Győző, Jordán Adél, Peller Anna, Csőre Gábor, Kálid Artúr és Elek Ferenc, ők a jelentősebb szerepeknek a magyar hangjai, a kis állatoknak, és hát természetesen a zenének mindig passzolnia kell, ugye nagyon-nagyon fontos, nem csak a karaktereknek, a szereplőknek a hangja, ami itt Magyarországon a szinkronban zseniális, csuda jól működik, hanem a bizonyos jelenetekhez társított zene is. És amikor meghalljuk Bill Withers, de hát nem kell elmenni Bill Withersig, amikor meghalljuk Lunch Money Louise-tól ezt a dalt, a Lovely Day-t, az embernek tényleg madarat fogni támad kedve a szónak a jó értelmében. Tehát amikor úgy érzed, hogy kiugraszt a bőrödből, hogy annyira nagyon jó minden, hogy futnál bele a mezőbe a kutyáddal, vagy pörögnél te is a földön a macskával, annyira jó érzést kelt az emberben. Ilyen ez a dal az első percétől, vagy másodpercétől az utolsóig. Lunch Money Louise, szerintem őt kevesebben ismerik, mint amennyien kellene. Gamal Lunch Money Louise az ő becsületes neve, Gamal Louise. Miami-ban született, Floridában 88-ban. Egyébként ő egy viszonylag kint sokkal jobban ismert rapper, énekes, dalszerző, és a legismertebb slágere volt 2015-ben a Bills című dal, de ez főleg Ausztráliában és Új-Zélandon lett ismert, és aztán amikor elkészítette a Kis kedvencek titkos élete második részéhez ezt a dalt, a Lovely Day-t, akkor viszont berobbant a köztudatba mindenhol a világon. Az apukáját úgy hívják Ian Louise, a nagybátyja pedig Roger Louise, és mindketten tagjai az amerikai Jamaican reggae csoportnak, tehát ők főként az Inner Circle stúdióban mozogtak, és főként a reggae zene felé mentek, és egyébként ebben a változatában a Lovely Day-nek, vagy ebben az újragondolásában van egy csomó ponton olyan reggae ritmus, amitől az embernek még inkább pesdül a vére, és hogy tényleg kedved lenne nagyon vigyorogni, és megölelgetni az összes állatot, akivel összetalálkozol. Ilyen a dal, úgyhogy nagyon fogjátok szeretni, ebben egészen biztos vagyok. Ez tehát Lunch Money Louise, és a Lovely Day, a Kis kedvencek titkos élete második részéből, a zenei finomságok között most a Mannán.

98.5 Manna FM zenei finomságai között most egy magyar gyöngyszem, egy olyan stílusú muzsikával, amit szerintem nem lehet nem szeretni, amire nem lehet nem megmozdulni, ami egy klasszikus zenei stílusnak számít, ez a swing, úgyhogy mindjárt mesélek arról, és egy kicsit meg hát nyilván a swinggel, a Django-ról is, az ő muzsikájukat fogjuk meghallgatni ma. Az a címe a dalnak, hogy én a bánatomat mindig kifogom. Hamarosan elmondom, hogy mit érdemes tudni, sőt, hogy mit kell tudnunk a swinggel, a Django-ról, de először beszéljünk egy kicsit magáról, a stílusról. Természetesen és azonnal és abszolút érthető módon az ember ezt a stílust is az Egyesült Államokhoz köti, nem véletlenül, hiszen pont úgy, hogy a jazz vagy a swing jazz, ahogy másképpen nevezni szokták még, hiszen a jazz egyik műfaja maga a swing, a 30-as évek elején alakult ki, és aztán 1935-re már valóban egy nagyon erőteljesen meghatározó stílussá vált az Amerikai Egyesült Államokban. Nagyon erőteljes ritmus szekció jellemzi a swing zenét. A ritmus szekció az a nagybőgő és a dobok, illetve az ütősök és a fúvósok, a részfúvósok, trombita, harsona, szaxofon, klarinét, mint fafúvós, illetve néha a húros, a hegedű vagy a gitár hangszereknek az összessége. A zene tempója pedig általában a közepestől a gyorsig terjed, tehát lassú a swingben igazából nincsen, és nagyon jellemzőek rá az úgynevezett swinges, vagyis a nyújtott triolás nyolcadok. Szerintem ez most talán még bonyolultnak hangzik, de emlékezhetünk azért az énekóráról ezekre az alapokra. A swing együttesekben a legtöbbször szerepel egy szólista, aki hangszerelt részekre improvizál is, tehát folyamatosan van benne egy olyan, mondjuk úgy, hogy csatornázás, ami önfeletté és nagyon egyedivé és megismételhetetlenné teszi a swing muzsikát ezek miatt, az improvizációs részek miatt. A táncolható swing, mint például a klasszikus zenekar vezetőknek köszönhetően, mint Benny Goodman és Count Basie, ez volt az amerikai populáris zene egyik legdominánsabb formája azokban az években, tehát 35 és 45 között, és nagyon sok stílus a swingből nőtt ki. A big band például szintén egy swing alapon felnőtt formáció, egy bizonyos jazz zenekarra utal ez, ami a swing korszak idején volt nagyon gyakori Amerikában, úgyhogy tulajdonképpen a big band mint formátum, ami napjainkban is fellelhető, és amiben általában 12-től 25-ig terjedő létszáma játszanak a zenészek, szaxofonosok, trombitások, harsonások, énekesek és egy egész ritmus szekció, ezek is a swing zenének köszönhetően fejlődtek ki, vagy jöttek létre. A kisebb jazzbandáktól eltérően, ahol általában a zene sokkal inkább improvizált és spontán, a big band zene nagyrészt meghangszerelt, a zenészek kottából játszanak, de ahogyan az alapból, tehát a swing muzsikából és így a swing korszakból is átemelve, improvizált szólók is teret kapnak mindig, tehát ahogy mondom még egyszer, ahogy az imént mondtam, ezért ennyire egyedi a swing zene, mert hogy megismételhetetlen az, amit mondjuk egy zenekar eljátszik egy-egy koncerten. És a swinggel, a Django, akiktől most meg fogjuk hallgatni az ő zseniális muzsikájukat, az egyik legismertebb és leginkább innovatívnak mondott hazai pop swing zenekar, most létezik ilyen is, hogy pop swing, a tagjai pedig különleges stílus ötvezetet teremtettek. A zenéjük hangzásában harmóniára talál a pop zene, a magyar autentikus folklór, és itt van a nagyon nagy izgalom és a nagyon különleges zenei fűszerezés a swinggel, a Django-nál, hogy benne van a magyar autentikus folklór, a magyar népzene is. A francia manus swing és a sanzonok világa, illetve az argentin bossa nova, és hát nyilván a jazz. Ez pedig a Hungarian Django swing nevű stílus, így nevezte el ezt a stílust a swinggel, a Django. Profi hangszeres tudások mellett pedig ott van az az ötletgazdagság, amivel klasszikus darabokat, filmzenéket, slágereket, örökzöldeket tök jól összetud tudnak fércelni egy lemezen vagy egy koncerten belül is. Zseniális a zenei repertoárjuk, fantasztikus, ahogy a muzsikának, szóval a zenei finomságok között most jön a swinggel, a Django, azaz Dani János, Dani Norbert, Seres Vilmos és Lombos Pál, ez pedig, hogy jegyezzük a dalnak a címét is, az Én a bánatomat mindig kifogom. Itt a swinggel, a Django, a zenei finomságok között most a Mannán.

0: 98 pontat Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült mindenkinek magával vinnie valami érdekeset és hasznosat. Holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, amellett, hogy óriási torta és sok ajándék legyen minden születésnaposnak, hogy mosolyogni tessék, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta. Puszi!
1: Megajándékozzuk anyád legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
2: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel! Manna morzsa.
3: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fénygyédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
2: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
6: Mosógép. Meg a árparádé. Telefon! Meg a árparádé! Vasaló! Szintén meg a árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a meg a árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
7: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz! Csak keddenként indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örök érték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Reklám hangzott el.
9: Folytatódott az országgyűlés rendkívüli ülése, hamarosan lejárnak a régi típusú személyi igazolványok, marad a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem pedig a Fideszé, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének azt nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a Fideszes és KDNP-s képviselőket, maradjanak az ülésteremben, érveljenek, tegyenek javaslatokat, szavazzanak, és utána vállalják a döntésük következményét. Tegnap mindkét frakció bojkottálta az ülésnapot, amelyen az országgyűlés megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. A képviselők az országgyűlés mai rendkívüli ülésén egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról tárgyalnak. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűbbé tétele. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsérültek. Ipari létesítmények, lakóházak és rakéták rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Ismét lelőttek egy embert az amerikai bevándorlási hatóság emberei. Közlésük szerint az illegális bevándorlóra menekülés közben a közbiztonság védelmében nyitottak tüzet Maine államban. Jogvédők szerint a 26 éves kolumbiai férfinak amerikai munkavállalási engedélye és társadalombiztosítási száma is volt. Az elmúlt másfél évben 7 ember vesztette életét a bevándorlási hatóság akciói során. Donald Trump tavaly januárban indította el a bevándorlók tömeges kitoloncolását. Az elmúlt hetekben a hatóság országszerte fokozta az akcióit. 10 millió forintot gyűjtött össze az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés túlélőinek megsegítésére. A június végi katasztrófában mintegy 4000 ember meghalt, sokan maradtak fedél nélkül, tiszta ivóvíz vagy áram nélkül. Lejárnak augusztus 3-án a régi könyvformátumú határidő nélküli személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, ellenőrzék idős rokonuk okmányát. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: és tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő a vendégem, havonta visszajáró vendég, ugye a Gábor, hallhatják a hallgatóink, meg néha ismétlést is szoktam egyszer-kétszer betenni, úgyhogy nem csak havonta egyszer hallhatnak téged, hanem még néha így elvétve ott vagy a hullámhosszon. Szervusz Gábor, jó reggel.
2: Jó reggelt kívánok én is neked, Gabi, meg a kedves hallgatóknak is. Igen, kicsit egy ilyen üstökös feelinget érzek ebben az egészben, hogy havonta visszatérek, de azért messziről látni a csóvát, amikor még
1: de jó hasonlat, ez tetszik, nagyon jó. Na. Hát ugye itt van a nyár, ami nem csak az utazásokról szól, hanem a divat, az egyik legizgalmasabb időszaka is, mondhatjuk. Ilyenkor a tervezők ugye különböző inspirációkat merítenek távoli tájakról, kultúrából, színekből, élményekből, amik aztán megjelennek ugye a kifutókon, végül a mindennapi öltözködésbe is előbb vagy utóbb beszivárognak, ugye, vagy mint az üstökös ugye lecsapnak. De vajon, hogy hogyan születik meg egy ilyen nyári kollekció, és mi különbözteti meg például a resort vagy a cruise divatot a többi szezontól, erről is fogunk beszélgetni. No, menjünk rögtön onnan, hogy miért jelent ennyire erős inspirációs forrást a nyár a divattervezőknek.
2: Hú, Gabi, te ezt elkészültél, hogy ez a resort, meg a cruise kollekció,
1: hát,
2: és
1: hogyne,
2: akkor
1: hát,
2: mindent tudsz igazából.
1: Hát mindent nem tudok, majd te tudod, jó, én csak okay. Így a felvezetés.
2: Szóval nagyon izgalmas, hogy vannak ilyen speciális kollekciók. Ez ugye azért alakult ki, mert ahogy a nagy divatházaknál ugye vannak a tavaszi, meg az őszi nagy kollekciók, a nagy bemutatók, és kellett valami köztes azoknak a vásárlóknak, akik a nyaralás, a feltöltődés, az utazásaik során is szeretnének annak a márkának a jellegzetes darabjaiban felfedezni a világot, de közben meg nyilván nem azokból a nehezebb szövetekből, vagy azokkal a nagyon-nagyon díszes, hímzett, kigyöngyözött darabokba, hanem valami könnyebb, valami utazásra alkalmas kollekciót várnak igazából a márkáktól, és akkor majdnem minden nagy divatháznak. Hát itt most a nemzetközi divatról beszélünk.
1: Persze, nyilván, igen.
2: Ha Magyarországon látsz egy cruise vagy egy resort kollekciót, akkor leteszem a maradék hajamat is, mert hát örülünk, hogyha van ez a két szezon, nem még ilyen köztes szezonok is.
1: Hát de nyilván itt ugye a nyár sem olyan, tehát hogy igen.
2: Már olyan. Ha belegondolsz, most az már van, ilyen tomboló nyár van, de inkább mindenki elmenekül valahol.
1: Igen, mert ugye Budapest, én pont ezt akartam mondani, hogy ha már nagyváros Budapest, itt nyilván nem annyira ezen van a fókusz, talán ezért is nem. Most nem akarom menteni a magyar.
2: Lehet, szakát, de mondjuk Párizsban sincs tenger, Milánóban sincs tenger, tehát azért ez... Oké, okay, jó, elfogadom, igen, a választ. Szóval nagyon érdekes, mert nyilván az ügyfelek, vásárlók is igénylik ezeket a használható, utazásra alkalmas ruhadarabokat, amiben lehet menni strandra, amiben lehet utazni, lehet több órát repülni, buszon ülni, autózni, esetleg felfedezni, természetben, dzsungelben menni, ide menni, oda menni, vagy egyszerűen csak sétálni, vagy leülni egy kávéra, és oda meg nyilván nem a legfinomabb anyagokat, vagy a legnemesebb anyagokat használják, nagyon jó minőségű, de olyat, ami gyűrődhet, ami össze tudod hajtani, kényelmes, és ez nagyon fontos, hogy itt a kényelem funkció bejön a képbe ezeknél a kollekcióknál, és ezek mindig nagyon színes, nagyon vibráló darabok, és ezeket általában a divattervezőknek szintén valami utazásból eredő élményük inspirálta. Ha egy divattervező ellátogat a Távol-Keletre, vagy mondjuk Egyiptomba, vagy mondjuk Dél-Olaszországba, ahol olyan kulturális benyomások érik, amik egy kollekció elkészítésére inspirálják, és akkor ott nyilván hozza a helyi motívumokat, a helyi színeket, a helyi formákat, sokszor a helyi anyagokat, és ez beépíti a kollekciójába, és akkor van egy ilyen átmenetes kollekció, ami a márkát is tükrözi, meg az adott régiónak az izgalmas formavilágát, vagy motívumait.
1: És nyilván ez a kényelmen túl azért az elegancia is ugyanúgy, a nagy divattervezőknél feltételezem,
2: persze,
1: hogy azért ez egy
2: persze,
1: fontos szempont.
2: Persze. Hát a legtöbb nagy divatház, aki készül ilyen kollekcióval, azok azoknál nagyon fontos az, hogy megőrizzék a márkának a jellegzetességeit, uh-huh. tehát a jellegzetes szabásvonalait, anyaghasználatát, azokat a jellemzőket, amiért mondjuk egy Armanit megvesznek, uh-huh. vagy egy Diort megvesznek. Ez ugye nagyon fontos, csak hát ugye a tervező beemeli azokat a kulturális különbözőségeket, vagy az adott tájak jellemzőit, vagy valami történelmi emléket, vagy az építészetből vett formát, ami igazából viselhetővé válik, és egy adott régiónak egy lokális bemutatása is történik egy ilyen kollekcióban.
1: Ezekből ma mindjárt részletesen folytatjuk, de előbb hozunk egy kis életörömzenét.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger kultúr szakértővel beszélgetek ebben az órában. Hát most így leegyszerűsítve azt mondom, hogy a nyári divatról, de nyilván aki így hallgatott minket, ő már tudja, hogy nem ennyire egyszerűen van erről szó. Ugye beszélgettünk arról, hogy a nyár az utazás milyen erős inspirációs forrás a divatban, és a leglátványosabb megjelenési formái ennek ez a cruise és a resort kollekciók. Egy kicsit én szeretném, hogyha belemennénk ebbe a két fogalomba, hogy mit jelentenek ezek pontosan, a kollekció, ezeknek a kollekciónak a fogalma.
2: Hát ezek az utazásból jött szakkifejezések. Hát
1: és akkor egy mondjuk
2: cruise az eleve az a nagy óceánjáró hajó, a resort meg, hol elmegyünk, pihenünk, és igazából onnan. Ez ennyire egyszerű, ezt nem kell túlbonyolítani, mint amikor megyünk a strandra, gatya, papucs, kész.
1: És ez a két különböző stílus, ez nem...
2: Ez ugyanaz, csak minden márkánál másképp hívják.
1: Értem,
2: valahol ezt cruise-nak hívják,
1: ja,
2: cruise kollekció, valahol meg resort.
1: Mert hogy azt gondolnám, hogy ugye a cruise az mondjuk egy picit lazább viselet, míg a resort az pedig egy sokkal elegánsabb, erősebb.
2: Van benne egy ilyen vonal is, mert van olyan márka, nekem például van egy-két nagy kedvenc márkám, az amerikai Pamela Roland, aki New Yorkban a New Yorki felső középosztálybeli nőknek készít ruhákat. Ő például pont erről ismert, amit mondasz, hogy itt azért egy resort kollekcióban nála egy sokkal nemesebb megjelenés látható, egy sokkal klasszikus értelemben vett elegánsabb, díszesebb. Tehát, hogy ő már abban gondolkodik, hogy vannak azok az esti parti, amikor lehet koktélozni, meg amikor lehet, nyilván nem ez a barbecue sütéges, amikor füstszagod lesz, hanem ezek az elegánsabb partik. Hamptonsban, itt-ott ezeknek a nagyon-nagyon gazdag nőknek. Nyilván ez egy másik réteg. A cruise meg tényleg, ahogy mondod, de szóval, mint gyűjtő fogalom, ez a kettő, ez hasonló, de itt tényleg elválik, úgyhogy ezt nagyon
1: ezt jól tudod. Ezt jól értettem, igen. Vagy jól éreztem pontosabban. Elsősorban egyébként azon túl, hogy a nyaralóknak készülnek, de ezek a, ugye, tehát jól értem, hogy valaki nyaralni megy, azoknak
2: hát
1: ajánlott,
2: viseletek.
1: Vagy nyári viselet,
2: hát
1: ezt lehet, nem feltétlenül kell utazni azért.
2: Persze, tehát most ezt vagy... te is viselheted itt, ha bejössz a stúdióba hétvégén.
1: Helytálló itt is, akár.
2: Persze, hát ezek városban is viselhetők, tehát nem amit mondtam az előbb, a gatyapapucs, hanem itt ezek a szandáltól a strandruhán át, a kis koktélruháig, ezekben azért elég sokféle ruhadarab van, és elég sok alkalomra, mert ugye ennek az a lényege, hogy egy márka egy adott vevőnek egy teljes szettet tudjon kínálni. Tehát, hogy a teljes nyaralásra. Vannak olyan

0: kapunk az adott márkától. Hát nyilván ezek nem olcsó darabok, de akinek van rá, az vegye meg.
1: Igen. Ugye itt elindultunk, vagy az előző percekben, vagy az előtti blogban beszéltünk arról, hogy a formák, az anyagok, azok, tehát hogy mit követnek, vagy milyen típusra, mire gondoljunk, amikor azt mondjuk, hogy anyagok könnyed anyag, nyári anyag,
0: de hát hogy... nyilván itt nem a vastag kabátszövetekről beszélünk, tehát itt a finom lánvászon ingekről, a lazább szövésű anyagokról, tehát Ami könnyű viselet, amit fel tudsz venni mondjuk Egyiptomba, hogyha mész a piramisokat megnézni, fel tudod venni Maldiv-szigeteken, amikor mész ott a strandon, de akár fel tudod venni a Balatonparton is, hogyha elmentek vacsorázni egy jó strandolás után. Tehát ami nem ragad rád, ami átereszti a hőt, ami igazából kényelmes, hordható, és ezekre nagyon jellemző, hogy ezek nagyon színesek, és nagyon vibrálóak, tehát a normál hétköznapi ready to wear vagy kotűr viseletekhez képest ezek megengedőbbek, ezek engedik, hogy fölvegyél, kombinálj mintákat, színeket, és ez nagyon jó, mert ez egy kicsit úgy földobja a ruhatárat. Nyilván itt minőségről beszélünk, tehát nem a 2 eurós megrendelt ázsiai darabokról, hanem ezek designer darabok.
1: A fenntarthatóság itt legalább ugyanolyan fontos? Vagy
0: persze,
1: erre?
0: Persze. Nagyon sok olyan márka van, ahol egy-egy szettet, vagy egy-egy táskát a következő szezonba is átemelnek. Maximum más a színe. Mindig természetes anyagokból készítik. Nagyon fontos, például egy szandálnál, egy táskánál, hogy mondjuk, ha kimész a vízpartra, akkor nyilván, ha vizes lesz, akkor ne rohadjon szét, vagy ne menjen benne tönkre, amit beleraksz. Ha strandra mész, akkor kifolyjon, vagy átfolyjon rajta a homok, tehát valami nagyon laza szövésű, nagyon laza kötésű darabról kell ennek szólnia. És hát nyilván én például nagyon szeretek úgy megvenni egy strandra vagy egy nyaralásra való táskát, kendőt, akármilyen ruhát, hogy azt én azt hordom 5-8-10 évig. Tehát vannak kifejezetten strandolós ingek, leopárd mintás ing, ilyen-olyan mintás ing, amit tudom, hogy utcára itt a nagyvárosban nem tudok fölvenni, mert hát nyilván az nem odavaló, de a strandon meg tök jól működik, mert nagyon könnyű, nem baj, hogyha beleül a naptej, és akkor tudod hordani ott, és ezt kifejezetten csak a strandra veszek, és hogyha így vásárolsz, akkor az már fenntartható, hogyha mondjuk 5-10 évig nadrág egy nadrág, vagy ing egy ing.
1: Nyilván ez fontos, hogy ugye ki is tartson 5-10 évig, egy-egy nadrág, vagy egy-egy ing.
0: Igen, a mosástól nem menjen szét 3
1: például
0: alkalom
1: igen,
0: után.
1: De gondolom ezeknél a ruháknál, amiről beszélünk, ezeknél azért nem jellemző
0: hát ritkán,
1: az, hogy
0: ritkán
1: megy szét egy-két ritkán mosás után, de most meg kell, hogy állnunk, ezzel fogjuk folytatni a hírek és a zene után.

0: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgasson Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: sajátos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger kultúrszakértővel beszélgetek ebben az órában. Hát ugye mi más lenne a témánk, mint a divat? Egészen pontosan hogy mondtuk, a resort és a cruise
2: kollekciókról nyári,
1: beszélgetünk, ilyen nyári divat, igen. Nyári viselet. Ugye beszélgettünk arról, hogy ezeket igazából, hát nyilván a nagy márkák csinálják ugye ezeket a kollekciókat. Nekem az jutott eszembe, hogy ez hogyan tud, mert ezek ugye mondhatjuk azt, hogy a hétköznapi ember számára megfizethetetlenek.
2: Nem mindegy.
1: Nem mindegyik, igen, biztos van azért
2: ilyen bankkivétel. De ez nyilván prémium kategória, igen, meg ezek, luxus kategória, igen.
1: Meg hogy ezeket ugye a kifutókon láthatjuk főként. Ez hogyan tud leszivárogni, vagy beszivárogni a mi hétköznapjainkban? Tehát, hogy én elmegyek a boltba, és azt mondom, hogy én keresek, vagy egy márka nyilván divattervezőnek a boltjába, ami nem szoktam, de tegyük fel most. És akkor azt mondom, hogy én a resort kollekcióból szeretnék venni, hol talál.
2: Igen, ez nagyon izgalmas, mert ugye ez egy szegmens, meg egy, igen, időszak egy márka történetében, ugye itt egy nemzetközi márkákról beszélgetünk most, és nagyon érdekes, hogy például most ugye június van, most már a 2027-es resort és cruise kollekciókat mutatták be az elmúlt hetekben, és jelenleg is a nagy márkák. A Diornak például Los Angelesben volt most a bemutatója, a Chanelnek Biarritzban, Franciaországban, de például Rimakrának, aki egy libanoni divattervező, neki egy velencei inspirációs kollekciója van. Tehát ugye ez nagyon érdekes, mert egy évvel előre dolgoznak ők, tehát ő ezeket a ruhákat jövő tavasszal, aha, fogod megtalálni, tehát most maximum ki tudod nézni, aha, és akkor jövőre lecsaphatsz ezekre a darabokra. Ennyire előre gondolkodnak a márkák. Amíg a Ready to Wear az egy szezonnal előre dolgozik, a Couture Haute Couture is ugye a Párizsi Divat héten mindig egy fél vagy egy szezonnal előre dolgozik. Ugye ezek a nagy cruise, illetve köztes márkák, ezek mindig teljes évvel korábban már kitalálják, hogy jövőre mi lesz a divat. Nyilván, és akkor be tudsz menni, és akkor meg tudod, mm-hmm, venni. De ők ezt hirdetik is, például nyáron a Dior kirakata, az teljesen átalakul egy ilyen, mint egy
1: színes,
2: ilyen
1: népművészeti
2: vásár. Az elmúlt években például volt görög ihletési kollekciójuk, amik effektív a görög szobrok és a görög drapériák ihlették a ruhadarabokat, de volt Mexikó is, amikor azt Mexikóban mutatták be, és ott a mexikói formavilágot, a hímzéseket, azokat a jellegzetes darabokat, kalapokat, szombrérokat hozták el franciásan, amiket tudnak hordani az ügyfeleik. És ez nagyon érdekes, hogy pont emiatt, hogy egy évvel előre dolgoznak, ezért ez le tud szivárogni, igen, a hétköznapi viseletbe, mert ugye ezek a márkák mindig iránymutatást adnak, hogy mi lesz, mi a vízió a következő évre, következő szezonra, és hogyha ezt a víziót ebből táplálkoznak kisebb divattervezők, vagy esetleg, nehogy Isten, a fast fashion márkák, akkor ezek már a következő szezonban megjelenhetnek formában, hát anyagban nem nagyon, mert ott azért sokszor,
1: igen,
2: ott az nem olyan minőségű anyagot,
1: igen,
2: használnak, de a formák, a minták, a színek, azok általában már hamar visszaköszönnek, és ez villámgyorsan lecsorog a megvásárolható kategóriába, ami de meg nem biztos, hogy jó az eredeti márkának, aki kitalálta.
1: De egyébként a megvásárolható kategóriában is így hívják őket, hogy a resort és a cruise, vagy ott
2: nem,
1: már...
2: Nem, hát ezek csak nyári darabok, nyári darabok, persze. Aha. Tehát ott már nincsenek ilyen speckó elnevezések, mint az előőszi, meg...
1: Igen,
2: tehát
1: igen,
2: van egy csomó ilyen köztes kollekció a márkáknál, de itt már nincsen megnevezés. Hát nyári, könnyed, finom, tehát uh-huh, van egy csomó uh-huh jelző, amit ráagatnak.
1: Hát nyilván nem is nevezhetik
2: márkák
1: annak, mert hiszen az eredeti kollekció azért az pont, hogy a minőséget tükrözi meg. Most nem azt mondom, hogy nem lehet minőségi akár egy megvásárolható kategória, de hogy azért nem lehet ugyanarra a polcra tenni.
2: Persze, persze. Hát ez más. Hát a divatban vannak szintek, tehát ugye nem szabad összekeverni a workshopos, kézimunkás, DIY szintet az haute couture-rel, tehát közötte szivárványi rengeteg árnyalat van, tehát ott lehet a egyedi készítés, lehet a kis szériában készítés, lehet ami sorozatgyártó, tehát annyiféle szintje van a divatnak, ahol megjelenhetnek ezek a nagy dizájnerek és házak által kreált nem másolatok, hanem inspirációk, és ezek lejönnek ezekre a lentebbi szintekre. A szintekkel meg nincs baj, tehát sokan azt gondolják, hogy ez probléma, hogy kijelölnek, vagy kigondolnak egy szintet, hogy az a jó, és a többit meg nem fogadják el, vagy kirekesztik, vagy lenézik. Aki igazán ért a divathoz, az egészet veszi, komplexen nézi, és ez nagyon izgalmas, mert tehát valaki nem engedheti meg magának, de valaki például nem is akar olyan darabot, ami sokkal drágább, vagy sokkal előnyösebb, vagy sokkal magasabb minőségű, mert neki például az tetszik, hogyha magam készítem el, vagy látok valamit, és otthon megcsinálom.
1: Hát erre szokták mondani, ízlések és pofonok, ugye?
2: Így tehát, van, hogy az is így nagyon, van.
1: És nem feltétlenül értékesebb egyik, mint a másik adott embernek, nyilván az a legértékesebb.
2: Persze, hát ez ugye ízlésfüggő, meg pénztárca függő, tehát ez mindenkinek a saját egyéniségéhez is lehet igazítani.
1: Sőt, és igen, erről is volt egy műsorunk.
2: Ez nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja itt a divat szintjeit, azt, amivel ő tud kapcsolódni.
1: Egyébként még gyorsan zenne előtt csak egy kérdés, hogy ezek a kollekciók, ezek úgy mondjuk hasonló árkategóriában van, mint mondjuk adott divatmárkának a high kategóriás termékei?
2: Valamelyik márkánál hasonló, sőt drágább. Én pont az Armaninál láttam, nagyon-nagyon szeretem a Giorgio Armani világát. Ott például láttam olyan táskákat, cipőket, férfi szetteket, amik jócskán drágábbak voltak a normál őszi-tavaszi kollekcióknál, mert ezek kis darab számba készültek, és ugye ezeken néha vannak olyan motívumok, kézi díszítések, olyan speciális dolgok, ami miatt sokkal több pénzt kérnek érte, meg hát nyilván vannak olyan márkák is, ahol egy adott régiónak, ahol ugye beszéltünk az elején róla, hogy ahova elmegy a divattervező, ott inspirálódik, ott megkeresi a kézműveseket, a hímzőket, a varrókat, aki a textíliát leszövi, és akkor nyilván, hogyha ott egy adott tájegységet foglalkoztat, ezzel támogatja, de akkor nyilván neki is egy magasabb árat kell kérnie.
1: Pontosan, na és ezzel fogjuk folytatni, már nem a magasabb ár, hanem erről, hogy hol inspirálódnak a divattervezők. Jövünk vissza a zene után.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szállítható.

0: Rádi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértő a vendégem ebben az órában. A Cruise és a Resort kollekciókról beszélgetünk. Ez ugye a nyári szezont hatja át. Nyilván a nagy divatmárkák ebben az időszakban hozzák létre ugye ezeket a kollekciókat. És ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy hogyan inspirálódnak a divattervezők. Tehát akkor az, hogy elmegy adott régióba, és mondjuk az ott jellegzetes motivumokat használja, az oda jellemző anyagokat használja, a formavilág is nyilván visszaköszön, gondolom. Ez az, amitől többnek mondhatunk egy-egy ruhakollekciót? Mint mondjuk egy bármilyen más kollekciót?
2: Persze. Ez olyasmi. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy izgalmas kollaborációt, amikor egy márka vagy egy divattervező nyit a világ felé. Uh-huh. Tehát a nagy divatházaknál sokszor van, amikor vagy magának a divattervezőnek a származása, ha mondjuk egy francia márkánál dolgozik, és eredetileg olasz, görög, mit tudom én, marokkói a divattervező, vagy tunéziai, akkor nyilván mindig a saját gyökereiből táplálkozik, uh-huh. és szeretnek visszanyúlni azokhoz a pontokhoz, ami egy nagyon szép gesztus is egyébként magától a divattervező, hogy visszamegy azokra a pontokra, amiket ő is gyerekként látott, vagy esetleg a szomszédnéninél evett olyan ételt, amiből inspirálódik, vagy a szomszédkertjében volt olyan virág, ami nagyon tetszik, és az beépíti az ő művészetébe. Ez egyébként minden tervezőnél más, ugye mindenki másképp dolgozik. Valaki felcsap egy albumot, ránéz egy festményre, és akkor már igen. jön az ihlet. Valakinek meg oda kell menni, át kell érezni a hely szellemét. Zuhair Muradnál például pár évvel ezelőtt volt egy egyiptomi kollekció, és a libanoni designer elment Egyiptomba, a Sphinxhez, Luxorba, és megnézte azokat a motívumokat, azokat a hieroglifákat, amiket később az ő haute couture kollekciójában megjelenített, és ez szerintem csodálatos, amikor egy divattervező ennyire inspirált,
1: részletes,
2: és ennyire felkészült, hogy ő bizony oda megy, és nem sajnálja rá az időt, hogy ő azt tanulmányozza, és hogy eredeti motivumokat használ fel. Ami meg egyébként arra bizonyíték, amit én egyfolytában szajkózom, hogy a divat és a művészet, a divat és a kultúra az mindig összekapcsolódik, és ez is azt bizonyítja, hogy nem lehet ezt szétválasztani. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, mert igazából itt látszik, hogy a divat az túlmutat egy iparágon, vagy egy ruhakészítési folyamaton, mert a helyi vállalkozókat támogatja ezzel egy designer, igen. vagy egy divatház, illetve
1: Hát meg az is nyilván nagyon fontos, most itt bocsáss meg az egyiptomi hieroglifákra így visszatérve, hogy ha egy ott élő ember, vagy ott született ember mondjuk akár itt él most, nem tudom, Budapesten, vagy teljesen mindegy Párizsban, és mondjuk vesz egy ilyen ruhát, az neki az identitásához tartozó.
2: Persze. Hát tehát, ugye hogy itt az a történetmesélés is
1: igen,
2: fontos.
1: Persze.
2: Tehát, hogy megtaláld magad abban a ruhadarabban, de nyilván annak is fontos, aki elkészíti.
1: Igen,
2: mert
1: igen.
2: A te gyökereid, a te hagyományaid, a te történeted visszaköszön ott, és az egy nagyon jó érzés tud lenni, amikor tudsz kapcsolódni egy ilyen fajta inspirációval, és én ezt nagyon hiányolom a magyar divatból. Tehát a magyar divatnak nem csak a kalocsai, a nem tudom milyen motivumokból, hímzésekből kellene állni, annyira gazdag a magyar történelem és a magyar kultúra, hogy azt tök szépen át lehetne ültetni a textíliák nyelvére, és nagyon szeretném, hogyha lennének olyan márkák, olyan tervezők, akik ezt jól fölhasználják, és nem egy az egybe fölraknak egy motivumot egy kabátra,
1: igen.
2: mert azt tudjuk, hanem ezt alakítsa át, tegye moderné, tegye eladhatóvá, tegye nagyon kézművessé, tehát amiben benne van ő is, vagy amitől több lesz. Erről fog szólni egyébként az előadásom június 29-én Győrben, a Kisfaludi Károly könyvtárban, a Divatművészet címmel. Akit érdekel, győri vagy Győr környéki, az jöjjön el, a tixa.hu megtalálja a jegyeket. Meg hát lesz egy előadásunk Orovica Szilvivel is június 24-én.
1: Az már mindjárt itt van.
2: Így van, jövő héten. Június 24-én a Hegyvidék Kulturális Szalonban, az pedig divattörténettel fog foglalkozni. Na ott aztán teljesen párhuzamba állítjuk a divat történetét az őskortól egészen napjainkig, és kortárs párhuzamokat is húzunk, hogy akkor hogy nézett ki egy-egy ruhadarab, és ez a mai átiratban hogyan néz ki, úgyhogy mindenkit szeretettel várok, és hát ebből is látszik, hogy a kultúra, a divat és a művészet, ezek összekapcsolódóak.
1: Hogy egyáltalán nem lehet szétválasztani, én is ezt gondolom. Én nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy itt voltál, és a hallgatóknak pedig ajánlom, hogy menjenek el. Hát aki budapesti, akkor a Hegyvidék szalomba, illetve aki Győr vagy Győr közeli, akkor az Győrbe lesznek ezek az előadásait.
2: Így van.
1: Köszönöm szépen, hogy itt
2: voltam. Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: csak a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseménye.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
6: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örök érték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Gyros Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Gyros Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
8: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
3: Reklám hangzott el.
10: Folytatódott az országgyűlés rendkívüli ülése, csalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, marad a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párti, sem a Tiszáé, sem pedig a Fideszé, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a Fideszes és KDNP-s képviselőket, maradjanak bent az ülésteremben és mostantól tiszteljék meg választóikat, mert az ellenzéki szerep alkotmányos feladat. Tegnap mindkét frakció bojkottálta az ülésnapot, amelyen az országgyűlés megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. A kormányfő azt is bejelentette, hogy augusztus 20-án országos Tisza-sziget találkozót tartanak Budapesten. Magyarországnak vissza kell építeni a bizalmat a szövetségeseivel, de Oroszországgal nem, jelentette ki a honvédelmi miniszter egy szakkonferencián. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország érdekei megegyeznek a szövetségek érdekeivel, de a bizalmat vissza kell építeni. Beszélt arról is, hogy szeretnék elérni, hogy Magyarországra hozzanak hadiipari gyárakat. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában, ketten megsérültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg, Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Nincs közel sem a tűzszünet, sem a béke Ukrajnában. Oroszország télig elhúzhatja a konfliktust, jelentette ki a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk egyeztetett a helyzetről Mark Rutte NATO főtitkárral és Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is Párizsban, ahol részt vesznek a francia nemzeti ünnepen tartandó eseményeken. Kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A bűnözők a jegybankra hivatkozva a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, hogy soha nem kérik az ügyfelek azonosítóit, sem telefonon, sem e-mailben, sem SMS-ben. 11 millió forint értékű lengőkábelt lopott el két férfi Borsodban. Egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsi ajtajáról fűrészeltek le fűtőkábeleket, majd ezekből kihúzták a részvezetéket, amiket ezután eladtak. A rongálással további 4 millió forint kárt okoztak a vasúttársaságnak. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában Jánis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az Ivimed alapítója a vendégem. Hát, illetve vendégem úgy, hogy én vagyok itt a nála a rendelőjében. Úgymond itt készítjük ezt a felvételt, de nyilván hallják a hallgatók, hogy nem a stúdióban beszélgetünk. Ennek egy picit azért másabb a hangzása. Ugye előző héten beszélgettünk, illetve azt ígértem, hogy arcplasztikáról fogunk beszélgetni, de hát elmentünk egy kicsit ilyen pszichológiai irányba, és az öregedésről volt szó, hogy milyen, mitől öregszünk, ugye, mire kellene jobban odafigyelni. Én nagyon ajánlom a hallgatóinknak, hogy hallgassák vissza azt az adást is, mert így igazából egymásra épülnek a beszélgetéseink. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: No, ugye arról beszélgettünk előző adásunkban, hogy az öregedésnek milyen, tehát miért van az, hogy vannak emberek, akik sokkal korábban öregszenek, vannak olyan emberek, akik pedig 90 évesen is, ahogy te is hoztál ugye egy példát, mennyire jól tartja magát, épp elmével, könyveket ír, aktív életet él, és hogy hát mi a titok, ugye abban maradtunk, hogy fontos a boldogság, fontos a pozitív életszemlélet, az alvás, a szexuális élet, és hát folyt minden, amitől az ember, ami az embert építi, mondhatom ezt így? Ugye abszolút
2: Igen, ezek a dolgokat, amit beszéltünk múltkor, mindet fontos, az, hogy egyensúlyosban legyünk. Ez, amit nem mondtunk, az, hogy kell minden nap mindenkinek egy 5 vagy 10 perc teljesen őrös ide saját magát tölteni. Ez a belső gondolkodás. Ez ugyanolyan, mint ugyan te vagy, de két te benned beszélnek. Úgy, hogy nem titkolnak semmi, ez úgy beszélnek, hogy az egy lehet, hogy csúnya fog beszélni a másiknak, hogy mit csináltad már, te hülye voltat, nem meg így kellett csinálni, és a másik meg fog magyarázni, hogy most azért csináltam, meg azért. Szóval ez utána ki kell bekülni teljesen mindeket személyzet, ami bennünk van, és akkor ez a nagy csend. Ez a nagy csend azt, hogy hagyja, hogy az ágyunk, meg a lelkünk, meg mindenünk megnyugszik. És akkor megtudunk azt, ez a zero pont, amit a regenerálod, az kezdett. Ez igazán olvasellet kell csinálni. Ez a empty.
1: Igen, üres tenni, igen. És a gondolom az alvás is sokkal jobban megy hát ilyenkor.
2: Ilyenkor már teljesen meg tudsz menni ez a konkrét hullámok, ahol tud a szervezet pihenni, igen. Meg az idegrendszer regenerálódik, ugyanaz az emésztőrendszer, ugyanaz mindent ilyen külön szervet tudnak nyugodtabb maradni, ez akkor teljesen regenerálás. Ez a 6-8 óra úgy van tervezve, hogy teljesen tudnak biztosítani, hogy a szervezet, ha nincs nagyon terhelve, hova ha nem berúgtat. Vagy nem etett, mint tudom, éjfélkor kezdett, mint tudom, ilyen 2 kiló spagetti enni, akkor már tudsz valahogyan ilyen regenerálódni. Szóval ez fontos.
1: Ugye arról is beszéltünk az előző héten, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy neked egy picit, illetve hát a jó plasztikai sebészeknek egy picit pszichológusnak is kell lenni. Ez egy igaz állítás?
2: Igen, én amielőtt kezdtem a karrierem, vagy úgy kezdtem a karrierem, hogy ezek a kollégák, akik az tanárom is voltak, ez a különös dolog, amit láttak bennem, az, hogy ilyen fisiognomista vagyok. Az mit jelent, hogy tudok különböző, mikor látok egy járt, az ajtó előtt bejön, és akkor egyben tudok mondani, hogy mi ez, ki ez az ember, vagy mit kell, vagy mit keresik itt. Ez akkor egyben meg tudsz olyan érdekes módon átvenni egy beszélgetés, amit ilyen lehet egy hideg beszélgetés, mint egy konzultáció, egy orvos hideg konzultáció, meg lehet egy olyan beszélgetés esze hozni, hogy nagyon gyorsan az ember nyílik, meg tud mondani, mit szeret, és miért, és ugyanúgy tudja ebben az időt, tudnak kiderülni olyan problémák, olyan egészségi vagy lelki problémák, amit fognak akadályozni, vagy fognak hozni egy olyan dentes, hogy kicsi lájtosabb kezelő bites lesz ez a konkrét pacient, ez akkor meg tudsz egy biztonságos úton vezetni az egész. Ez a procedúra, amit következik, vagy nem, ez lesz a megfelelő, meg a legbiztonságos. Mert mindig kell gondolkozni, hogy nem mindenkinek kell, amit gondol. Ezt neha lehet, hogy a rossz rendelés játszani, hogy megmondom én, hogy figyeljetek, ezt nem kell neked, azt, mert ez szuper jó, amit van nálad, vagy jó nézett ki, nincs egy gondot. Szóval van egy dolog, amit beszéltünk, ez a fizikonomia, mert ilyen az etika, ugyanúgy, amit legelején beszéltünk. Az etika, ez nagyon-nagyon fontos. Szóval itt alapítunk ilyen emberi kapcsolatot. Lehet, hogy van egy ilyen különbség, hogy most az orvosi oldalon, meg a pacient oldalon, de igazán az emberek, akik ilyen általában jönnek hozzánk, nem betegek. Akarnak egész-egész embereket, akik akarnak javítani valamit, valami külső dolog, vagy külső testére, amit ilyen már nem passzol a saját belső, vagy a gondolkozás, vagy a fiatalság, amit az emberek éreznek belőle.
1: Saját elvárásaihoz valószínű, igen. Nyilván sokakat nagyon nehéz gondolom lebeszélni, mert olyan is van, vagy nem is annyira lebeszélni, csak megmagyarázni neki, hogy miért nem jó például adott beavatkozás, amivel megkeres téged, mert én azt gondolom, hogy egy valaki, hogyha eldönti, most én is magamból indulok ki, tehát ha eldöntöm, hogy én valamit szeretnék, és oda megyek, nincs az Isten, aki lebeszélne róla. Nyilván hogyha olyan magyarázatot adnak, vagy megmondja az illető orvos akár, vagy plasztikai sebész, hogy miért nem tanácsolja, akkor persze meg tudom érteni. Na, de ezzel a gondolattal jövünk vissza a zene után, folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Jani Stasinopoulos, plasztikai sebész, az Ivimed alapítója. Arcplasztika, meg mindenféle sebészeti beavatkozások, plasztikai sebészeti beavatkozásokról beszélgetünk, meg hát az emberi pszichéről, hiszen a kettőt nem lehet igazából azt gondolom külön választani egymástól, tehát legalább annyira kell, mint ahogy Jani is mondta, ugye legalább annyira kell pszichológusnak lenni, egy jó plasztikai sebésznek, mint amennyire jó sebésznek, hiszen ez nagyon fontos, szinte elválaszthatatlan. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mondtam, hogy biztos vannak olyan páciensek, akiket nagyon nehéz velük megértetni, hogyha bizonyos beavatkozás nem tanácsolsz, vagy nem szerencsés számára.
2: Hát igen, megmondom eszinten, mindig, mikor jön valaki hozzám, ezt adok neki egy tanács, hogy mit kell csinálni, vagy ajánlok neki egy operáció, vagy beavatkozás. Ez holnap is akarok vele találkozni, ez biztos szeretnek lenni, hogy ha meglátja az utca másik oldalon, legalább készülni fog. Ez nem fog fordulni a feje a másik oldalon, ez úgy csinálja, hogy nem lát engem, mert ez nem sikeres dolog tartok. Szóval azért mondom, hogy mindig, mikor életem van valaki, átmenjek többször konzultáció időben, többször az oldalon, ugyanúgy nézek engem, mint ő nézik rám. Szóval gondolkozok, hogy ez úgy, ez egy ilyen folyamatosan nem egy szablon módon beszélgetés, pedig szíma tudunk csinálni ennyi év után. Ez egy sajátított. Ezt megértem, hogy gondolkoznak, megértem azt is, hogy meddig szeret menni. Mi ez, ami a korlátot, amit hátul tartja. Próbálok mindig ez a legjobb tanács, amit adtam volna saját magam, vagy valaki az én családomból. Szóval úgy kell gondolni, hogy ez egy sajátítok nagyon az információ, amit átadok, vagy ez a tanács. Ez érdekes módon

0: nagyon sokat utazok, meg veszteresek ez ilyen workshopot, ilyen operációk, vannak egy ilyen network, a plastik sebészek legkívül egész világokból ilyenek. Ez mindig próbálok szúrni, ha így ez a megfelelő szó, azt, amit nem kell egy ártatlan ember megnézni a social media világ, vagy a YouTube-on, vagy akárhol máskon, hanem en az a kis szűrös, amit mit kell neki csinálni, ezt hozok, ezt adok neki a több variáció, meg a több opciók, ahogy mondunk. Szóval ezt tisztelni kell a pacient, aki bízni fog rá az egészségét, vagy a testet, vagy az arcot. Szóval ez nagyon fontos. Ha a kollégánk ezt tisztelnek, kicsi más lenne a világ, ez lehet, hogy nem az egész pacient nálunk jön, vagy nálunk, de legalább ezek ilyenek tudnak biztosan, hogy mit szeretnek, ez meg vannak beküldve, hogy mi lesz az eredmény, meg mennyi ide kell várni, meg a gyógyulási időt tudnak respektálni, meg mindet mást. Ezt akkor részt vesznek ebben a procedúra, amit adni fog a megfelelő eredmény.
1: Igen. Itt ugye mondod, hogy világon, tehát sok helyre jársz, különböző workshopokra, meg tanulod a legújabb lehetőségeket, mindent, amit így a világon. No, de az emberismeretet, azt nem tudom, hogy mennyire lehet tanulni, vagy tudják ezt úgy tanítani, ahogy mondjuk te ezt használod, de ebben fogjuk folytatni hírek, zene, és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.

0: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Janis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója vendégem ebben az órában. Plasztikai sebészetről, egy kis pszichológiáról is beszélgetünk. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy említetted, hogy te nagyon sokat jársz a világba több felé, több helyen vannak ugye pácienseid is, illetve különböző workshopokra, tehát tanulod te is folyamatosan az új lehetőségeket hozni akár ide Magyarországra, akár bármelyik másik országba, ahol éppen van ugye pacientúra, de ahogy ezt szokták mondani. És én azt említettem, hogy viszont az az emberismeret, amiről te beszélsz, és ugye ebből te nem csak beszélsz, ez fontos, mert én ezt látom is, hogy ez tényleg így működik, nálad nagyon jól működik, hogy ez a fajta emberismeret, ez viszont nem tanulható, illetve tanulható valamilyen szinten, de ehhez kell egy alapadottság, képesség, ugye?
2: Igen, ez igazad van, mert ugyanúgy, hogy mindent munkának, van a megfelelő ember, vagy az ember, akinek mindig, ha megnézünk kívülről, megmondom, hogy ezt látunk egy kis gyerek például, hogy játszik a labdával, ez akkor mondasz, hogy fú, ez focista lesz.
1: Igen.
2: Igen, ez egy most genetikai, vagy ilyen, valószínűleg genetikai, meg ilyen, mit ez a mit érdekel.
1: Igen, igen.
2: Engem az esztétikára ezt mindig kedveltem. Látom az apró dolgokat, látom mindig a szépséget. Ez akkor ez, amit rájöttem nagyon korán, az, hogy hogy van tervezve ez a világ, ez a természet. Ez olyan, próbálunk mi, ez ami mint emberek képesek vagyunk csinálni vagy fedezni, nem hiszem, hogy vannak dolgok, amit tudnak fedezni, mert mindig megvan, csak újra kell ezt hozni. Az, amit mi csinálunk, ez egy ilyen semmi, ez egy ilyen nagyon minimális dolog. Szóval ez a perfection, ez a ideális tervezés, ami az egész világunk követ, ez csak csodálni lehet. Ez ugyanúgy, hogy egy emberi teste, vagy egy valaki.
1: Tehát azt mondod, hogy a természet alkotta, amit a természet megalkotott, az sokkal nagyobb tudás, mint amit mi az emberek, úgymond ilyen mesterségesen próbálunk.
2: Igen, ez az, hogy milyen okosan meg van csinálva mindent, milyen gondosan van megcsinálva mindent. Sokszor nem is értünk, hogy. Hát ugyanúgy, hogy gondolkozik valaki, hogy mi eszk az esze. Hát az az eszek az esze, mert a növények kell, hogy nőnek fel, vagy az, hogy, mit tudom, hogy legyen vizet, hogy ígyunk, vagy sok mindent. Szóval ez egy apró dolog, vagy miért van a súlyunk. Mert a madárok valamit kell lenni. Szóval ezek a dolgokat nem mindet értünk. Vannak egy ilyen Sofia, hogy mondunk, ez a okosság. Rá, amit nem értünk. Egyet szerintem sokáig nem fogunk érteni, akárhogy a mesterség és intelligencia már túl segít minket. Szerintem más irányba teljesen menjünk. Ez az igazság, hogy mikor érdekel az, ez a perfection, ami van a világon, akkor kezdesz a dolgot másképp nézni. Ez akkor, mikor koncentrálsz egy emberi arc, vagy egy emberi teste, nem ez a lényeg, hogy most látsz egy csúnya, vagy egy szép, vagy egy magas, vagy egy alacsony, vagy egy mollet, vagy egy ilyen vékony ember, hanem látsz egy teljesen individuál, szóval egy külön ember, aki nem tudsz megmondani, hogy most ez az ember lehet, hogy ilyen rabló volt, lehet, hogy akármilyen kis bűnöző, vagy akármit ilyen festett, művös, innekes, zsongorista, akármi lehet. Ha nem figyelsz sokat, ha felértez ezeket az emberek ilyen szemelukasz ruhák, meg ilyen nem tudsz, hogy ki, micsoda.
1: Meg külső alapján ítélünk.
2: Külső alapján élünk, meg külső alapján kritizálunk, meg külső alapján alapítunk, hogy ki ez a megfelelő ember. Ez a legnagyobb hiba ebben a mai világ. Szóval ha valaki ilyen rövid gátyával jár, vagy egy fürdőruha, meg egy póló, meg egy ilyen flip-flop papuc, vagy valamit, ez akkor az lehet, hogy ez a legnagyobb, mint tudom, ilyen astrofizikus, vagy a legjobb, mint tudom, bankos vagy a legjobb orvos vagy, de nem tudható az, hogy most a kinezet megmondani, hogy az ember milyen. Ez olyan, nem tudunk respektálni, hogy mennyi erre egy ember.
1: Igen.
2: Tegnap olvastam egy nagyon érdekes dolog, hogy azt mondta, hogy ez vicces volt, ez ilyen kicsi, ilyen fekete humor ezben az egész, az, hogy nagyon sok ember szegény, nincs pénze. Ez akkor alul van írva, hogy mit tudom, egy vesze, mit tudom, 300 ezer dollár kerül egy szíve, mit tudom, egy 800 ezer dollár kerül.
1: Tehát akkor nincs szegény ember.
2: Ez akkor igen, nincs szegény ember, de ez morbid amúgy, megmondom.
1: Igen.
2: De ez a baj, hogy ez a példa pont ugyanazt tükrözik, mint ahogy mi gondolkozunk, és hogyan látunk a dolgokat.
1: Tehát igen, forintosítani, vagy egyáltalán igen, tehát hogy mindazt, ami természetesnek
2: veszünk. Nem így működik ez az egész. Ez az embernek a szenvedélye, például, hogy valaki egész életet próbálkozott zsongorászni, vagy próbál mit tudom, valamit csinálni, biztos, hogy 10-20-30 év után ez ilyen teljesen profi.
1: Igen.
2: Ezt nem lehet leárusítani, vagy ezt...
1: Ezt nem lehet, igen, pénz forintosítani, igen, ezt is szoktuk mondani. Nem lehet, egyáltalán azt gondolom, bármi olyan művészetet, vagy olyan képességet, tehetséget, ami lehet ez akár bármi, mert igazából azt gondolom, hogy a plasztikai sebészet az is egy művészet, hiszen alkottok folyamatosan, valamiből valamit létrehoztok, úgyhogy ez is én abszolút művészetnek gondolom, és szerintem ez sem forintosítható, vagy dollárosítható, vagy mondhatjuk bármilyen pénznembe. Most újra hozunk egy életöröm zenét, jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Valami!

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Jánis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az Ivimed alapítója vendégem ebben az órában, illetve én vagyok pontosabban most a Jani vendége, hiszen itt vagyunk ugye nála a rendelőben. Főként inkább azt mondom, a pszichológiáról beszélünk meg természetesen, hogyan függ össze a pszichológia és a plasztikai sebészet, hogy ez két külön terület valójában, de nagyon-nagyon erősen összefügg, hiszen ugye azt beszélünk, hogy egy jó plasztikai sebész az egy kicsit pszichológus is, és ezt az eszmefuttatásról beszélgettünk. A jó emberismeret, erről is ugye szó volt, hogy mondtam, hogy ez nem csak mondott, hanem ezt tényleg én meg is tapasztaltam, hogy abszolút tényleg nagyon jó ember ismereted van, meg ezt is érezni, hogy egy kicsit ilyen pszichológus vagy, tehát te teljesen máshogy beszélsz akár a páciensekkel, akár így interjúhelyzetben is, mint egy, tehát nem ez a száraz tudományos szöveg, ami meg is riasztja akár az embert. Az emberismeretre visszatérve egy picit, neked ez az évek alatt változott, erősödött, ugye? Tehát, hogy te minden nap igazából arcokat mondhatnám azt, hogy analizálsz.
2: Hát ebben az arcanalizálás, meg gondolom, hogy ez a fisiognomia, amit az előtt beszéltünk. Hát ez úgy van, hogy ez nem nagyon sokat változott, csak kiegészítettem ilyen más paraméterek is. De ez, amit akarok figyelmeztetni, az, hogy sokszor ez a fejlesztés, amit gondolkozunk, van egy pozitív, de sokszor nem egy pozitív rész. Például most ilyen ez a pillanat, hogy rájöttem, hogy az orvosok egy ilyen 60 éves fejlett vannak, kicsit távolság, nagyon-nagyon távolság tartanak a pacient, szóval egy kicsit hitegebbet.
1: És ennek mi lehet az oka?
2: Ez az oka, hogy én mit tudom, az orvosnak nagyon sok rész az illetük, a kórházban betegségek, az betegei gondolkoznak, függődnek, hogy milyen specializálás van. Ez egy idő után beavatkozik a saját élete. Korlátozik a saját életet. Igazán rövidíti, meg sűkíti nagyon a saját élet, meg a saját, az élet, amit a család tud adni. Ez valahogyan jön egy pillanat, amikor rájött, hogy most már nincs sok előre. Ez akkor kezdett már kicsi szigorú módon átváltozni. Ez nem mindig jó a pacient irány, de általában azt értem. Az, hogy az empátia marad, ez kicsit kell dolgozni rajta. Szóval az emberek azért szeretnek, vagy ilyen mindig ilyenek hozzánk, mert kaptak valamit, ami máshol nem. Lehet, hogy a tudás, lehet, hogy a tehetség, lehet, hogy az eredmény, lehet, hogy az emberiség. Ezek a dolgokat, hát meg tudsz esze kombinálni, vagy esze hozni, hogy minden legyen, akkor saját magad ezt jól tudsz érezni, mert hasznos vagy.
1: Igen.
2: Szóval ezt megint nem kell forintosítani ezeket a dolgokat, hanem saját magunkat csinálunk, hogy jobban érzünk magunkat, mint emberek is. Szóval ez a másik. Most átmenjek meg ide egy másik téma, de ez is fontos, hogy megérten az emberek. Plastikai szebb szakma például, ez nem egy ilyen mindennapi szakma. Gondoljatok azt, hogy elérni szinten, hogy tudsz olyan szinten operálni, meg termelni eredmények, amit most el például. Van egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide, amit senki nem tud gondolkozni, hogyan ez hány éjszakát nem alszunk, mikor a többiek a szép ágyuk takaroznak, és tudnak ilyen szép álmokat nézni. Én ezt számoltam, hogy körülbelül 4 év az életemből nem aludtam.
1: Az igen.
2: Ha ezt hozok, mint tudom, ezek a napok.
1: De ez ilyenkor a stressz, az
2: ügyéletesség, aki kételező volt, ez körülbelül 4 év. 4 év alvasz nélkül. Ez úgy, hogy a többi emberek ebben a 4 év aludtak rendesen. Szóval ez ilyen több 21 óra, meg több ilyen 30 óra, amit utána kellett ügyeletes lenni, operálni, utána reggelt a normális program operálást csinálni, meg mindent. Ez poén volt, mert szeretem, amit csináltam, de volt egy ilyen testi, meg lelki, meg ágyi terhelés, ami nem veszünk észre, mert amikor ennyi az endorfinök, meg a hormonok, amit termel a dolgot, amit csinálunk, nem engedi, hogy ezt a fáradtság. Amikor a harmadik nap, vagy a második, vagy a harmadik nap hazamesz, akkor nem tudsz mozdulni se a testet, se a lábad, se semmi. És akkor ezt sok 10 év keresztül ezt terten, hogy jelenségi szinten. Ezt mindenki utána gondolkozik, hogy jó, az orvosok plastikusebben ennyi pénzt keresnek, meg ennyi pénzt keresnek. Jó, de ezek a kiadások, meg ez, ami, hogy tudsz ilyen updated lenni, hogy tudsz a legutolsó technológia, a legutolsó operáció, a legutolsó ilyen szakmai tudásot folyamatosan szerezni, nem egyszerű dolog, nem
1: hát egy ilyen. Rengeteg,
2: az Instagram, vagy a Facebook, és akkor megnézek, hogy mi folyik, és akkor nem így működik, hanem van egy ilyen nagyon napi szinten olyan mindig tanulok. Egy nap nem volt ilyen, hogy 2 vagy 3 óra nem töltöttem. A PRS, ez a plastikai rekonstruktív szerzői újságok nézni, vagy mindent újdonság, hogy követni, hogy mi folyik a világon ezen a pillanat, hogy mi ez, amit újdonság, hogy nem maradok egy pici se hátul. Ezt nem azért csinálok, hogy most a tudásom meg tud biztosítani egy jó kereset, napi kereset, de nem elek. Mert aktív vagyok, és eddig, amint aktív vagyok, ez a tudás folyamatosan kell szerezni. Szóval ez ilyen nem már hobbi, hanem ez egy kicsi addikció, ha úgy mondunk.
1: De ez szükséges is ahhoz, nem? Hát hogy jó, az ember egy hát kicsit addiktív legyen a munkájában, nem tudsz, ha szereti.
2: Nem tudsz máshogyan csinálni, nem tudsz máshogyan jó lenni. Uh-huh. Hát ez egy ilyen kicsi érdekes oldalt az illetünk. De visszajövök ebben, hogy gondolkoznak, hogy most egy ember, hogy egy plastikai sebes, vagy olyan hasonló szakma, vagy idegsebes, vagy valaki szívsebes, hogy ennyi pénz. Mikor kezdik?
1: Hát meg, hogy milyen sok évet tesznek bele a tanulásba, amíg eljutnak oda, hogy, és egy utolsó kérdés, mert újra jár le az időnk, hogy te hogy érzed, hogy ugye itt említetted, hogy az ember, ahogy így idősödik, a plasztikai sebészek is, az orvosok is, egyszer csak azt mondja, hogy hát most már egy kicsit inkább a családom felé, mert hogy te most hogy érzed, hogy lehet ezt így, ilyen ütemben, ilyen addiktívan, ilyen munkaszerelemmel csinálni még hosszú évekig, vagy te is úgy érzed, hogy tényleg lehet, hogy egyszer eljön az a pont, hogy azt fogod mondani, hogy hát most picit visszahúzom.
2: Nem, nem érzem ugyanaz, amit érzem minden nap, én abba fogok hagyni teljesen. Ez az egész. Szóval remélem, hogy nem lesz ez a pont.
1: Tehát akkor te ilyen elvágod akkor, ha úgy érzed, hogy nem, akkor nem csinálod
2: igen,
1: tovább.
2: Igen, mert ez egy ilyen, hogy mondani, ez egy ilyen irányítottű, ez a, ahogy még mondok, egy kompass. Szóval ezt szeretem csinálni.
1: Ezt
2: ez az életem legnagyobb rész, amely mondtunk így. Ezt erről, hogy azt válaszoltam, ezt erőltem, hogy hiába voltak ilyen tanárom, egy professzorom, szólok előre is, hogy Magyarországon ezt értem, mert ez egy az oktatási rendszer nem a legideális, hogy mondta, hogy soha nem leszek orvos. Hát most
1: szépen indítottak el ezen a pályán, remélem most hallgatják ezt a beszélgetést azok, akik annó ezt mondták.
2: Igen, és ha emlékezni, hogy ez a görög fiú, aki ide
1: jön,
2: meg tanulni, hogy ez ilyen elért ez a célpont, ez lehet, hogy ezek is tudtak segíteni, hogy bátorabb lennének, ilyen harcosabb.
1: Harcosabb, igen, az biztos, hogy sokat hozzá.
2: Módon, más módon okosabb segíteni.
1: Igen.
2: Ugyanúgy mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes stressz az életemről, az egyetemi életemről, az, hogy mostanában ez, amit nem látunk, az új diákok, az, hogy elfelejtenek, mi ez a célpont, vagy mi akarnak orvosok lenni. Uh-huh. Mindig látnak olyan szakma, ami
1: több pénz. Ami több pénz, igen, ez a lényeg.
2: Ez egy ilyen hülyeség, teljesen bocs, hogy mondom, de azért válaszolsz egy szakma, mert szereted. Ha szeretetből csinálsz, akármit is, sikeres leszed. Sok pénzed lesz. Ha nem csinálod ilyen, ha ilyen unalmas módon csinálod, soha nem leszed eleg, soha nem leszed jó, soha nem lesz igazán semmi. Ez nem leszed boldog. Ez a különbségben az egész. Szóval az, hogy legyen értelme az életünk, az nagyon-nagyon fontos, hogy tudunk boldog lenni. A kiszápró dolgokat.
1: Én köszönöm szépen neked, és most már ígérjük a hallgatóknak, hogy legközelebb tényleg egy picit a szemhéjplasztika, arcplasztikáról is fogunk beszélgetni, nem csak pszichológiáról. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, nagyon elvesztem az egész.
1: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóim, ebben az órában Jánis Stasinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója volt a vendégem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: tájékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye!
2: Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel! Manna morzsa.
3: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
2: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük. Reklám hangzott el.
5: Marad a kánikula elszórtan záporokkal, ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Augusztus 3-ától érvénytelenek lesznek a régi könyvformátumú személyigazolványok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeseivel, de Oroszországgal nem, jelentette ki a honvédelmi miniszter egy szakkonferencián. Ruszin-Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország érdekei megegyeznek a szövetségek érdekeivel, de a bizalmat vissza kell építeni. Beszélt arról is, szeretnék elérni, hogy Magyarországra hozzanak hadipari gyárakat. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Augusztus 3-ától nem lesznek érvényesek a régi könyvformátumú személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik okmányát, és segítsék őket az ügyintézésben. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz is mennek. 11 millió forint értékű lengőkábelt lopott el két férfi Borsodban. Egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsi aljáról fűrészeltek le fűtőkábeleket, majd ezekből kihúzták a részvezetéket, amiket aztán eladtak. A rongálással további 4 millió forint kárt is okoztak a vasúttársaságnak. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatok szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek, a polifenolok gyulladás csökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyi öregedésnek.
2: Időjárás.
5: Marad a napos idő, holnap délutántól szórványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, indul a Manna délután. Nagyon vártam, hogy ma is elstartoljunk, hiszen minden órában szeretnék odaadni egy páros belépőjegyet a Művészetek Völgye Összművészeti Fesztiválra, így ebben a 60 percben is. Az óra előadóját kell majd figyelni, a Hiperkarmát, és ha jön a daluk, akkor elküldeni a nevüket a 077-1098-ra. Ezen felül is zajlik az élet, már is ünnepeljük a francia forradalmat francia előadókkal, aztán majd a következő órában 2003 és 13 terítéken, az akkor is lágerista vezetőkkel indul az időutazás, és aztán majd a visszatérő Madonna és a Velhello játszik hármat az óra sztárjaiként. Ez a szűk keresztmetszet, induljunk el. Elsőként jön Szia, jó szórakozás nekünk mára is.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel, szinte jó szokás szerint a Manna FM-től lehet megnyerni az összművészeti fesztiválra, a művészetek hölgyébe a páros belépőjegyeket szabadon választott napra, úgyhogy a héten ez a program a délután folyamán, ebben az órában is itt van előttem a páros belépőjegy, remélem hamarosan odaadhatom valakinek, majd a Hiperkarma előadót kell figyelni, akik szintén ott lesznek majd a művészetek hölgyében, ha jönnek, akkor várom a Hiperkarma nevet a 0677098-ra, SMS és Viber is a szám, úgyhogy mind a kettőre lehet küldeni, ha valaki játszana, és aztán jön majd a csúcsdísz pénteken délután, hiszen akkor majd egy heti belépő talál gazdára, hogy délután 5 órakor az összes SMS-ezők közül választjuk majd ki a nyertest. Közben egyébként már is indul az újabb óra, Daft Punk-kal, Dua Lipával, aztán David Guettával és Manu Chao-val. A közös bennük, hogy franciák, azért érkeznek hozzánk, mert a franciáknak nemzeti ünnepük van a mai napon. Franciaországban 1790 óta e napon ünneplik a függetlenség napját, a Bastille 1789. évi elfoglalásának emlékére. Hát tulajdonképpen nekünk ez egy remek dobbantó arra, hogy fogadjuk a franciákat. Már is a Daft Punk formációt érkezik a One More Time. Hát ők 93-ban alakultak a fővárosban, Párizsban, és mindjárt az első korongjuk, a 90-es Homework, a French House szintén nemzetközi sztárjaivá tette a duót, olyan slágerekkel, mint az Around the World és a Daft Punk, vagy aztán 4 évvel később a Discovery lemez után lett a zenekarból globális nagyágyú, ezen volt ugye a Harder, Better, Faster, Stronger is. A duó utolsó nagy dobása a Random Access Memories album volt 2013-ban, rajta a Get Lucky című világslágerrel, azóta pedig csak más előadókkal kollaborált a Daft Punk, saját dalokkal nem jelentkeztek. Amikor egyébként néhány éve bejelentették a totális visszavonulásukat és megszűnésüket, elképesztő rekordokat döntöttek, hiszen mindenki újból elkezdte hallgatni és letölteni az albumaikat, dalaikat. Aztán majd Dua Lipa érkezik, aki ugye nem francia származású, de akivel jön, az igen, őt úgy hívják, hogy Angel, már is együtt érkezik ez az angol-francia duett. Hát Dua Future Nostalgia nagy lemez megjelenése óta főleg kollaborációkkal tűnt fel ezekben az időkben, 2020-ról beszélünk. Benne volt egy sztárparád és feldolgozással a Foo Fighters-szel, de aztán együtt dolgozott Gwen Stefani-val, Madonnával és Missy Elliott-tal is, a Feverben pedig Angelt kérte fel partneréül. A londoni Dua Lipához hasonlóan szintén 95-ös születésű dalszerző, producer, billentyűs énekesnő Angel 2017 végén jelentkezett első kis lemez dalával, majd alig egy évvel később Brawl című debütáló albumának és bátyjával, a rapper Romeo Elvis-el közös listavezető duettnek köszönhetően tulajdonképpen már hatalmas sztár lett hazájában, illetve Franciaországban is. Az időközben pasiát egy Mari nevű francia influencerrel csajra cserélő Angel 2020-ban kollaborációkkal folytatta, együtt dolgozott Swingel, és aztán jött Dua Lipa. Érdekes módon a saját részét a saját nyelvén énekli, Dua pedig megmaradt az angolnál. És aztán majd érkezik hozzánk egy kongói születésű francia rapper és énekes, aki Franciaországban él és ott is vált híressé, úgy hívják őt, hogy James. Már is az ő dala, a Reste érkezik majd harmadikként itt a 98.6 Manna FM-en, és várjuk nagyon a Hiperkarmát is, mondtam, hogy ő az óra nyerő előadója, majd hozzá remélhetőleg valakinek a páros belépőjegyet a művészetek völgyébe, úgyhogy aki nyerne, küldje el az együttes nevét a 0 77 098-ra, de most a terep a franciáké.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, hát eléggé össze-vissza időjárásunk lesz. Egyébként holnaptól már a csapadék is dominál, és nagyjából marad ez a 30 fok, hétvégére majd picit bezuhan a hőmérséklet, meg jövő hét elejére, akkor már

alkalom arra, hogy francia előadókkal muzsikáljunk. A folytatásban Woodkid érkezik, David Guetta és Manu Chao egy-egy dala. Ez a Woodkid név nyilvánvalóan egy művész név, Joan Lemoine az eredeti neve, aki egyébként kliprendezőként kezdte el a pályáját, Taylor Swift-tel, Lana Del Rey-el is együtt dolgozott, és hát valószínűleg ezeken a forgatásokon kaphatott kedvet ahhoz, hogy ő is önállóan Woodkid néven elkezdjen zenélni. Abszolút sikeresen tolta ezt, a Run Boy Run vagy az I Love You is óriási sláger lett, az előbb érkezik majd nálunk. Aztán a David Guetta, a franciák egyik legnagyobb büszkesége és export cikke érkezik, zenei producer és DJ, hát talán nem nagyon kell őt bemutatni, tényleg a világ első számú DJ-je, most már több mint 20 éve. 15 éves korában kezdett el muzsikálni, hát akkor még igazából a párizsi házának alaksorában csak haveroknak. Aztán utána jöttek a Sensation White Partyk, és ott tört előre, és tett igazán nagy népszerűségre szert. 2005-ben került igazán különben reflektorfénybe, a World is Mine-nal, első Grammy-ét pedig 2010-ben nyerte a When Love Takes Over-rel, ugye itt Kelly Rowland-del együtt dolgozott, itt már nem volt Destiny's Child, és aztán számtalan előadóval működött közre. Szerintem egyébként a nemrégiben óraindító Sziánk is nagyjából David Guettának köszönheti azt a kirobbanó sikerét, hiszen igazán bevált párosként rendkívül sokat dolgoztak együtt. A végére pedig majd Manu Chao érkezik, aki egyébként egy igazán sokoldalú zenész, mégis nagyjából egy dallal tudjuk azonosítani, a Bongo Bonggal, egyébként nyilván a párizsiak, franciák sokkal több dalt tudnak tőle, nálunk ez ment nagyot. Előtte, még mielőtt Manu Chao néven tolta volna, olyan zenekarokban lépett fel tesóival, mint a Hot Pants vagy a Los Carajos, aztán szóló karrierbe kezdett egyébként, igen, művelt fickó, franciául, spanyolul, arabul, portugálul, angolul és wolof nyelven is énekel, gyakran egy dalon belül több nyelven is, ugyan egyik a föld legsikeresebb zenészeinek, mégis angol nyelvterületen mégsem igazán ismert. Zenét nagyon nehéz behatárolni, a rock and roll, a francia chanson, a salsa, a reggae, a ska is rányomja bélyegét, és pontosan ez a mix adja azt, hogy olyan egyedi a fickó, hogy tényleg nem lehet senkivel összetéveszteni, és szerintem ez a szerencséje. Már is érkezik tőle a Bongo Bong, de egyelőre Woodkiddel indulunk, és aztán majd David Guetta, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en végre elérkezett a játék ideje. Ugye már jó előre mondtam, hogy érkezik majd a Művészetek Völgye fellépői közül egy előadó, aki meghozhatja valakinek a páros belépőjegyét. Hát az idő most érkezett el, már is készül a Hiperkarma, jön a napsütötte rész, úgyhogy ha valaki szeretne nyereményt, ezt a páros belépőjegyet, csak a Hiperkarma nevet küldje el nekem SMS-ben vagy Viberen a 0677098-ra. Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményé.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Különösen felvillányozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a szopláki ördögjük. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piris-Szentkeresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A szopláki ördögjukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amiben egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységben pedig 111 méter. A Budai hegységben és a Pirisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhely a denevéreknek. A következő a Szellin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bátori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti. A kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütötte el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete Szurdok barlang. Simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi Remete Szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A Remete Szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdokoltak, és így Remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk Remete szőlősre is.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Legyél ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Összművészeti hetek a 98.6 Manna FM-en.

0: smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on.
1: Minden óra nyerő óra itt a 98.6 Manna FM-en, tulajdonképpen az év egyik legkedvesebb része nekem, hiszen a Manna délutánban óránként lehet megnyerni a páros belépjegyeket a Művészetek Fesztiváljára, az Összművészeti Fesztiválra, és ráadásul egyébként, hogyha valaki esetleg ebben az órában nem nyer, ne csüggedjen, hiszen ott van a pakliban, akik közül majd odaadjuk valakinek a heti belépőt, az összes SMS-ezők közül választunk úgy pénteken délután 5 óra tájékán. Na de foglalkozunk most ezzel az órával, hiszen megvan a nyertesünk, ugye a Hiperkarmát kellett figyelni, és az ő nevüket elküldeni SMS-ben. Jó sok üzenetet kaptam, a nyertesünk pedig Somlai Flóra lett. Gratulálunk neki, ő már biztos ott lesz a fesztiválon. Ha valaki nem nyert, ne csüggedjen, indul az újabb óra újabb játékkal, amikor is egyébként majd időutazunk is. 2003-ban és 2013-ban kötünk ki, az óra pedig Beyoncé-val startol. Már is szól a Single Ladies. Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseménye.
2: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük. Reklám hangzott el.
4: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszer kérelmekről. Elhalasztják a tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének tagjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg. Mától újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamosenergia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Augusztus 3-ától nem lesznek érvényesek a régi könyvformátumú személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik okmányát, és segítsék őket az ügyintézésben. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz is mennek. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Marad a napos idő, holnap délutántól szórványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Már is indul az újabb óraállom, mindenkinek, én István Dániel vagyok, kezemben már az újabb páros belépőjegy a Művészetek Völgyébe. Ha valaki nagyon szeretne ott lenni a kedvesével, barátjával, akkor tulajdonképpen annyit kell tenni, hogy figyelje a Carson Comát, akik szintén majd fellépnek a fesztiválon, és az ő nevüket elküldeni SMS-ben ebben az órában a 0-7-7-0-98-6-ra. Miközben egyébként időutazunk, megyünk 2003-ba és 13-ba az akkori slágerista vezetőkkel, jön majd hozzánk Sting, Nelly Furtado, a Capital Cities és New Week egy-egy dala is, de egyelőre Beyoncéval indulunk. Már is jön a Single Ladies.
2: Élet, öröm, zene.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. A Carson Coma hozhatja el valakinek a páros belépőjegyét az összművészeti fesztiválra, a művészetek völgyébe. Jó szokás szerint már nálunk lehet ezt megnyerni évek óta. Úgyhogy itt van az újabb páros belépőjegy. Ha valaki nagyon szeretné, akkor a 0-70-7-98-ra akár Viberen, akár SMS-ben küldje el a Carson Coma nevét. Közben egyébként időutazunk, 2003 felé veszük első körben az irányt, aztán van jön 2013 is, az akkor is slágerista vezetőkkel. Hát 2003-ban márciusban az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália csapatai megtámadták Irakot feltételezett tömegpusztító fegyverei miatt. Júniusban először rendezték meg Magyarországon a múzeumok éjszakáját, októberben pedig II. János Pál pápa boldoggá avatta kalkuttai Teréz anyát. És óriásit robbant 2003-ban a Da Vinci Kód című könyv, ami nagyon sokakat újból visszacsábított az olvasáshoz. Jó vastag könyv, de egyébként minden egyes oldala rendkívül izgalmakat rejtett, úgyhogy tényleg nagyon sokan álltak neki újból olvasni, és óriási sikerrel ment a film is, ami a könyvből készült, sőt folytatást is kapott, ugye, Angyalok és Démonok címmel Tom Hanks főszereplésével. Már is zenékkel kapjuk el az évet, talán az mindig jobban megy. 2003-ból Sting érkezik, aztán Nelly Furtado is itt lesz majd, Charlie is hamarosan. Hát Sting nemrégiben adott Magyarországon koncertet, június 18-án egészen pontosan, és hát mindig gondosan ügyel arra, hogy ne csak egy ilyen jövök-megyek látogatása legyen Magyarországon, hiszen imád minket, úgyhogy falatozgatott is a koncert után. A Mercatino Ristorante Enoteca a Facebook oldalán osztotta meg, hogy Sting náluk járt. A bejegyzésben az egyik legismertebb dalára utalva köszöntötték a zenészt, Englishman in Mercatino. Ma egy igazán különleges vendéget köszönthettünk, grazie Sting, írták. A poszthoz egyébként egy fotót is mellékeltek, amelyen az étterem munkatársai láthatóak Sting társaságában. Aztán majd Nelly Furtado érkezik, és a Forza, ami tulajdonképpen a sokadik slágere volt, hiszen igazából az ő nagy időszaka úgy az ezredváltás volt, akkor ment nagyot a Turn of the Light, meg az I'm Like a Bird, és hát a tavalyi Sziget Fesztiválon mindenkit meglepett a fellépésével, hát azt lehetett tudni, hogy jön, de hogy akkora bulit csapott, nagyon sokan a fő előadóra váltottak arra az estére jegyet, előtte volt Nelly Furtado, és azt mondták, hogy sokkal nagyobb bulit hozott, mint a nagy ágyú, úgyhogy sokáig nem tért vissza egyébként, hiszen néhány héttel később be is jelentette az újbóli visszavonulását. Nagyon sok kritikát kapott egyébként, hogy már nem úgy néz ki, mint az ezredfordulón, magára szedett néhány kilót, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól állt neki különben. Nem tudom, hogy a kritikák miatt, vagy amúgy rájött megint, mint a 2000-es évek után, miután szült, hogy ez nem az ő világa, de most megint nem láthatjuk egy jó ideig. Aztán lehet, hogy meglepetésszerűen majd újból felbukkan, és akkor mindenkit meglep, hogy megint itt vagyok én, Nelly Furtado. Szinte már retróba nyomja egyébként, de bomba biztosan énekelt. Már is öntőle a Forza, és aztán majd Charlie és a Játszom, ahogy lélegzem, hát az ő nevét is jól ismerjük már, amit talán kevesen tudnak, hogy remekül trombitál, és eredetileg majdnem balettáncos lett. Markó Iván évfolyamtársaként kezdte el a tanulmányait, de egy ilyen betegség miatt szakítania kellett az ilyen jellegű ambícióival, és aztán maradt az éneklés mellett. Elég kalandos volt a pályája, ugye a 90-es évek közepén tért vissza Magyarországra, és onnantól fogva zsebelte be a nagy sikereket a Tátrai Benddel, aztán szólóban. Most érkezik a 2003-as nagy sikere, de csak Sting után jön a Stolen Car.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Igazán nyertes délutánunk van, minden órában lehet nyerni ezen a héten nálunk. Már tegnap gazdára talált 6 jegy, az előbb 2, és ebben az órában újabb 2 páros belépőjegy várja a gazdáját a Művészetek völgyébe, ami nem sokára lesz, úgyhogy érdemes böngészni egyébként a programot és kiválasztani a napot, hogyha meg lesz a páros belépőjegy, akkor melyik napon szeretne oda menni a hallgató a kedves barátjával, aki majd elküldi ebben az órában a Carson Coma nevét, hiszen ők a nyerő előadó. Tehát akkor nagyon egyszerű a játék, hogyha valaki nyerni szeretne egy páros belépőjegyet az ősz művészeti fesztiválra, a Carson Coma nevét küldje el. Nem fontos, hogy helyesen írjuk le. A lényeg, hogy itt legyen nálam a név, és aztán valaki megnyeri a páros belépőjegyet majd az óra végén. Közben 2003 után 13 terítéken, hiszen időutazós óránk is van, már is onnét érkezik majd a Capital Cities, New York és a Texas egy-egy dala. Hát március 14-én, 15-én abban az évben katasztrófa veszély volt Magyarországon. Egy hirtelen lehűlés utáni viharos hófúvás bénította meg délután a Dunántúl északi és nyugati részét, valamint Délnyugat-Szlovákiában a közúti és a vasúti közlekedést. Az M1-es autópályán több ezer ember töltött az éjszakát autójában. Áramszünet volt Zala, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több településén, amit egyes helyeken csak 3-4 nap alatt tudtak elhárítani. Ez volt ugye az SMS küldős korszak, hogy mindenki üljön át a másik kocsiába. Rengeteg mém vált aztán ebből az interneten 2013-ban. Április 8-án 87 éves korában hunyt el Margaret Thatcher, volt brit konzervatív miniszterelnök, a Szigetország első női miniszterelnöke, akiről egyébként film is készült. Azt még elvileg láthatta életében a Vaslédit, bár állítólag az utóbbi éveket már úgy nem nagyon töltötte éles ésszel. Azért a filmért egyébként Meryl Streep megkapta alakításáért az Oscar-díjat. Na már is a Capital Cities érkezik, és a Safe and Sound egyébként van hazai vonatkozás a csapat kapcsán. Ryan Merchant, a Los Angeles-i Capital Cities egyik fele, amellett, hogy büszke arra, hogy magyar származású, még a híres budapesti fürdők után is kegyetlenül sóvárog. A 2008-ban összeállt indie pop duó első világslágerét már 2011-ben kiadta Amerikában, viszont a Safe and Sound az európai áttörést csak 2013-ban hozta meg nekik. Sokan kérdezték már tőlük egyébként, hogy miért pont Capital Cities a nevük. Hát ötletelgettünk egyet, mondták ők, aztán egyszer csak felmerült a Capital Cities név. Jól hangzott, jól is mutatott és frappáns, ahogy sokan mondják, úgy éreztük, ennél jobb nem lehet, úgyhogy meg is álltunk a variációk keresésében. Tudtuk, hogy ez lesz a megfelelő számunkra. 2013-as nagy slágerük ez, de egyébként egyéb dalaik mellett rengeteg muzsika mindig feltűnik aláfestő zeneként a TikTokon, úgyhogy újbóli risingjukat élik. Aztán majd egy hazai DJ érkezik, DJ New Week és a My Love. Ő 2005-ben döntött úgy, hogy a zenének szenteli az életét, be is iratkozott a Mixdown DJ iskolába, ahol lehetősége volt az akkori legnépszerűbb lemezlovasoktól tanulni. Aztán karrierje Budapesten kezdődött, itt is még képezte magát, és itt került először a közönség elé. Ez a My Love volt az első nagy sikere, azóta egyébként több zenét szerzett, és aztán majd egy régebbi motoros csapat érkezik, a Texas, a végére itt lesz majd a Conversation 2013-ból. Charlene Spiterit is látom egyébként itt ott, az Instagramon, meg a TikTokon, de így, hogy Texas már nagyon szerintem ők nem lépegetnek fel, de az énekesnő a mai napig aktív. Szóval ők hozzák el a 2013-os vibe-ot. A páros belépőjegy még mindig előttem, nagyon várja a gazdáját a Művészetek völgyébe, úgyhogy ha valaki játszana, amellett, hogy hallgatjuk ezeket a zenéket, várom a Carson Coma nevét. A 0 77 98 SMS-en vagy Viberen.

0: Itt a 98 pontat Manner FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok mindenkinek, vagy jó pihit, szünidő van, úgyhogy nagyon nem lehet tudni, hogy ilyenkor hol kapjuk el az életöröm zenékel a hallgatóinkat, de remélem, hogy eljut a hír mindenkihez, hogy páros belépő jegyeket lehet nyerni óránként. Minden nap a Manna délutánban, így most is, és végre itt a játék ideje. Mindig a fesztiválról érkezik egy előadó, hogy elhozza előre a hangulatot, kedvet csináljon ahhoz, hogy ott legyünk. Most a Carson Coma teszi így pillanatokon belül, ugye az ő nevüket várom SMS-ben. Ha valaki szeretne ott lenni, másodmagával, akkor a 0677098-ra küldje Viberen vagy SMS-ben a Carson Coma nevét. A programajánlatok után ezzel a dallal érkeznek majd. Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vilább Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja. Az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettől, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM. Legyél ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Összművészeti hetek a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Nagyon köszönöm, hogy ennyi SMS-t kapunk. Büszke vagyok a Manna FM hallgatóira. Hát valószínűleg az őszművészeti fesztivál a művészetek völgye annyira csábító, hogy nagyon sokan szeretnének ott lenni a segítségünkkel. Hát mindenkit nem tudunk elküldeni, de sok hallgatót igen, hiszen óránként meg lehet nyerni a páros belépőjegyet. Ebben a 60 percben a Carson Coma nevét vártam SMS-ben, jött is bőven. A nyertesünk pedig Veres Eliott, neki gratulálunk szeretettel. Ebben az órában, a következő órában, tehát újabb páros belépőjegy, majd az Ivan and the Parazolt kell figyelni, az óra pedig az óra sztárjait hozza majd el Madonnát és a Bell Hello 3-asát, Justin Bieberrel pedig indulunk.

0: megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgasson a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Mosógép. Mega árparádé. Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
3: Reklám hangzott el.
8: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszer kérelmekről. Elhalasztják a tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást. Eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Mától újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamosenergia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Még mindig terjed a tűz a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben, amelynek eddig csaknem tizede, 2000 hektár vált a lángok martalékává. A mintegy 850 tűzoltó munkáját vízbombázó repülőgépek is segítik. A hatóságoknak már körülbelül 1000 embert kellett evakuálniuk a környékről. A katasztrófavédők azt remélik, hogy a tűz a nap folyamán megfékezhető, miután a meleg hőhullám lassan elkezdett csökkenni Franciaországban. A rendőrség szándékos gyújtogatás gyanújával két embert vett őrizetbe. Több mint két évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna-romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a komp közlekedést is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelőn, miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus szintje ráadásul az öntöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta, így a hőség és a szárazság súlyos mezőgazdasági károkkal fenyeget.
2: Időjárás.
8: Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
9: Már is indul az újabb óra. Hello mindenkinek, én István Dániel vagyok, és nyerő óra ez is, hiszen újabb páros belépő talál gazdát, ma utoljára, de egész héten játszunk majd. Ha valaki szeretne ott lenni a Művészetek Völgye Összművészeti Fesztiválon, akkor az egyik fellépő nevét kell elküldeni az I Won and a Parazolért. Elég, hogy annyit írunk, hogy Iván SMS-ben a 077098-ra. Közben az órasztáréval muzsikálunk, ők 3-3 slágerrel érkeznek, Madonna és a Well Hello együttes, de egyelőre Justin Bieber indítja az órát, már is szól a Ghost.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. A mai utolsó páros belépőjegy a kezemben, remélhetőleg már nem sokáig nálam, nagyon odaadnám a Manna FM hallgatóinak, hogyha valaki szeretne ott lenni a művészetek völgyében, és például meghallgatni az óra előadóját, az Ivan and the Parazolt élőben, akkor küldj el az IBAN nevet a 0774-098-ra, akár most is SMS-en vagy Viberen. Miközben az óra sztárjaival muzsikálunk, már is Madonna érkezik, aki nemrégiben egyébként a Confessions 2-vel rukkolt elő, ehhez mérten egyébként egy óriási promóciós turnén is van. Jól összeszedte magát, baromi jól néz ki szerintem most. Különböző DJ-kkel kollaborál, élő fellépésekkel lesz majd koncertturné is, úgyhogy abszolút aktív. Három dallal jön majd hozzánk, mindjárt indul a Vogue. Karrierje 1984-ben robbant be a Like a Virgin című dallal, azóta pedig szinte töretlen, hiszen többször újult meg, és olyan előadókkal is énekelt duettet, mint például Justin Timberlake. A többszörös Grammy és Golden Globe díjas énekesnő rengeteg slágert írt már, és nem egy botrány főszereplője volt. Guy Ritchie-vel való házasságából két gyermeke is született, és még filmekben is szerepelt, hát több-kevesebb sikerrel. Madonna egyébként nem rendelkezik saját csillaggal a Hollywood Walk of Fame-en, mert 1990-ben visszautasította az ajánlatot, hogy ő is kaphasson egyet. Lehet, hogy azóta már bánja, de nem ajánlották fel neki újra. Ha hiszed, hanem Madonna egy IQ-teszten 140 pontot ért el, ezzel olyan híresen okos színésznők mellette emlegetik egy lapon, mint Sharon Stone. Egyes tanulmányok szerint Madonna távoli rokoni kapcsolatban áll Lady Gaga-val, Gwen Stefani-val és Mark Wahlberg-el is. Az énekesnő nemrég beismerte, hogy mindig figyel a részletekre, rögeszmésen kényszeres, hogy mindent uraljon, ami körülötte történik. A Guinness világrekordok listája szerint Madonna a világ legsikeresebb női énekesnője. Lemezeiből több mint 300 milliót adtak el világszerte. Sokan nem is gondolnák, de az énekesnő kitűnő tanuló volt a középiskolában, és még a pompom csapatot is erősítette. Egy interjúban elárulta, hogy teljesen átlagos volt akkoriban, sosem sminkelte magát, és a hónalját sem borotválta. 1977-ben gondolt egyet, és New Yorkba utazott, mindössze 35 dollárral a zsebében. Az első hónapokban kénytelen volt a legpiszkosabb melókat is elvállalni, így a Dunkin Donuts-ban is dolgozott, mint mosogató. Számtalan híres szeretője volt, horogra akadt neki Tupac, Dennis Rodman, John F. Kennedy, Antonio Banderas, Lenny Kravitz, Sean Penn, Vanilla Ice, és még sorolhatnám. Nem tudja miért, de egyszerűen ki nem állhatja a narancssárga színt. Már egészen fiatalon, 15 évesen eldöntött, hogy nem eszik húst. Sokan nem tudják a folyamatos botrányai miatt, de rengeteg jótékonykodik. Iskolákat építetett Malaviban, egy kórházi gyerekosztály létrehozását is ő finanszírozta, amelyet örökbefogadott lányáról, Mercyről neveztek el, valamint hosszú évek óta áll ki a melegek jogai mellett. Madonna eddig ritkán mutatta meg a gyerkőceit, pláne mindet egyszerre. Ludról és Rokkóról sokat hallani, de kevesen tudják, hogy az idén 62 éves énekesnőnek összesen 6 gyermeke van. Legidősebb lánya a 21 éves Lourdes, az énekesnő Carlos Leonnal való kapcsolata során született. Őt követte a mára 17 éves Rokkó, akinek az édesapja Guy Ritchie, vele Madonna 8 éven át élt házasságban. A 12 esztendős Davidet és Mercyt örökbe fogadta Malaviból 2010-ben, tavaly pedig az 5 éves Eszterrel és Stellával bővült a család, akiket szintén az afrikai országból adoptált. Az apropója annak, hogy összegyűlt a család, az volt nemrégiben, hogy Madonna éppen egy évvel ezelőtt nyitotta meg a Mercy James Center gyermekgyógyászati sebészet és terápiás központot Malaviban, amit a legidősebb örökbefogadott lányáról nevezett el. A gyerekek sokat segítkeztek a központban tavaly, így érthető, hogy ismét ott akartak lenni. Rokko például falat festett, David pedig beszédet mondott a helyieknek. Jó ember ő, bárki bármit mond róla. És hát elég jó énekesnő is, ezt bizonyítom be, már is három dallal érkezik a Vogue, az Open Your Heart, és aztán majd a vadi újak közül az Addicted, ami néhány hete debütált. Az érkezik majd harmadiként Madonna hármasában, itt a 98 pontat Manna FM-en, az életöröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Ivan and the Parasol, ők az óra nyertes előadói, ők is ott lesznek majd a Művészetek Völgye Összművészeti Fesztiválon, ezért ők hozzák majd el a nyerés lehetőségét. Ha meghalljuk a dalokat, akkor az Iván nevet várom 0 74 986-ra, ha és amennyiben valaki a Manna

charton, ezt követően az együttes pedig egy közel 100 állomásból álló turnéra indult elnöki turnében. A Velelo tagjai a formáció megalakulása előtt is ismertek voltak. Flór Tomi országos hírnévre a 2010-ben megjelent Like című albumával tett szert, melyben elsőként dolgozott együtt SP-vel a Party Arts című dalban, majd ezt a pozíciót tartotta meg az album többi nagy slágerével, a Like-kal és a Mizuval. A Velelo előtt Diaz is ismert dalszerző volt, együtt dolgozott már többek között a Hősökkel, a Halott Pénzzel és Éder Krisztiánnal is. A két tag elsőként 2006-ban találkozott Balatonalmádiban, az Animal Cannibals táborában. Elmondások szerint ezt követően több évig nem is beszéltek, majd Fluor volt az, aki a 2010-es albuma egyik száma miatt felkereste Diazt, így Köpköde Parti Állat Rap című dal lett az első közös munkájuk. A Velelo első megjelent dala a Rakpart volt, amely már első nap az iTunes listájának első helyén nyitott, majd pedig a Mahasz több listájának, mint például a Single Top 40-nek is az első helyére került. A csapatról mozifilm is készült, amit mérsékelt sikerrel vetítettek. A Soha véget nem érős 2016-ban bemutatott magyar film, amelynek rendezője Tiszeker Dániel, producere Lévai Balázs, a zeneszerzője pedig Csöndör László, azaz Diaz. Az írói Horváth András Dezső, Fehér Gáspár és Fehér Boldizsár. A film a Select forgalmazásában jelent meg, Magyarországon 2016. december 1-én mutatták be a mozikban. A Soha véget nem érős generációs film a mai 20 évesek életérzését, gondolkodását, problémáit, párkapcsolatait ábrázolja, szinte minden alkotója 30-on inneni. Két éve volt egy kis botrány a csapat körül, egymás után jelezték akkor Facebook oldalaikon a Velelo hangszeresei, hogy többé nem tagjai a produkciónak. A Velelo magja, azaz Flór és Diaz pár nappal később kiadott egy közleményt, amiben azt írták, hogy a hír igaz, de a zenekar új tagokkal megy majd tovább. Annyi történt, hogy másfele változtak. A zenekar korábban szűkszavúan fogalmazó tagjai, akikről kiderült, hogy a teljes tagságon kívül a zenekar stábjából a főtechnikust és a monitorkeverőst is magukba foglalják, a közleményre szintén egy közleménnyel reagáltak, amiből egy kevésbé békés rendőrségi feljelentésre tarkított szétválás rajzolódott ki. Azt írták, egy véleménykülönbség után Flór perrel fenyegette meg a zenekart. Tóth Gergő, a Velelo menedzsere a Facebookon osztott meg egy közleményt, a csapat aztán új tagokkal újra összeállt, és sikeres koncerteket adtak. Egyik nagy slágerük egyébként a Rakpart azt firtatja, hogy hány szerelmet bír el maga a Rakpart. Nos, egy lány magát Melindának nevezte, kiszámolta mindenféle fizikai dolgokra hivatkozva, hogy állítólag a Rakpart egy négyzetcentiméterenként több mint 35.700 szerelmet bír el. Bam! No hát jöjjenek akkor a dalok, az őszinte érkezik elsőként, aztán majd a 17 és a végére a Soha véget nem érős. Itt a 98 pontat Manna FM-en, közben mindjárt jön a játék, úgyhogy jöhet az Iván név, a páros belépőjegyért a művészetek völgyébe, a 0677 986-ra.

0: Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel, és itt a játék ideje, végre jön az óra nyerő előadója, aki szintén muzsikál majd a művészetek völgyébe. Nem sokára indul az összművészeti fesztivál, ha valaki szeretne oda egy páros belépőjegyet nyerni, akkor itt az idő, jöhet az Iván név a 0774986-ra, közben pedig lehet egyébként böngészni az interneten a különböző napok előadóit, hiszen majd a nyertes választatja ki, hogy mely napra kér tőlünk páros belépőjegyet. Ők érkeznek, és ha megnyitod a szíved.
1: Ha megnyitod a szíved, tudom, hogy rád talál, a titkos édes érzés meg köztünk körbe jár.
0: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén.
2: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesíthető körtúra központja Kismaroshoz esik közel. A leghangulatosabb, ha a Királyréti erdei vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd. Néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós idő viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a Gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a Vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Annavölgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai Vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a Kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megelőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelében, ahol teknősökkel, siklókkal is találkozhatunk, a túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Sződliget szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Legyél ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Összművészeti hetek a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke, szuper délutánunk volt, a zenék is bombák, de minden órában ugye páros belépőjét adunk oda a művészetek völgyébe. Ebben az órában az Iván nevet vártam, és rengetegszer meg is kaptam mind SMS-ben, meg Viberen, a nyertesünk pedig nem más, mint Verez Zoltán, ő már biztos ott lesz másodmagával a fesztiválon. Ha valaki nem nyert, ne aggódjon, őrizzük az SMS-eket, hiszen majd az összes SMS-ezők közül egy heti egy is gazdára talál pénteken, és hát holnap is hozok majd összesen 6 belépőjegyet, 2-2-2 óránként. István Dániel viszont most búcsúzik, jó szórakozást a folytatáshoz.
1: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyű zenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseménye.
2: Irány a Művészetek Völgye. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
6: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél giroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
7: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszum. Szomok nélkül. Budapart.hu.
4: Reklám hangzott el.
8: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Megújul a MÁV vezetősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az Orbán kormány a márciusban bevezetett ársapkával a benzinárát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését, így a döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideglenesen Denis Smihál első miniszterelnök helyettes látja el. Tűz ütött ki egy épületben Brüsszel központi részén. A katasztrófában legalább ketten meghaltak, négy embert pedig még keresnek a mentőcsapatok. A két áldozat holttestét az egyik liftben találták meg. A tűzoltók attól tartanak, hogy a többi eltűnt is a felvonókban, vagy a ház más részei rekedt. A tragédia előtt a második emeleten keletkezett kisebb tűz, amely a gyorsoltás ellenére átterjedt a liftaknára is. Ma éjféltől legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTV a sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A megújuló Kossuth Rádióban mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja, hangsúlyozták. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható.
3: Időjárás.
8: Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok, bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
9: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey y'all, I'm Matty Mullins, and this is the story behind my song, Show You the Cross.
3: And I'll show you the cross.
4: Amikor először találkoztam Jézussal, ő gyógyulást hozott az életembe, és én ezt a csodát szerettem volna mindenkinek elmondani. Egyszerűen azt éreztem, hogy ki akarok állni a házunk tetejére, és ordítva el akarom mondani mindenkinek azt, ami velem történt. És a hitem nyilvános megosztása egyébként egy idő után hatalmas nyomással járt, és tudat alatt azt az elvárást támasztottam magammal szembe, hogy mindig készen kell állnom arra, hogy a megfelelőt mondjam a megfelelő időben, akkor, hogyha valaki a kereszténységemről vagy a hitemről kérdez. De aztán sok beszélgetés során és sok imádkozás során rájöttem arra, hogy a nagy szavak, az inspiráló idézetek üresek, hogyha nem mutatok valami nagyobbra. Úgyhogy emlékeztetnem kellett magam arra, hogy bár a változás, ami bennem történt, összetett volt, az evangélium egyszerűsége vitt engem Krisztushoz. És a Galata levélben azt írja az ige, hogy a Krisztussal együtt keresztre vagyok már feszítve, és nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, Isten fiába vetett hitben élem, aki szeret engem, és önmagát adta értem. Hiszem, hogy ez az üzenet, a kereszt egyszerűsége és ereje, és ez az, amire az összetört világnak most a legnagyobb szüksége van.
2: Message, the profound simplicity and power of the cross, is all that a broken world needs.

0: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, it's Brit Nicole, and I am so excited for you to hear my new song, I'll Fight For You. I'll fight. This song is a reminder to us that we can be.
2: A legújabb dalunk arra emlékeztet bennünket, hogy a vihar kellős közepén is eszünkbe kell, hogy jusson Istennek az a hatalmas ígérete, amiben azt kéri tőlünk, hogy csak maradjunk nyugton, mert ő maga, a mindenható Úr harcol értünk. Nem kell félnünk ma, és nem kell aggódnunk a holnap miatt sem, hiszen Isten irányít mindent, és neki jó terve van az életünkre. Vele átjuthatunk a viharon. Azért imádkozom, hogy ez a dal bátorítson ma, és holnap is eszedbe jutassa azt, hogy akármi zajlik is a világban, Istennel az oldaladon reménységed van életed végéig.
1: And brings you hope for your life and for your future.
3: You've been trying to keep your head up, your head above the water. You've been looking for the sunlight.

when my wings

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
3: 35. Művészetek völgye. Július 24-e és augusztus 2-a között. Bagosi Brothers Company, Elefánt, Lenke, Esti Kornél, José González, Hiperkarma, Carson Koma, Ivan and the Parazol, Kispál és a Borz, és még rengeteg koncert, színház, családi és irodalmi program vár Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden, az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján. www.művészetekvölgye.hu.
0: Programajánlót hallottak.
2: Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
4: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
5: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Marad a kánikula elszórtan záporokkal, jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Megújul a MÁV vezetősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az Orbán kormány a márciusban bevezetett ársapkával a benzinárát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában, ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Ma éjféltől legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTV a sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A megújuló Kossuth Rádióban mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja, hangsúlyozták. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható.
0: Időjárás.
6: Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok, bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége N. Nagy Zoltán, ex-nyomozó és író, akinek most már egy sokadik könyve jelent meg, a Fekete Labirintus című, de nem csak erről a sokadikról, hanem az összes többiről is beszélgetni fogunk. Szia Zoli, köszönöm, hogy velünk vagy.
1: Sziasztok!
2: Szia, én is köszöntelek téged.
0: És jön a bemutatás Ildikótól, ahogy ez lenni szokott.
2: Nagy Zoltán krimiíró, korábban nyomozóként is dolgozott, ezért a regényeiben különösen fontos számára a rendőrségi és hatósági munka valósághű ábrázolása. Eredeti végzettsége szerint közgazdász, de régóta foglalkoztatják a magyar kriminalisztika rejtélyes ügyei és a bűnügyi történetek világa. Első regénye a Keselyű, a Babis gyilkosság 2019-ben jelent meg, azt követte a Madárember, az Idegen tollak, majd 2025-ös Lelkek őrzője. Műveire a sötétebb hangulatú, realisztikus magyar krimi, az erős nyomozati szál és gyakran irodalmi kulturális utalások jellemzőek. Remélem, hogy ez egy átfogó bemutatás volt a te részedre.
1: Hát nekem tetszett, szóval.
2: Akkor jó.
0: A krimi szeretete, az szerintem valahol gyerekkorban megjelenik az emberben, tehát az első olvasmányok között biztos, hogy van mondjuk egy emlés a detektívek, vagy valami hasonló nyomozós, rejtélyesebb regény, vagy kiskönyvecske, novella, de nyilván, hogyha valaki erre a pályára adja a fejét, akkor ez már egy egészen másik szint. Nálad ez hogy kezdődött?
1: Fú, hát igen, gyerekkoromban nekem a Sherlock Holmes történetek voltak az első ilyenek. Nagyon szerettem őket, és már egyébként ilyen harmadik, negyedikben is írogattam ilyen kockás füzetben, ilyen az én fejemből kipattant ilyen ehhez hasonló sztorikat, de ja, ezekből nem lett semmi, mert ez csak ilyen gyermekmesség tulajdonképpen, de ezzel kezdődött, és utána nem is tudom, hogy hol. Később találtam rá Agatha Christie-re, ez a szokásos klasszikus vonal, és akkor így fordultam a krimi felé. Tehát ez így van, ez már gyerekkorban elkezdődött.
0: A krimi írás igényel egy egészen másfajta gondolkodásmódot. Gondolok én itt arra, hogy rendszerben kell látni egészen messzire vissza, hogy ne keveredjenek össze a szálak, és meglegyen az, hogy ki, mikor, hol volt, mit csinált, mikor, miből mi következik, és hogy az olvasókat hogyan terelgetjük a megfelelő irányba, és mikor adunk nekik egy-két kis morzsányi információt, vagy plusz infót, ami az ő gyanakvásokat bizonyos személyek vagy a cselekmények iránt felkeltheti. Gondolom én ezt, aki nem vagy író.
1: De egyébként ez pontosan így van. Tehát ezt tökéletesen megfogalmaztad. Ez olyannyira így van nálam, hogy mielőtt elkezdeném megírni az adott könyv szövegét, készül egy másik könyv, előtte egy ilyen nyilván egy is jóval rövidebb, egy ilyen 20-30 oldalas, amiben leírom az egészet előre, hogy akkor miket kell ábrázolni, miket kell bemutatni, milyen szereplők kivel beszélnek, mik azok a nyomok, amik az olvasókat félrevezethetik. Tehát pontosan ez egy olyan műfaj, ami szerintem hosszadalmas előkészületet igényel, és előre meg kell tervezni, mert én legalábbis saját magam nem szeretem az olyan sztorikat, hogy akkor a végén előjön valaki itt a falban, hogy én vagyok az, de már a tette az elkövető, és akkor én...
0: És sose hallottunk róla egyébként a cselekményben.
1: Igen, fogalmunk sincs, hogy nyilat, mert sosem tényleg nem olvastunk, meg sem említették, csak úgy valahogy előkerült. És ezért szeretem azt én is, hogy az egészet megtervezni, szóval igen, ez egy bonyolult folyamat nálam, ami rendkívül összetett, és ráadásul ez a tervezési rész, ez sokkal hosszabb néha, mint maga a megírás.
2: Mint nyomozó, te ismered a bűnügyeknek a logikáját. Ezt ülteted át a regényeidbe?
1: Hát igen, ennek kettős hozadéke van az írásban. Az egyik ugye, hogy a büntető eljárás ismerete, hogy hogyan nyomoznak a rendőri szervek. A másik viszont, ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert igen, próbálom a regényekben az elkövetők motivációját is megjeleníteni, vagy hát azt, hogy miért teszik azt, amit tesznek. És ugye van egy ilyen klasszikus alapvetés ennek is, hogy az elkövetők három fő motivum köré szervezik a cselekményeiket, hogy ez a pénz, szerelem és bosszú, hogy ezek általában mozgató rugói különböző, főleg ilyen erőszakos bűncselekményeknek. és én ezen túlmenően szerettem volna, vagy szeretném mindig megmutatni a szövegekben azt is, hogy talán létezik egy olyan plusz faktor, ami nem ezek közé, ugye ezek sorolandó, hanem inkább az emberi gonoszság, vagy az emberi rossz természetből adódik.
2: Amikor elhatározod, hogy írsz most akkor egy új regényt, hogyan választod ki a témát, hogy annak van egy konkrét, kézzelfogható, már dokumentált esete, és abból indulsz ki, vagy pedig sok-sok-sok esetet összegyúrva a te fantáziád alkot egy alapot a regényhez, és azt írod meg?
1: Hát ez a második inkább. Én mindig így rengeteg különböző dologból gyúrok össze egy történetet, sőt különböző esetekből, vagy akár, ha nem is esetekből, hanem így utcai történésekből, vagy emberi viszonyokból próbálom összeszedni. És hogyha megtetszik valami, vagy megragadja valami a képzelőerőmet, akkor így azt fejtem ki, és hogy akkor én próbálnak felépíteni az egészet. De az a lényeg, hogy mindig nagyon sok helyről, így megpróbálom mindig a szöveget is ilyen több rétűen, én sok több réteget megjeleníteni, nem csak a krimi szállat, hanem egy esetlegesen legyen mondjuk irodalmi vetülete, vagy esetleg olyan társadalmi problémákat jelenítek meg, vagyis hát igyekszem.
0: Zoli, mond, az írás meg volt már akkor is, születtek-e akkor is könyvek, amikor még aktív nyomozó voltál?
1: Nem, akkor nem, hanem előtte születtek egyébként. Mikor ilyen 18-25 éves korom között született nagyon sok ilyen írás részemről. Aztán amikor nyomozó lettem, akkor ez az egész így valahogy...
2: Nem volt idő rá.
1: Aha. Hát nagyon volt idő, igen.
0: De emiatt lettél nyomozó?
1: Hát egyébként nem emiatt lettem nyomozó. Érdekelt mindig is, csak aztán valahogy úgy hozta az élet, hogy az lettem. És amikor leszereltem, utána került képbe megint ez az írás dolog. Nyilván valami a tapasztalatból adódóan ugye visszatértem a krimihez, és akkor így ez a kettő így ötvöződött.
2: Publikus az, hogy miért szereltél le?
1: Nem, szerintem erről nem. Így közebb besokaltam, úgyhogy uh-huh.
0: Pont ezt akartam kérdezni, én, mint Édikó, csak egy kicsit más aspektusból, hogy azok a nehézségek, amiket egy bűnügyi nyomozó meg kell, hogy éljen, azok szerepet játszanak-e abban, hogy az ember mikor szerel le a testületől?
1: Hát, tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy nagyon, nagyon hamar kiéghet az ember egy ilyen munkakörben, vagy egy ilyen tevékenység közben.
0: Hát
1: azt és hogy egy idő után el kell dönteni, hogy akkor ezt most így csinálom végig, egyre jobban kiüresedve, vagy pedig akkor inkább másfelé fordulok. Érzelmileg ez nagyon megviseli az ember szerintem hosszú távon.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy vannak olyan, a történetek között vannak-e olyan, így helyes a kérdés, szálak, momentumok, amiket a való életből merítettél?
1: Nem, ez szándékosan nincs így. Minden, ami a könyvben van, az fantázia uh-huh. szüleménye. Egy-két karakterben köszönhet vissza talán olyan, akikkel találkoztam, vagy együtt dolgoztam, de azok is csak ilyen távolra hasonlítanak.
0: A mai napig ikonikus számodra, és mondjuk ő, ha nevezhetünk példaképnek bárkit, aki élt, vagy élő, vagy kitalált, bárki lehet, akkor Sherlock Holmes a leg?
1: Én inkább Hannibal Lecter felé mennék, mert egyfajta ilyen ikonikus főgonosz, és valahogy ő jelentett számomra mindig inspirációt, mint egyfajta ilyen olyan karakter, akit meg lehetne közelíteni valahogy egy magyar szövegben is.
2: Menjünk vissza oda, hogy neked nem a Sherlock Holmes, meg a Petra, amit itt említett.
0: Jaj, te Derek.
1: Gyerekkoromban sokat néztem egyébként, volt egy társa is.
0: Hanem nem nagyon volt más lehetőségünk, legyünk őszintén.
2: Hanem említetted a számodra fontos nyomozónak a személyét. Ő miben ragadott meg? Megmondom őszintén, számomra ismeretlen ez a személy.
1: Hát ez a Hannibal Lecter, ezt tudjátok, ez nem nyomozó, hanem a...
0: Bárányok hallgatnakban volt először.
1: Igen. A fő gonosz tulajdonképpen.
0: Anthony Hopkins.
1: Igen, ő játszotta nagyon jó szerep. És én azért nem nyomozó szerep felől indultam az első könyvekben, és a vapicilkosságokban, meg a kesőjükben, hanem inkább az antagonista uh-huh. szemszögéből uh-huh. próbáltam ezt az egészet megformálni. Aki hasonlít valami, tehát az én fantáziám szerint ugye Hannibalra.
2: Ez egy érdekes személyiség, igen, hogy órákat lehet beszélni Hannibalról.
0: Igen. Hanyadik könyved a Fekete Labirintus?
1: Fekete Labirintus az ötödik könyve most már.
0: Van kedvenced a könyveid között? Lehet egy írónak saját könyvei közül kedvencet jelölni?
1: Hát nekem mindig kettő van egyébként, az első, az volt a Keselyű, és mindig az utolsó, amit megírtam, most azért a Fekete Labirintus a másik. Azért, mert az első, az volt az első, hogy megjelenti normálisan, az utolsó meg azért, mert abból szálltam ki, azt fejeztem be most.
0: Egy bűnügyi regényben, egy krimiben mindig van nyomozó értelemszerűen. Mennyire azonosulsz vele, vagy mennyire vagy benne a nyomozóidban?
1: Hát ez nagyon jó kérdés, sőt, nagyon nehéz erre válaszolni, mert azt gondolom, hogy egy író valamilyen szinten az összes karakterében benne van. És a Fekete Labirintusban és a Lelki Körzőjében a nyomozó egy ilyen 60 év körüli nyugdíjazás előtt álló alezredes, akiben annyira nem vagyok benne így, nem is nagyon tudom talán átvenni az ő gondolatait, csak próbálom, viszont nyilvánvalóan a tetteiben, meg a megnyilvánulásaiban az én gondolatvilágom, vagy az én fantáziám egy része jelenik meg. Tehát azt kell mondjam, hogy ez egy kettős dolog, hogy benne is vagyok, meg nem is.
2: Mennyi ideig dolgozol egy könyvön átlagban?
1: Hát egy 10-12 hónap körülbelül. És ebből a 10-12 hónapból egy ilyen 4 hónap a szöveg megírása. Az összes többi az ilyen tervezés, kutató munka, meg mindenféle hasonló ilyen. Mert én elmegyek az összes helyszínt, bejárom, lefényképtem, és akkor a saját jegyzeteimből aztán nézem, hogy korű legyen, vagy hiteles, vagy hogyha azt írom, hogy a Budapesten az Andrássy úton megyek valahova, vagy mennek a karakterek, vagy a szereplők, akkor ott azok a üzletek legyenek, amik tényleg ott vannak, ne pedig valami
2: már. De akkor már nagyon-nagyon össze kell, hogy álljon a regénynek a szerkezete, a helyszínek, a történet, hogy ezeket az anyagokat összegyűjtsd.
1: Igen, ez így van, ez mindenképpen. Ez egy legalább egy fél éves folyamat, hogy akkor megyek, nézek helyszíneket, vagy aztán, hogyha megvan a helyszín, akkor hozzá, hogy történet, hogy alakul. Nagyon sokat kell erre, vagy hát én nagyon sokat készülök erre, hogy elkezdődhessen az a rész, hogy akkor leírom ezt a szövegként.
2: És most már megvan a következő regényednek a témája?
1: Az megvan már. Igen, megvan.
2: Mert általában, amikor ugye megszületik a gyermeke az íróknak, akkor ők már abban a fázisban vannak, hogy már tudják, hogy hogyan tovább.
1: Igen, most is tudom, hogy hogyan tovább.
0: Zoli, hogy zajlik maga a folyamat? Hogy képzeljük el ezt úgy, ahogy a filmekben, íróasztal ablak felé fordítva, papírkupacok mindenhol, papírkosár, összegyűrt gombócok, vagy simán csak egy, nem azt mondom, hogy kiábrándító módon, de kevésbé romantikusan, csak egy laptop, vagy ilyesmi.
1: Hát mondhatnám, hogy közben így íróasztal is kapok az esélyt, meg nézek ki, és bámulok a sötétet, vagy mit ilyen.
0: Mondd ezt! De ez egy jelenet is lehet egy krimiből, hogy aztán jön valaki, és hátulról megfojtja az írót.
1: Hát, hogy meglátok, hogy a lámpa alatt, nem tudom.
0: Igen.
1: De nem, sajnos a valóság nem ilyen, hanem én általában este írok ilyen 9-10 körül, és akkor hasonló frekvenc egy laptop addig, amíg rá nem borulok. Úgyhogy ennyi.
0: Azt a mindenet, akkor ez azt jelenti, hogy te íróként tulajdonképpen a nap végén kezdesz dolgozni, akkor van neked egy olyan idézőjeles polgári foglalkozásod, amit a nap többi részében kell űznöd, vagy űzöl?
1: Ja, igen, aha. Igen, ez így van. Igen.
0: És az publikus, hogy az micsoda?
1: Hát adó tanácsadó vagyok egyébként.
0: Nem mondod komolyan.
1: Úgyhogy meglehetősen udalmasnak tűnik, és elég szürke foglalkozás, de hát ez van.
0: Viszont akkor esténként megélhetsz egy másik világot, nem?
1: Hát igen, olyankor átépek ebbe a krimi világába, csak mondom, néha annyira vagyok fáradva, hogy arra kellek ma hajnálba, hogy ráfeküdtem a gépet.
0: Na, arra kell hajnálba, hogy van 14 sor E betű. Nyom a homlokot.
1: Minden más kitörölt.
2: Hát legalább egy más világba kerülsz abból a materialista világból, amiben éled egyébként a mindennapjaidat.
0: Ami egyébként egy nagyon fegyelmezett világ, tehát ebben a nézőpontban tulajdonképpen mondhatjuk, hogy van analógia a nyomozó vagy a rendőrlét és az adó tanácsadó között, mert hogy nagyon komoly és strikt szabályok között kell létezni, nem?
1: Ez így van, mindenképpen így van, és ezért is jó néha azért a könyvekben fordulni, vagy a könyvek szövegeket írni, mert abban talán bármennyire is próbálom mindig a valóság kell megjeleníteni a nyomozást is, azért mindig van egyfajta szabadság, hogy eltérhetek ezektől a szabályoktól.
0: Zoli, egy író mikor olvas? Ha közben nappal adótanácsadó, este író, utána fáradtságtól elalszik, van-e időd olvasni?
1: Hát igen, ez nagyon fontos szerintem, mert az írásnak az alapja az olvasás, úgyhogy bármikor, amikor van egy minimális szabadidőm is, akkor olvasok, és akkor is krimiket olvasok.
0: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy mit. Aha, kortárs vagy...
1: Mindenfélét, egyik a kortársaktól is, ugye nagyon szeretem a többiek írásait is, mert nem tudom, hogy mennyire titok vagy nem, de a magyar kortárs krimírók az egészen jó közösséget alkotnak, és így jó viszonyban vagyunk egymással.
0: Mi van, egy klub, összejártok, beszélgettek?
1: Hát mondhatni, igen, egyébként, ha nem is klub, nem is mindig mindenki, de egy részletenként meg így ismerik egymást, tudunk egymásról, úgyhogy átküldjük egymásnak a szövegeinket, úgyhogy ez egy nagyon jó kis közösség, úgyhogy egymástól is olvasunk, meg őket is olvasom, meg bármi mást, ami szembe jön, krimi, külföldi is, azt is. Minden evő vagyok, csak időt kell találni rá mindig.
2: Abból van a legkevesebb, nyilván.
1: Hát igen, sajnos igen.
2: Tudnál említeni esetleg olyan könyvet, ami téged a leginkább inspirált arra, hogy te krimi íróvá váljál?
1: Igen, van egy könyv egyébként, a Donato Carisi nevű olasz írónak a Démon és Utogás című könyve, ez Magyarországon is kiadásra került, és ez volt az, ami aztán meglökött el szerintem. Ez egy annyira brutálisan jó ilyen pszichotriller,

0: szépen, fel fogjuk őt keresni. Köszönjük, hogy ránk értél.
1: Okay. Nagyon szívesen, bármikor máskor is.
0: A vendégünk volt a mai epizódban N. Nagy Zoltán, ex-nyomozó, krimiíró, vele beszélgettünk.
2: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványi.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
3: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
4: CrossGPS. Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
3: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
5: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
3: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
3: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción kell.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vilább Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockásfülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntés ellen tiltakozva, az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Kezdeményezi a kotorékvadászat teljes betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán úgy fogalmazott, ez a legkegyetlenebb vadászati forma. Az ilyen föld alatti küzdelmekben nem csak a rókák és kicsinyeik pusztulnak el, de a vadászkutyák is súlyos sérüléseket szenvednek. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából legfontosabb időszak, figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a NIBIH-nek kell jelezni. Kigyulladt a Gaz, az Avar és a Tarló Törökbálint és Kamaraerdő között. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több hivatásos és önkéntes egység is a helyszínre vonult. Az oltás közben drónokkal mérik fel a lángoló terület pontos méretét. A munkálatokat nehezíti, hogy a tűz egy szürke marha csordát és egy távközlési szolgáltató telephelyét is veszélyezteti.
0: Időjárás.
5: Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: kapcsolatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: 98.6 Manna FM életörömzene. Ebben az órában vendégem Gelesz Niki szájsebész. Témánk pedig a fogászati szűrések fontossága, milyen problémákat okozhat például egy rossz fog, vagy bármilyen olyan probléma, ami ugye a szánkban van. Erről fogunk beszélgetni, igyekszünk gyakorlati tanácsokat is hozni nektek, illetve adni. Nyilván nem én, hanem főként Niki. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szervusz, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: No, én elsőként tisztába tenném ezt a két fogalmat, vagy foglalkozás, hogy szájsebész és fogorvos. Hogyan kapcsolódik a kettő munkája, mert azért ez kapcsolódik valahol?
2: Abszolút kapcsolódik. Hát a szájsebészek is gyakorlatilag fogorvosok, mert először egy normál fogorvosi diplomát szerzünk meg, és akkor utána egy 3 éves szakképzésen veszünk részt, amivel szájsebész szakorvossá válunk. Ilyenkor eldönti az ember, hogy vagy csak ez irányba specializálódik, és szájsebészeti beavatkozásokat végez, vagy pedig mellette, mint úgymond normál fogorvos is praktizál.
1: A szájsebész az mit csinál igazából?
2: Foghúzások, foggyökéreltávolítások, ciszták, granulómák kivétele, elő nem tört fogak műtéte, bölcsességfogeltávolítások, implantáció, csontpótló beavatkozások, nagyon széles a spektrum.
1: Ez olyan érdekes, hogy mindaddig, amíg az ember nem kerül egy ilyen helyzetbe, hogy akár implantátum, vagy akár bármilyen foghúzás, mondjuk addig én például nem tudtam, hogy ugyanez volt, hogy elmentem a fogorvoshoz megnézni, és akkor elküldött egy másik, aki szájsebész volt, egy másik orvoshoz, aki aztán megcsinálta ott nekem, amit kellett így az ő területéről, de hogy eddig azt hittem, hogy a fogorvos csinál mindent. Tehát a fogorvos ez a fogorvos, és kihúzza, implantás, a többi.
2: Nem, hála Istennek egyre jobban specializálódik így az orvosi szakmán belül is az ember. Egy ember nem érthez,
1: mindenhez.
2: Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó ez a célirányosság, ami most már kezd itt nyugatról begyűrűzni, mert így mindenki a saját szakmájának a legjobbát tudja nyújtani.
1: Egyébként hogy látod itt a te praxisodban, hogy a magyar lakosság fogállománya az milyen? Tehát, hogy mennyire vagyunk jók?
2: Hát, vegyes. Van, aki nagy gondot fordít a szájhigiénére, meg a rendszeres szűrővizsgálatokon nagyon szépen fegyelmez. Megjelenik. Hát és vannak a kevésbé
1: odafigyelő,
2: akik szeretik elsunnyogni, és mindenféle kifogásokat találni, hogy most miért is nem megyek el éppen fogorvoshoz. Hát nyilván egy gyerekkori trauma, vagy valami félelem áll legtöbbször a háttérben, ami miatt elmismásolják a szűrővizsgálatokat.
1: Hát nem tudom, van-e olyan ember, aki szeret fogászatra járni?
2: Van. Azt kell, hogy mondjam, képzeld el, van.
1: Hát én nem tudom, hogy ő hogy hogyan születhetett, de hogy tényleg, ha meghallom a fúró hangját, vagy én már attól rosszul vagyok, tehát rajta mindig nevet az én fogorvosom, mert mikor fogkő leszedés van, akkor is kérem, hogy én érzéstelenítő krémmel kérlek, kentbe.
2: Sokan hoznak valami fülest is, és közben zenét hallgatnak pont ezért, hogy ezt a rossz zajt, meg ezt az élményt egy kicsit próbálják jobbá tenni.
1: Akkor a szűrésekre rátérve, hogy milyen szűréseket végeztek, illetve mik azok a szűrések, amire mindenképpen el kell menni?
2: Hát én úgy gondolom, hogy azért minimum 1 évente érdemes felkeresnie mindenkinek a fogorvosát, de nálunk speciálisan 4 havonta van visszarendelés, mert ez az az intervallum, amikor még bármilyen kezdődő apró kis folyamatot időben el lehet csípni, tehát 4 havonta nem alakul ki egy apró szuvasodásból sem egy olyan komoly probléma, amit már csak akár gyökérkezeléssel vagy fogeltávolítással lehetne megoldani, hanem mindig még az elején el tudjuk csípni a folyamatot, és akkor ezáltal a páciens is jobban jár, meg mi is, mert nem kell olyan nagy munkát végeznünk.
1: Hogyan néz ki egy ilyen szűrés? Mennyi időt vesz igénybe, vagy mi történik?
2: A szűrések igazándiból hamar mennek. Mindenképpen szükség van valami képalkotó vizsgálatra. Mi első körben szeretünk egy 3D fogászati CT felvételt készíteni, nem csak egy panoráma röntgent, mert a panoráma röntgenen sok minden rejtve maradhat. Tehát mi mivel az egy vetületi kép, nem látszik minden három dimenzióba. Míg a CT felvételt meg tudjuk forgatni, akár hátulról is bele tudunk nézni az ember szájába, bármilyen irányba tudjuk szeletelni, így nem maradhat rejtve semmilyen kis gyulladás, semmilyen góc, azonnal látszik minden.
1: Olyan előfordulhat, hogy ha már egy gyulladás, vagy góc, vagy akár egy lyukas fog, hogy nem fáj? Tehát, hogy effektíve nem érzel fájdalmat?
2: Igen, igen. Mondjuk a lyukas fog, annak azért vannak jelei, általában hidegre, melegre, édesre érzékenyé válik a fogunk. De mondjuk egy gyökércsúcs körüli gyulladás, amit alapvetően gócnak nevezünk, ő némán tud növekedni. Egy gyökérkezelt fog tetején is kialakulhat, de akár elhalhat úgy a saját fogunk is, hogy nem vesszük észre, nem különösebben fáj, vagy fájt egy-két napig. Nem
1: elhalhat?
2: Elhalhat, igen.
1: És ennek...
2: ez lehet egy szubasodás következménye, ez a leggyakoribb ok, hogy már annyira mélyre terjed a fognak a szubasodása, hogy eléri a fogbélkamrát, és ezáltal a baktériumokat befertőzik a fogbelet, az ereket, idegeket ott szépen megfertőzik, elhal a fog, és akkor a baktériumok által termelt nedv az a gyökércsúcson keresztül tud növekedni, és ez okozza azt a kis sapkaszerű gócot a gyökércsúcsi részén.
1: És ezt nem érzem, ez nem fáj. Értem. És egy panoráma röntgen sem mutatja ki?
2: Nem csak feltétlenül mutatja ki a panoráma röntgen, attól függ, hogy melyik gyökéren. Ha például egy több gyökerű fogról van szó, és mondjuk a szájpadi gyökéren van a góc, akkor azt elfedheti sajnos az előső gyökér, és akkor nem látjuk rajta. CT felvételen nem marad semmi.
1: Niki, most tartunk egy rövid szünetet, jön a szerintem. Aztán innen folytatjuk a beszélgetést, maradjatok itt a Mannán.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Gálesz Niki a vendégem, fogorvos, témánk pedig a fogászati szűrések. Többek között erről beszélgetünk ebben az órában. Előző percekben arról beszéltünk, hogy milyen fontos lenne, hogy akár évente elmenjünk fogászatra. Az is lehet, hogy egy-egy gyulladt fog, egy-egy elhalt fog nem fáj, tehát nem érezzük, hogy baj van, és mégis baj van, ezért fontos mindenképpen elmenni szűrővizsgálatokra. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy panoráma, röntgen vagy CT, tehát akkor, ha jól értem, te alapvetően a CT felvételt javaslod, és azt számolod.
2: Nyilván nem évente, aha, de azért egy kezdő kiindulási vizsgálatként szeretjük azt elkészíteni. Utána következik egy szájvizsgálat, teljesen fájdalommentes, és ezt szoktuk kiegészíteni egy fogkő eltávolítással, mert hogy azért olyan fél évente, egy évente majdnem mindenkinek szükséges.
1: Az mennyire okoz problémát, vagy akár milyen problémát okozhat, hogyha például valakinek hiányzik foga, mondjuk ismerek olyan embert, akinek tudom, gyerekkorában kiesett, és azóta úgy maradt, nyilván olyan helyen, ahol nem látszódik, tehát ő hátul van ez az üresség, vagy nem tudom, hogy nevezik, a foghiány, igen, köszönöm, hátul van a foghiány, és innentől kezdve nyilván ez nem olyan fontos. Ez okozhat el későbbiekben problémát, ezt kell-e pótolni, Vagy ez így teljesen rendben van, és így élhet az ember?
2: Hát igen, kell pótolni mindenképpen, mert felborul a harapásunk, ami kihat az egész testünk statikájára, gyakorlatilag gerincbántalmakhoz, mindenféle ilyen problémákhoz is vezet, egyetlen foghiánya is. Úgyhogy...
1: Gerinc problémához egy fog hiánya. Na hát ez most nagyon meglepett.
2: Igen, akár ilyesmit is okozhat. Nem beszélve arról, hogy a foghiány körül lévő fogak elkezdenek vándorolni. Általában a foghiány mögötti fog az előredől, a felette lévő fog pedig megnyúlik. Mert a fogak mindig a rágó párjukat keresik, meg az érintkezési párjukat, és ha egy kiesik a sorból, akkor a többi úgy mocorog, hogy igyekszik valami rágó párt találni. És ha nagyon sokat várunk a foghiánnyal, akkor ezek a fogak annyira előredőlhetnek, vagy leereszkednek, hogy a későbbiekben már lehetetlen önmagában azt az egy fogat pótolni, hanem akár ezekhez a szomszédos fogakhoz és sajnos hozzá kell nyúlni.
1: Például az ilyenek, hogy afták, meg mindenféle más fertőzések a szájban, ezek milyen problémát okozhatnak még azon túl, hogy nyilván ez nem egy higiénikus, meg nem egy jó dolog, hogyha az emberek mondjuk tele van a szája mindenféle sebbel.
2: Hát az afták hátterében általában valami általános immungyengeség lapul, úgyhogy ilyenkor érdemes a vizsgálatot kiterjeszteni, akár egy laborvizsgálatra, meg egyéb szakterületeket is bevonni. Nyilván nem arról beszélek, ha valakinek évente vagy két évente egyszer jön ki aftája, hanem akiknél visszatér, vagy nem az, hogy egy kis picike kisebb van a szájban, hanem szétterjed egy nagyobb felületen.
1: Alapvetően a fog problémák, bármilyen, akár egy lyukas fog, a hiányzó fogról, akkor most már ugye tudom, hogy akár gerincbántalmakat is okozhat, vagy problémákat, még milyen betegségeket okozhat. Tehát, hogyha valaki huzamosan, tehát azt mondja, hogy van egy lyukas foga, de hát ő nem mer, mert fél a fogorvostól, és ő nem akar menni fogorvoshoz, és teljesen mindegy, valamilyen okból kifolyólag ő nem látogatja meg az orvost, akkor ez egy idő után nyilván okoz problémát. Elsőként milyen problémákat okozhat?
2: Hát okozhat bőr problémákat, az arc területén pattanásokat, foltokat. Akkor a hajas fejbőrön foltosodást, ilyen foltokban való hajhullást nagyon jellemzően fogászati gócnak a tünete lehet, vagy egy általános hajhullást. De így, mivel ez egy baktérium, egy letokolt baktérium tömeg a szánkban, a fogászati góc, ez a baktériumtömeg kihatással van a szívünkre, kihatással van a májunkra, tehát hogy komolyabb szerveket is érint a probléma, és ezért érdemes foglalkozni vele.
1: Nyilván ez egy, gondolom, egy hosszabb idő után jönnek elő ezek a problémák, tehát tehát ha valaki egy lyukas foggal nem megy, mit tudom én, egy hónapig, az még...
2: Ez nem okoz olyan őrületesen nagy problémát. Itt már inkább arról van szó, amikor a szuvasodás olyan mértékig terjed, hogy elhalt a fog, és a gyökércsatornán keresztül kijutottak a baktériumok az álcsontba.
1: Azt ugye tudom, hogy te főként felnőttekkel, vagy ti főként felnőttekkel foglalkoztok, de azt említetted itt az interjú előtt, hogy azért a felnőttek gyerekeit is meg szoktátok vizsgálni. Hány éves korban érdemes elvinni a gyereket legelső ilyen szűrésre, mondjuk fogászati
2: szűrésre? Hát mi azt szoktuk javasolni, hogy minél kisebb, annál jobb. Tehát amikor már megjelennek az első fogai, akkor el is kell kezdeni mosni.
1: Aha, már a tejfogaknál.
2: Már a tejfogaknál. Uh-huh. Meg azért érdemes már kisebb korba akár úgy elhozni őket, hogy nyilván nem történik velük semmi különös, de látja anyukát vagy apukát, hogy ő is bátran beül a székbe, nem történik vele ott semmi rossz, hogy már ebbe szocializálódjon a kisgyerek is, hogy anya, apa eljár fogorvoshoz rendszeresen. És hát amikor még ilyen picik és tejfogaik vannak, akkor remekül lehet velük játszani, uh-huh. úgymond a rendelőbe, lehet liftezni egyet a széken, meg lehet mutatni, hogy ez a műszer vizet spriccel, ez meg levegőt fúj, és amikor már van valami kicsit komolyabb probléma, akkor nem félve jön, meg nem egy első ideg

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést dr. Gelesz Niki fogorvossal. Ugye a fogászati szűrések fontosságáról beszélgettünk az előző fél órában. Arról is szó volt, hogy bizony nagyon kell vigyázni, mert sokszor egy-egy fog lehet, hogy nem fáj, de ettől még problémát okozhat. Arról is beszéltünk, hogy egy-egy hiányzó fog milyen egészségügyi gondokat okozhat. Szó volt arról, hogy panoráma, röntgen vagy CT felvétel. Amennyiben nem tudtatok minket hallgatni, nem sokára visszahallgatható lesz az oldalunkon, megtaláljátok.
2: A fogszabályzás az egyébként a tejfogaknál most ez azért jutott eszembe, mert például nekem a gyerekemnek még tejfogai voltak, amikor fogszabályzót kapott, és nagyon sokan így a környezetünkből el voltak hűlve, hogy tejfogakra fogszabályzó, hát miért? Hát ezek úgyis kiúlnak, és majd arra a fogra kell, amikor már kibújnak a végleges fogak, de hogy akkor lehet, nyilván nekünk is, hogyha adtak, akkor ez nem egy ördögtől való dolog.
3: Nem, abszolút nem. Főleg ilyenkor, amikor még tejfogak vannak a szájban, akkor nagyon könnyen befolyásolható az álcsontoknak a növekedése. Biztos ő is azért kapott fogszabályzókészüléket, hogy már mire kibújnának a maradó fogak, addigra vagy tágítsák az álcsontnak az ívét, hogy beférjenek ezek a fogak, vagy az alsó állkapcsot serkentsék növekedésre, ami mondjuk esetleg egy kicsit el van maradva a felsőhöz képest. Tehát ilyenkor még nagyon jól lehet az álcsontoknak is a növekedését befolyásolni.
1: Tehát akkor, hogyha bármi problémát észlelünk, akkor inkább már olyan korban el kell ezt kezdeni.
3: Érdemes megmutatni, akár egy konzultációra elvinni egy fogszabályzó szakorvoshoz. Maximum azt mondja, hogy még nincsen semmi oka annak, hogy a gyerek fogszabályzót kapjon, vagy bármilyen készüléket viseljen, és akkor ráérünk akkor foglalkozni vele továbbiakban, amikor már a maradó fogai előtörtek.
1: Fogszabályzásnál maradva a felnőtteknél van az a kor, amikor már nem érdemes fogszabályzót használni, mert hogy ugye azt látni, hogy ilyen 30-40-es, sőt még a talán annál idősebb embereknél is volt, hogy láttam ezt az állandó fogszabályzót, akár már sokféle van egyébként, olyan is van, ami alig látható.
3: Igen. Hát először is akkor arra válaszolnék, hogy nincsen felső korhatára a fogszabályzásnak, és én úgy gondolom, hogy mára már hála Istennek majdnem, hogy divat.
1: Igen,
3: a
1: így van.
3: Tehát, hogy már sokkal cikibb rendezetlen fogakkal mosolyogni, mint sem fogszabályzóval. Úgyhogy én mindenkit arra biztatnék, hogy vágjon bele. Nyilván nem egy kellemes egy-két év, amíg fönn van a fogszabályzó, mert azért sok macerával jár, meg nehezebb tisztítani, de utána nagyon megéri a végeredmény, én úgy gondolom.
1: Ezek, ami már ilyen szinte láthatatlan, az milyen anyag volt?
3: Van egy láthatatlan fogszabályzós rendszer, amikor egy ilyen átlátszó sínt húzunk a fogakra. Ez számítógép tervezi meg. Történik egy lenyomatvétel a kiindulási állapotról, és egy számítógép megtervezi a fogmozgatásokat, illetve a fogmozgásokat, és kapunk egy 6-8-10 sínből álló kis csomagot, amiket meghatározott időközönként be kell tenni a szájba. Most ennek a nagy rákfenéje úgymond, hogy ezt ki tudja venni a kedves paciens. Tehát a részéről nagy együttműködést kíván, mert legalább 20 órát naponta a szájba kell legyen ez a sín, ahhoz, hogy kifejtse a hatását.
1: De ez mindig ott lehet egyébként? Ez tehát a legalább 20 óra, de ha lehet, akkor az lehet non-stop rajta.
3: Ez lehet non-stop. Igazándiból mondjuk étkezés után nagy előnye, hogy ezt ki lehet venni, a fogat lehet mosni, sokkal könnyebb a fogakat tisztán tartani, mint mondjuk egy ragasztott készülék mellett.
1: De jó, hogy ezt mondod, mert én mindig ezen gondolkodtam, hogy akkor a ragasztott készülék ezek szerint az, aminél nem lehet olyan egyszerűen tisztítani.
3: Hát megvannak hát azok hogy a speciális lehet? Kis fogkefék, meg azok a kis minisörtés, kis tumimosóhoz hasonlító kis fogköztisztító kefék, amikkel egyesével minden fognál oda be kell bújni és tisztogatni.
1: Mert hát azért az is okozhat problémákat, nem, hogyha ezt nem rendesen tisztogatják, azon túl, hogy nyilván kellemetlen lesz a lehelete az embernek.
3: Hát ez egy plakretenciós tényező ott a szájban. Bele tud ragadni, minden elmaradék, meg minden, úgyhogy nagyon fontos ott a szájhigiéné.
1: Esztetikai fogászat, tehát valahol ez is oda tartozik, vagy ez
3: abszolút,
1: fogszabályzás. Abszolút. Na de ugye van például a fogfehérítés, amit ugye én is nagyon sokszor megszemlítem, hol milyen árba fehérítik a fogakat, mert az ember mindig fehérebb fogakat akar, ilyen hollywoodi mosoly, ugye az elvárt. Most az jutott eszembe, hogy volt egy idő, lehet, hogy még mindig van, lehet kapni. Minden
2: celeb ezt reklámozta a közösségi oldalakon. Ez a vásárolható, most a nevet nem mondom, hogy ne reklámozzuk, amit akár otthon is megtudja. Ez tényleg jó.
3: Ez tényleg nem jó. Ezt azért most már, hála Istennek, elég.
2: Igen, most már nem találkoztam vele.
3: Aha. Hogy mi az, amit boltban meg lehet vásárolni, és mi az, amit nem. Illetve az Európai Unió le is szabályozta, hogy milyen erősségű fogfehérítő zseléket lehet forgalomba helyezni, mert nagyon-nagyon-nagyon sok fogérzékenység és egyéb panasz azáltal, hogy nagyon erős zseléket használtak egyesek. Úgyhogy ez most már vissza lett véve, és lehet, hogy hirtelen nem olyan nagyon-nagyon erős a hatás, bár most már a speciális lámpák ezt is kiküszöbölik, de nem okoz fogérzékenységet, meg fájdalmat sem a zselé fogfehérítés közben sem.
2: De ez a fogfehérítés, amit most te mondasz, ez a fogászaton történik, a rendelői. Aha.
3: Igen.
2: És mindazok, amiket megvásárolhatunk boltba, ezek igazából jók, ezek hatásosak, vagy nem, csak pénzkidobás?
3: Sajnos nem hatásosak, maximum annyira jó, hogy az ilyen felületi elszíneződést, amit ételekig, talok okoznak, kávé, vörösbor, cigaretta esetlegesen, azon egy kicsit segít, meg azt egy kicsit halványítja, de ha igazán a fog alapszínéhez szeretnénk hozzányúlni, akkor azért érdemes egy rendelői változatot választani. Ott is van olyan, amit otthoni kiegészítő vagy önálló kezelésre javasolunk, de mindenképpen fogorvost keressünk fel ezzel.
2: Most rövid szünet jön, innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, dr. Gellesz Nikivel. A fogászati szűrések fontosságáról beszélgettünk, de szó volt a fogszabályzásról, szó volt arról, hogy évente legalább érdemes elmenni, megnézetni a fogainkat, mert lehet olyan fog, ami mondjuk nem fáj, nem érezzük, hogy probléma van, és mégsem egészséges, ez ugye hosszú távon problémákat okozhat, és a fogfehérítésnél hagytuk abba, ahol ugye beszélgettünk arról, hogy volt egy időben kapható ez az otthoni fogfehérítő, amit ugye minden celeb reklámozott, és hogy ez valójában például egyáltalán nem hatásos. Akkor most még két dolog eszembe jutott a fogfehérítéssel kapcsolatban, ami azt mondják, hogy természetes dolog, tehát hogy is használna, és erre kíváncsi vagyok. Egyik a szódabikarbóna. Erről mi a véleménye?
2: Hát... Ez olyan jó kis népi.
1: Aha, igen, ez a népi fehérítés, igen. De hogy igazából ez sem használ?
2: Nem, igazándiból ez sem.
1: A másik meg a szén.
2: Hát az aktív szén az azért valamelyest megköt némi elszíneződést a fogakon, de ez sem fogja fehérebbé varázsolni alapvetően a fog színét. Tehát ez is inkább az ilyen felületi elszíneződésekre való. Van olyan fogkrém is, ami aktív szenet tartalmaz, olyan nagy csodát nem kell tőlük várni.
1: Tehát magyarul, hogyha valaki elmegy egy fogászati fogfehérítésre, utána nyilván ilyen használható
2: fenntartó kezelésnek. Igen, arra kiválóak.
1: Minden fog kifehéríthető olyan hófehérre, hogy csillog-villog?
2: Nem. Azért annyira nem minden. Uh-huh. Vannak olyan fogak, dentinállomány és szománcállomány függvénye, amelyek kevésbé reagálnak mondjuk a fogfehérítésre, de azért alapvetően nagyon ritka az a fog, amelyik nem reagál jól a fogfehérítésre. Ha nem is lesz az a nagyon hollywoodi csempe fehér fogunk, akkor is azért jó pár árnyalat, világosodás elérhető a rendelői fogfehérítéssel.
1: Az mennyire divat, vagy mennyire itt te, hogy tapasztalod ugye a praxisodban, hogy ez a héji kerámiát, ezt mennyire használják, illetve az hogyan működik?
2: Olyan, mintha egy kontaktlencse lenne nagyjából, tehát a fogaknak a külső felületére van felragasztva. Ezzel nagyon szépen és tartósan lehet fehéríteni is a fogakat, meg hát a fog alakját is lehet vele befolyásolni.
1: Na jó, de hát ezt, hogyha rárakom, tehát hogy ez egyrészt az evésnél, vagy ez csak...
2: Tehát eleve hozzá kell nyúlni itt a foghoz, tehát aha, egy minimális zománc mennyiséget el kell előtte csiszolni, és utána fel van ragasztva egy speciális ragasztó cementtel a fog felületére. Ez nem esik le, ez ott van éveken keresztül.
1: Aha.
2: És ezáltal...
1: De ez nem a korona.
2: Ez nem a korona. Itt egy kicsit kevesebb foganyagot kell elvenni a héjkerámiához. Nem kell annyit, mint egy korona esetében elcsiszolni a fogból.
1: Ezt kiknek javaslod, vagy kiknek alkalmas? Nyilván, akinek jó fogai vannak, és csak azért, hogy fehér foga legyen, gondolom, azért ez nem egy
2: itt
1: megoldás.
2: Itt azoknál nyújthat jó megoldást, akinek van valami zománc problémája, valami fejlődési rendellenesség, elszíneződés, ami őt nagyon zavarja, vagy azoknál, akiknél kicsit csálék a fogak, de nem akar fogszabályzást, vagy vannak olyan fogai, amik nem fejlődtek ki rendesen, hanem mint egy ilyen kis jégcsap olyan alakúak, azoknál remek megoldást nyújthat a héjkerámia.
1: Na és akkor így most már mindjárt a beszélgetésünk végére értünk, de még rengeteg kérdésem lenne. Implantátum, illetve a korona közti különbség, mikor kell egyik, mikor kell másik?
2: Hát régen egy foghiány pótlására inkább a hidakat alkalmazták. Ilyenkor a hiányt határoló két fogat le kell legalább csiszolni ahhoz, hogy a hiányt pótoljuk, áthidaljuk úgymond. Tehát minimum egy három tagú híd készül. Az implantátumok megjelenésével, elterjedésével lehetőség nyílik arra, hogy évfogakat ne bántsunk, hanem azáltal egy fog önmagában pótolható. Nem kell a szomszédos fogakat bevonni a fogpótlásba.
1: Aha, és egy ilyen implantátum az egyébként akár életünk végéig,
2: abszolút,
1: hogyha jól van megcsinálva?
2: Igen.
1: És ez ugyanúgy funkcionál, ugyanúgy működik, mint a saját fogunk, ugyanúgy nem okoz problémát a szervezetünkbe?
2: Ez egy orvosi fémből, orvosi titánból készült csavar, uh-huh. ugyanolyan, mint mondjuk egy csípőprotézis, vagy bármely másik protézis, tehát abszolút bennmaradhat, örök életünkben szépen funkcionálhat, de nagyon fontos hozzátennem, hogy ugyanúgy kell ápolni, mint a saját fogakat. Tehát abban nem szabad ringatnunk magunkat, hogy na most már az ki van cserélve, azzal több a problémánk nem lesz, mert ugyanúgy begyulladhat rossz szájhigiéni esetén, mint a saját fog.
1: El is színeződhet, vagy az már nem, olyan anyagból nem, van, ami nem. Tehát annak marad a színe ugyanaz. És akkor még egy utolsó egy pillanatra visszatérve a fogfehérítésre, hogyha elmegy az ember egy ilyen fogászati fogfehérítésre, annak mennyi idő tartam, amíg olyan fehér marad a foga, illetve mikor tér vissza körülbelül a régi állapot, a korábbi?
2: Hát ez nagyban függ attól, hogy ki milyen életmódot uh-huh. él. Aki dohányzik, nyilván előbb vissza színeződik a fog, vagy aki sokat kávézik, vörösborozik, nála is egy kicsit hamarabb visszaszíneződik, de átlagosan egy olyan 5 évet kitart a hatása.
1: Az nagyon hosszú, ezt nem gondoltam igen, volna. Azt hittem, hogy egy ilyen egy max másfél évig hatásos.
2: Nem. Tovább tart. Ha egy jó minőségű fogfehérítésen vesz részt valaki, akkor azért annak nagyon sokáig megmarad a hatása.
1: Hát még én nagyon szépen köszönöm, és olyan lenne, minden fogorvos ilyen lenne, mint te vagy. Akkor mindjárt szerintem szívesebben járnánk fogorvoshoz. Én egyébként évekig kivoltam a fogorvos, nekem is nyilván ilyen gyerekkori traumák. Ez nagyon érdekes amúgy, hogy gyerekkorodban valamit megértél, valamit rosszul. Nekem konkrétan kihúzták úgy egy fogamat, hogy nem tudom, lyukas volt, és nem tudtak mit kezdeni vele, és hopsz, kikapták. Ugye kellett aztán az implantátum, de hogy azóta is rosszul vagyok, tehát hogy meghalom azt, hogy fogászat és kiráz a hideg. Tehát én mindig
2: nagyon
1: tologatom
2: a... Igen. Sajnos tényleg. Hát mi meg igyekszünk jó élményekkel egy kicsit így kinevelni az emberekből ezt a nagy félszt.
1: Köszönöm szépen neked, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, Gelesz Niki szájsebész fogorvos volt a Családi Manna vendége ebben az órában.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben 4-en továbbra is letartóztatásban vannak. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntés ellen tiltakozva az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatok szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek, a polifelonok gyulladás csökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyöregedésnek.
0: Időjárás.
2: Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Állandó vendégemmel, Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakemberrel beszélgetünk. Voltunk a Maldív-szigeteken, illetve Sri Lankán 10-10 napot. Ugye a Maldív-szigetekről már tartottunk egy három részes élménybeszámolót. Remélem tudtunk segíteni mindazoknak, akik tervezik, hogy valamikor elutaznak a Maldív-szigetekre, amennyiben nem, nyilván Szilvi segítségét bármikor tudják kérni. Meg is találják őt egyébként a Facebookon, weboldalon a Trip and Travel neve alatt, ugye úgyis rátalálnak Szilvire. No, de Sri Lankán is voltunk, most innen hozzuk az élményeinket. Szervusz Szilvi, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggel.
1: No, hát mielőtt itt belecsapnánk a dolgokba, ugye ezt mindenképpen említsük meg, hogy ezt a 10 napot az étkönzpensz jóvoltából tudtuk ott tölteni, egyáltalán kiutazni és ott tölteni.
2: Igen, az Étkezpens Travels jóvoltából azt tudni kell, a céget Magyarországon a szakma, tehát a turisztikai szakma nagyon jól ismeri. Az Étkezpens a legnagyobb beutaztató cég, az a DMC, a turizmus menedzsment beutaztató, mi úgy hívjuk DMC-nek hívjuk ezeket. A legnagyobb ilyen cég, és egy 160 éves múltra tekint vissza, még egészen a brit gyarmati időkre, amikor is kereskedelemmel foglalkoztak a cégnek az akkori tulajdonosai, és már egy konglomerátum olyannyira, hogy a tőzsdén jegyzett cég. Tehát olyan nagyon kiterjedt a tevékenysége, egészen a teatermesztés, a kereskedelem, az égvilágon mindenben.
1: Hotelek is vannak.
2: Hát a hoteleik vannak, az ugye alap a turisztikai területen belül, tehát egy olyan cég, igen. Úgyhogy kikötői szolgáltatások, logisztika, energiatermelés, ültetvényes gazdálkodás, ezt mind-mind csinálják. Egyéb szolgáltatások jelen vannak Dél-Ázsiában, a Közel-Keleten, Afrikában is. Nagyon jelentős az együttműködésük Európával. Azt tudni kell, hogy a TUI céggel egy rendkívül szoros együttműködésük van, ami azt jelenti, hogy a tapasztalatokat, az úgynevezett know-how-t, ahogy hívjuk a külkereskedelemben, átadták, és ez nagyon meglátszik a céggel való együttműködésben. Ugye én nagyon hosszú évek óta dolgozom velük, ahogy dolgoznak. Tehát a munkamorál, ez az európai munkamorál, ami sokszor nincs meg ázsiai cégekkel, ha dolgozunk, tehát megkönnyíti a megbízhatóság, a könnyű velük dolgozni, nagyon jó kollégák vannak, nagyon jól képzett kollégák vannak, tehát ez mind-mind vele járt, tehát nem véletlen, Magyarországon is több cég dolgozik velük együtt, és Európa is, tehát az abszolút megbízható a cég. Egyéni csoportos körutakat is intéznek, konferenciákat, incentív programokat, és légitársaságokkal és túroperátor cégekkel is együttműködnek a világ minden táján, tehát óriási cégről beszélünk, hajós társaságokkal is együttműködnek.
1: Tehát ott lefedik a turisztika minden...
2: Igen, tehát nagyon sokrétű, bármilyen témával fordulhatunk hozzájuk, ha körutazásra akarunk menni, bármire, tehát céges programokat, incentíveket szervezni, úgyhogy azért mondom, hogy önmagában is a cég nagyon jelentős volt, nagyon tőkeerős, megbízható cégről beszélünk, de ezzel a TUI-val történő stratégiai együttműködés pedig a mentalitást, a munkamorát is az európaihoz közelebb hozta. Erről a kollégák, akik rendszeresen küldenek ki, ugye csoportokat, utasokat tudnának beszélni, hát én magam is, mert ugye én is dolgozom velük hosszú évek óta.
1: És ez egyébként, ahogy te is említetted, elég ritka, tehát az, hogy az európai munkamorált, egy ázsiai, vagy bármilyen cég, ugye, tehát hogy úgy bánjanak az utassal, hogy úgy kezeljék, hogy úgy beszéljenek, tehát hogy másabb azért más a kultúránk.
2: Más a kultúránk, igen, amit te említesz, az talán már a hospitality részében, tehát a hotel szakmában, vendéglátásban, az egy kézzelfoghatóbb dolog maguk az utasoknak. Nekünk így a szakmában a megkönnyítése, amíg megszervezünk egy utat, az azért nem mindegy. És ez az idegenforgalmi szakma, nagyon sok gyönyörűsége van, de nem mindig az, amikor egy olyan kollégával dolgozunk, aki Hát vagy két napig nem válaszol.
1: Ez
2: vagy
1: ráírunk arra még típusú patópán,
2: igen,
1: ugye,
2: igen. Igen, tehát és ettől nekünk a hajunk az égnek áll. Na itt ilyen nincs, tehát mint a feszület úgy dolgoznak, úgyhogy voltunk is a cégnél, ugye láttad, hogy nagyon komoly cégről van szó.
1: Hát rengetegen dolgoztak.
2: Rengetegen.
1: És olyan, azt elmondom a hallgatóknak, hogy olyan iroda van, vagy nem is tudom, hát ez egy iroda volt, és hatalmas nagy terem, és mint amilyet a filmekben lát az, igen, ember, hogy ilyen kis falakkal elválasztva.
2: Szinte ilyen, amerikai típusú, igen, abszolút, de ez egy iroda. Ház, tehát mi csak ott egy szinten voltunk, igen, de ez egy hatalmas irodaház, úgyhogy több száz alkalmazottjuk van. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a kollégákat is kiemeljék, hangsúlyozzák, nagyon sok kép jelenik meg így a, hogy mondjam, az ő bemutatásukkal, tehát hogyha figyeljük a social media felületeiket, és rendkívül jó emberek dolgoznak ott, nekem is nagyon kedves kollégáim vannak ott, többet is megéltem, akik elmentek, újak jöttek helyettük, de hát tényleg csak a legjobbakat mondhatom. Rengeteg díjat nyertek például, ugye, igen, azt is láttuk, tehát nagyon komoly díjakat nyertek el, egészen magas szintű.
1: Ezt a hallgatók is meg tudják nézni, a Manna FM YouTube csatornájára kerül fel erről is egy összeállítás, egy film, ahol ez is benne lesz, illetve hát ugye a cégnek a vezetőjével is beszélgetünk, tehát minden még további információkat egyébként a videóból is láthatnak, és még gyorsan az ellen előtt azt hozzáfűzöm, hogy ugye a guide-unkat is ők adták, és hát azt is tudni kell, egy olyan felkészült és akkora tudással rendelkező guide kísért minket végig ez alatt a 10 nap alatt, hogy konkrétan nem volt olyan kérdésünk, amire ne tudott volna válaszolni, és hogy amilyen segítőkész volt és készséges, tehát hogy tényleg egy rossz szót nem tudunk rá mondani. Mindenben, amiben csak kértük, segített.
2: Hát olyannyira, hogy a guide-nál olyan rendkívül intelligens embert kaptunk, aki ráadásul úgy vezetett, mint Fittipaldi, ugye?
1: Pontosan.
2: Olyan körülmények között, tehát Nuvareliában, amikor fenn voltunk például, tehát sötét volt, eső volt, semmit nem láttunk, köd volt, felhő volt, éjszaka volt, minden volt az égvilágon, és úgy vezetett, hogy tehát ez egy dolog. A felkészültsége rendkívüli volt, az intelligenciája kiemelkedő, egészen annyira, hogy én már arra gyanakodtam, amit ott mondtam is, igen, hogy nem egy beépített főnökről van szó, aki meg akarja látni testközelbe, hogy hogy viselkednek ugye a magyar újságírók, tévések, rádiósok.
1: Igen.
2: És én mondtam is neki, aztán jót nevetett róla, hogy mondta, hogy hát nem, erről szó sincs, ő csak itt a transport departmenten van, tehát, tehát ahhoz képest komolyan mondom, elképesztő, igen, volt a tudása.
1: Igen. Még humora is nagyon jó.
2: Meg a humora is nagyon, igen, jó volt, így, igen, van.
1: Na most akkor életörömzenét hozunk, és innen folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szeszer Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. Sri Lanka a desztináció, amiről a mai adásunkban beszélünk. És ugye azt is beszéltük, hogy ebből is lehetne 4-5-6 műsort akár megtölteni, mert aztán Sri Lanka a tényleg valami hihetetlen, eszméletlen, hogy mennyi érték van benne, és milyen kultúrája van. Tehát, hogy itt bőven lehetne nagyon-nagyon sokat beszélni erről. No, de a látnivalókról is fogunk még természetesen szót ejteni, de elsőként ugye az országot ismerjük meg. A zen előtt beszéltünk arról, hogy az étkönyvszpensz jó voltából tölthettünk ott ugye 10 napot, meg beszéltünk a cégről is, még azt is még egyszer elmondom, hogy a YouTube-on a hallgatóink egy kis videót is láthatnak az egész utunkról, úgyhogy ott még jobban megismerhetik akár a céget, akár így a Sri Lankát, meg dönthetnek úgy, hogy esetleg meglátogatják ezt a csodálatos helyet. Beszéljünk arról is, hogy milyen népcsoportok élnek itt, kik alkotják a lakosságot.
2: Igen, azt tudni kell, hogy több tízezer éve a régészek találtak emberek nyomait, tehát úgy tudom 30-40 ezer évre visszamenőleg. A jelenlegi lakosság az indiai származású, két hullámban érkeztek be, Észak-Indiából, illetve a déli területekről is. Ők a szingalézek, ez olyan 75%-ban alkotja a lakosságot. Vannak még itt tamilok egy ilyen 10-11%-ban, akik egyrészt az indiai tamilok, illetve a már több száz éve itt élő tamilok az északi részem, akik annak idején szerettek és szerették is volna, hogyha külön országok van, de hát ez ugye ez egy hosszú polgárháború, amit tudunk, de aminek nagyon régen vége van, 26 évig tartott, de nem lettek külön ország, miért is lettek volna. Illetve vannak az úgynevezett burgerek, akik volt egy ilyen, ugye a többszöri gyarmatosítás során a portugálokkal, a hollandokkal, az angolokkal keveredett helyi lakosság egyfajta elitet alkotott, és különböző, hát egy egészen más élet, hogy mondjam, olyan egészen más státuszban voltak, a pozícióik, minden, és ezekből már nagyon kevés van, mert 48-ban, amikor ugye leváltak Angliáról, és köztársaság, vagy legalábbis egy ilyen népi tulajdonba került az ország, akkor ők elhagyták az országot. A legnagyobb részük Ausztráliába, Kanadába ment, illetve az Egyesült Királyságba. Ez egy érdekes pedig, mert megérne egy misét mondjuk ezzel foglalkozni. És az őslakosság azok pedig a veddák, akik az itteni aboriginálok. Ugye, hát most már csak pár ezren vannak, és az ide beérkező szingalézek egyre inkább keverednek velük, hát most már csak ilyen érdekességként mutogatják őket, de hát ott is minden modern dolog megvan, a telefontól kezdve minden, de ez is egy egészen különleges, tehát ők azok, akik a népességet adják. És hát ugye, ahogy mondtam, a gyarmatosítások során azért főleg ugye férfiak érkeztek ide. Ja, és vannak még a mórok, uh-huh. Az arab kereskedők leszármazottai, akik többek között egyébként a guide-unk is az volt, tehát a neve arab volt, a vallása muszlim volt, az egész családja az volt, úgyhogy ilyenek is vannak nagyon elenyésző számban, de én több városban is láttam egyes negyedeket, ahol abszolút ők élnek, tehát ilyen kisebb negyedekben ruhá.

0: azért ott beszélik, tehát az angol az a hanyadik nyelvük nekik?
1: Hát ez alap, ugye? Alap,
0: igen.
1: Alap, de hát a tamil nyilván azt is beszélte, tehát a helyi nyelvjárásokat beszéli. Hát az angol az alap, tehát azt tanítják az iskolában. Természetesen ő mondjuk több európai nyelvet beszélt, mert a munkájához kötelező volt, vagy legalábbis hasznos.
0: Igen. No, visszatérve még egy picikét itt a lakosokra, hogy kik élnek. A veddákról ugye nem sikerült nekünk sajnos megnézni őket, pedig beszéltünk arról, hogy de jó lenne, hogyha el tudnának vinni, csak aztán ugye annyira sűrű volt a programunk, hogy nem tudtuk megnézni. Te már találkoztál egyébként?
1: Nem. Nagyon nagy bánatom, mert minden úton meg akarom őket látni, és mindig valamiért nem sikerül, és most is ott voltunk el a közelébe valahol, hogy hát nincsenek innen már messze, mondta a guide-unk, de valahogy nem fér bele a programba megint. Pedig szerintem ezt mindenképpen előbb-utóbb meg kell, hogy lépjük, mert ez annyira autentikus tényleg.
0: Mit tudunk
1: annyira
0: róluk egyébként a veddákról, hogy ők hogyan élnek, vagy attól függetlenül, hogy nem láttuk még, de hogy...
1: Hát most már gondolom beilleszkedtek a társadalomba, tehát ugye Sri Lanka alapvetően mezőgazdaság, amiből él ugye az export a kókusztól, az ananász, a gumi, a tea, a kávé, tehát alapvetően ez, amiből a mezőgazdaság, amiből él az ország, illetve a turizmus, illetve különböző szolgáltatások. Tehát gondolom, hogy ilyen IT-s cégeknek az irodái, helyi vevőszolgálat, stb. Ilyesmik. Úgyhogy hát ez nagyrészt mondjuk a főváros és környéke, Colombo és környéke, ami nem a főváros egyébként, csak a központ.
0: Igen.
1: Mert az adminisztratív központ, főváros az attól még egy pár kilométerre van. Hát gondolom, hogy beilleszkedtek ők is ebbe. Hát igen, mi más tehettek, szegények. Igen. Most már gondolom, hogy nem vadásznak.
0: Feltételezhető, igen. Meg gondolom, hogy nem tudom, a ruházat, vagy éppen a nem tudom, a különböző szokások, amiket megtartottak, valószínűleg abban lehet talán fellelni még az őslakosoknak tehát a kultúráját. Akár is, hogyha már említetted, akkor csak egy annyit még, hogy az ilyen finom ananászt sehol máshol nem ettem, mint Sri Lankán. Na most életörömzenét hozunk, legfrissebb híreket, és innen folytatjuk a beszélgetést.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. Sri Lanka a desztináció, amiről beszélgetünk. Azt is mondtam, hogy ennek nem tudom hány adást kellene szentelni, mert órákat lehetne beszélni a Sri Lankáról. Legjobb természetesen az, hogyha az ember odautazik és megnézi és megtapasztalja mindazt, amivel ott ez a rengeteg csoda szintén, és lehet, hogy ez most úgy hangzik, hogy én itten nem tudom, egy kicsit túlzok, de higgyék el, hogy nem. Tehát, hogy nem túlzás. Ugyanúgy a Maldív-szigeteken sem túlzás, és a Sri Lanka sem. Tehát rengeteg csoda van. Beszéltünk azt hiszem már a buddhizmusról is, ugye, hogy ott a lakosságnak a nagy százaléka buddhista?
2: Igen. Igen, a buddhista vallás az uralkodó, és a legnagyobb számban azok. Van némi keresztény lakosság, ez a nyugati partokon, tehát ahova beérkeztek a portugálok, nyilván ők hozták, próbálták ott erőltetni, de csak a partszakaszokon tudták többé-kevésbé meghonosítani, illetve hát ez a nyugati és a déli part, ahogy megyünk lefele, tehát ott is ugye a holland hagyományokat, ahogy látjuk, Galle például, ugye, ami egy erődváros, és a hollandok építették, tehát ezeken az európaiak által uralt területeken a kereszténység úgy valamennyire helyet kapott, de alapvetően buddhista vallásúak, igen, ahogy látunk mindenhol ezt a gyönyörű fehér sztúpákat, kisebb-nagyobb, én már el nem mondom hány típusú, mert ott hát mondta a gájdunk, hogy
1: volt, igen,
2: ilyen olyan, amolyan típusú sztúpák vannak.
1: 5 vagy 6, nem is tudom, nagyon igen. Sok félét mondott. És ami egyébként nagyon szép, és ezt a gájdunk is mondta, meg ott szerintem, hogy ez érzékelhető is volt, hogy nagyon jól megfér a nek egymás, mert katolikusok, buddhisták, szóval nem...
2: Igen.
1: Tehát egyik sarkon a Szűz Mária, másik sarkon vele szembe buddha szobor, teljesen tökéletes.
2: Hát ez egy ilyen, igen, egy ilyen helyszín, úgyhogy megvannak egymással jól, valóban.
1: Csodálatos egyébként, és ez a szellemiség, amit most itt mondtunk, hogy buddha szobor és Szűz Mária egymással szembe, az embereknek is a kisugárzásába benne van, tehát ez a fajta elfogadás, ez a fajta, még a hideg is ráz most, ahogy így ezt mondom, tényleg olyan, nyilván van szegénység is, ezt sem kell eltitkolni, hogy elég rendesen azért...
2: Hát azért szerintem nem vészes, tehát azért elég jól, hogy mondjam, megélnek azért az emberek, tehát a turizmus is ugye megint fellendülőben van. Volt 2022-ben egy gazdasági válság náluk, azt tudjuk, tehát benzint nem lehetett kapni, meg az égvilágon millió probléma volt. Kijöttek ebből, aki kint volt, biztos, hogy kimegy. Tehát aki, a vendégházak kis, tehát nem csak az óriás szállodák vannak itt, hanem vannak vendégházak, abból már megélnek azért. Tehát én nem mondanám azt a szegénységet, hogy mondjam, tehát nem egy ilyen harmadik országbeli szegénység szerintem, amiről beszélünk, azért ők nagyon-nagyon feljövőben vannak. Lehet, hogy én elfogult vagyok, én nekem nem tűnik olyan szegény országnak.
1: Uh-huh. Nem is úgy értem, hogy nem az a nagyon-nagyon, mondjuk hozzáteszem, hogy a Fülöp-szigeteken látunk sokkal szegényebb részeket, sokkal igen. Szegényebb sorba élő embereket, igen. Tehát hogy nem úgy kell ezt elképzelni, mondom a hallgatóknak, mint mondjuk aki volt már esetleg, vagy látott fotókat a Fülöp-szigeteken, ez annál jobb a helyzet szerintem is, de azért én csak azt mondom, hogy az semmiképpen, tehát hogy ne számítson arra a hallgató, hogy oda megy, és akkor a csili-vili, és minden gyönyörű, és minden tökéletes, egyébként minden gyönyörű, minden tökéletes, és az emberek is, tehát hogy őket ez egyáltalán nem zavarja az sem, hogyha esetleg nem tudom, szegényebb sorba élnek, vagy kisebb lakásba, vagy a kereset esetleg nem olyan, mint amit szeretnének, szóval nagyon én azt láttam, hogy boldogok az emberek, és
2: igen,
1: azt hiszem, hogy...
2: És nagyon kedvesek.
1: És nagyon-nagyon kedvesek, tényleg, és nem azért kedveskednek az emberrel, vagy a turistával, hogy nyilván olyan is akad, hogy most valamit eladni akarnak, hanem van olyan, amikor tényleg tiszta szívből teszik mindezt.
2: Hát és mindenki rád mosolyog, tehát nem tudom, hogy észrevettette is nyilván.
1: Abszolút, igen.
2: Hogy rád mosolyognak nők, férfiak, mindenki, tehát, hogy boldogok attól, hogy most ott van egy igen. Európai, és hogy micsoda különlegesség vagy, és kedvesek, igen. És nagyon jó köztük lenni.
1: Igen, helyi busszal utaztunk, ugye, és hát ott tényleg látványosság voltam, de most ugye fotókat nézve, nem, tehát tényleg látványosság voltam, mert hogy ülök közöttük, ugye, annyival magasabb vagyok eleve, tehát így kilógok, pedig nem vagyok egy magas nő, de mégis kilógok így a sorból, és hát a szőkehajam, hát nyilván azért helyi járatra nem annyira sűrűn szállnak fel szerintem turisták egyrészt, másrészt hát az, hogy 40 forint volt egy buszjegy, hát azon teljesen azt hittem, hogy nem jól hallok, mondom, biztos 400, nem, 40 átszámolva, és ugye a forint és a rupia, a srilankai rupia, ugye?
2: Igen.
1: Az szinte egy az egyben váltják.
2: Jók ezek a buszok egyébként, én is utaztam már régebben, amikor volt egy ilyen óriási esőzés, földcsuszamlás, sok száz ember halt meg, és nem vitt el a hivatásos sofőröm, azt mondta, hogy hát köszönni, akkor ennyi. De van, amelyik busz van, ahol át tud menni, próbálja meg, és akkor mentem én is ilyen félországon át helyi busszal. Nagyon jó élmény volt, tehát annyira hangulatos, komolyan mondom.
1: Jaj, hát tiszta színes, csillog-villog üvölt a zene, tehát hogy ez a tényleg olyan, mintha nem tudom, ami buliba mennél. Tényleg csodálatos. De muszáj megállnunk életöröm zene erejéig, és jövünk vissza, innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. A desztináció, amiről szó van, az Sri Lanka, és én nagyon úgy érzem, hogy nem lesz elég ez a mai nap sem, vagy a mai utazási rovat sem erre a műsorra, úgyhogy én már így előzetesen azt mondom, hogy ennek még fogunk szánni még egy adást, mert itt van még előttem vagy 20 kérdés, és nem tudom feltenni. Amiről mindenképpen szeretném, hogy beszéljünk, hogy ugye Sri Lanka történetében volt több nagy királyság is. A legfontosabbakról, ha esetleg beszélnék, és hogy milyen emlékeket hagytak maguk után.
2: Hát a királyságok az időszámításunk előtt 4-3 ezertől datálhatók. A legjelentősebb városok Anuradhapura, ahova sajnos nem jutottunk el, a legnagyobb sztyúpa ott van, egy hófehér sztyúpa, nagyon szerettem volna, nem voltunk tőle messze. Attól egy kicsit délebbre voltunk, Polonnaruván viszont, ami szintén egy ősi város, és én nem is gondoltam, hogy ez ekkora hatalmas területen fekszik, és ilyen meseszép épületekből áll. Ez is betöltötte a fővárosnak a szerepét, pont Anuradhapura után, tehát amikor annak a hatalma megszűnt, akkor Polonnaruva volt az ősi város, volt a főváros. Láttuk, hogy nagyon nagy területen terül el, szebbnél szebb épületek, csodaszépek, templomok, középületek, az égvilágon minden, és egy hatalmas tyúpa van ott is, ami olyan, mint egy űrbázis, komolyan mondom, az volt az érzésem.
1: Nem, abszolút meg egyetértek, hogy nekem nem ez jutott eszembe, de most, hogy így mondod, és így visszaidézem a képét, illetve a látványt, akkor abszolút megértem.
2: Tehát nem egyszerűen spirituális helyek ezek, hanem több. Pont erről beszéltünk a guide-dal, most lehet, hogy én kicsit túl gondolom a dolgokat, de hogy ezek az úgynevezett spirituális helyek azért ennél többek, de nem szeretnék ebbe az irányba elmenni, úgyhogy maradjunk annál, hogy nagyon szép spirituális helyek, és az egyik főváros volt ez is. Ugye jelenleg, hát Colombo inkább a gazdasági és pénzügyi központ, de maga az ország fővárosa attól egy kicsikét messzebb esik, és Colombo inkább ugye óriás kikötője van most is, hatalmas, most már modernizált, és hát gyakorlatilag inkább ez, azt mondanám, gazdasági központja az országnak, a legtöbb munkahelyét van, tehát ide mennek, ugye a főváros szerepét tölti be, úgymond, rengetegen ide mennek vidékről, illetve a környező, azt is láttuk, ugye picikét a közelbe, ahol még zöld, de már volt, hogy emeletes ház, ami nagyon fura volt, igen, mert alapvetően nem ez a jellemző náluk, tehát kis házak a pálmák alatt, ugye, ahol nem kell légkondicionáló, mert úgy van megépítve, hogy a bejáratnál faragott díszek vannak, ami is nincs, a tető van, csak ez a födém, tehát jár a levegő a házakban, és amíg nem írtották ki ugye a pálmákat a közeléből, semmiféle szükség nem volt a légkondicionálókra. Hmm.
1: Hát nem fog beleférni, hogy beszéljünk a teaültetvényekről, illetve az elefántokról, a rengeteg majomról, itt én oda is vissza voltam, ugye, hogy csak úgy random meglepetésként, mint itthon, hogy a macska átszalad előtted, vagy rengeteg macska van valahol, hát itt a majmok voltak össze-vissza, minden nagyon cukik, és azt is elmondom, nyilván, ha majmokról beszélünk, akkor nagyon sokan mondják, hogy ja, és nem loptak, és nem bántottak. Nyilván, hogyha az ember is megfelelően viselkedik, akkor semmit nem csináltak. Egész közelről tudtad őket csodálni, semmiféle ilyen problémánk nem volt, hogy bárkit megtámadott volna, vagy nem tudom, lopott volna bárkitől.
2: Meg amely, itt olyan fajtájú majmok vannak, ami nagyon picikék, tehát még a felnőttek is, a bébik azok meg egészen kicsik, tehát nem olyan, amitől félni kéne.
1: Akkor egy záró kérdés így a mai adásunkba, és akkor majd még egy műsort szentelünk az állatvilágra, mert ugye, ahogy említettem, az is tényleg csodálatos. Ugye itt beszéltünk arról, hogy milyen sokszínű történelmi öröksége van Sri Lankának, akkor összegezzük egy kicsit azt, hogy mennyire is őrzi ezt a történelmi örökséget Sri Lanka, illetve a mindennapokbannak különböző kultúrák hatása, azon túl, hogy nagyon jól megvannak egymással, ez hogyan érződik?
2: Hát mindenféleképpen megőrizte. Ha vesszük mondjuk a portugál örökséget, ők behozták a kereszténységet. Hát ez óhatatlanul, igen, ugye templomok, szertartások, emberek, akik ezt a vallást vallják. Ha nézzük a holland örökséget, ott a Dutch Canal, ugye, ott van Galle, az az erődváros lent a délnyugati részen, mindenféleképpen itt van a hollandok öröksége is, ugye a keveredések az embereknél, amiről beszéltünk, az úgynevezett burgerek. Az angoloknál, ha vesszük azt, hogy a vasútvonal, az a vasútvonal, ami egészen ellától elmegy Kolombóig, tehát azt az angolok építették, a nagyon híres kilenclyukú hidat is, amit mindenféle beton nélkül csak téglából építettek, mert nem volt akkor még, tehát a technikai csoda. Azt is megőrizték. Az angoloknak az öröksége, bár én ezzel vegyes érzelmeket táplálok, ugye a gumé és a tea ültetvények, ami most egyrészt látványosság, másrészt erről a leghíresebb mezőgazdasági terméke, és óriási bevételeket hoz az exportból a tea, de hát azért azt tudjuk, ugye, hogy ott több megyényi területeket tettek tönkre, az ősi növényzetet kiirtották azért, mert jó áru volt a tea, hogy azt el tudják ültetni. Tehát mindenféle abszolút haszonszerzési céllal tették, de ez most egy óriási látványosság, vendégek mennek oda, és egy óriási exportcikk, ami viszont komoly bevétel az országnak. Tehát vegyes dolgok ezek mindig, ahogy más országokban is, ugye India köszönheti az oktatási rendszertől kezdve, nem tudom én mit is. Tehát sok mindent köszönhetnek úgymond a hódító népeknek, ami most kifejezetten hasznos, tehát igen. Vagy látnivaló, vagy pénzt hoz, vagy a kultúra része, de hát azért én, hogy mondjam, tehát vegyesek az érzelmeim ezzel a hódítókkal kapcsolatban, de hát amiről beszéltünk, ezek ugye tények.
1: Hát igen, és azt is mondhatjuk, hogy még mindig valamilyen szinten azért hasznot tudnak húzni ebből a csodálatos desztinációból, Sri Lankából.
2: Ezt így van.
1: Zárásként, illetve csak a mai napra zárásként, jövő héten még folytatni fogjuk mindaz, ami kimaradt az eddigi beszélgetéseinkből Sri Lankával kapcsolatosan, azt még majd következő adásban fogjuk folytatni, illetve a YouTube-on ugyanígy megtalálnak a Sri Lankáról is egy videót, ahol képekben és interjúkkal fűszerezve nézhetik meg ezt a csodálatos desztinációt. Köszönöm szépen neked, Szilvia, beszélgetést.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna morzsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a kánikula, elszórtan záporokkal. Megkezdődött a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Réka vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megkezdődött a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhely színét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését, így a döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideglenesen Denis Smihál első miniszterelnök helyettes látja el. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri Krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg.
1: Időjárás.
2: Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
1: Manna Hits. Manna Hits.

0: helyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: G'day to you, it's Joel and Luke here with For King and Country, and here is the story behind our song Love Me Like I Am.
2: One of the great statements of God.
3: Mielőtt Istennel találkozunk, ki vagyunk szolgáltatva a bűneinknek, és így van ez az egész világon mindenkivel. Nem számít, hogy nő vagy-e vagy férfi, felnőtt vagy gyerek, idős vagy fiatal. Nem számít, hogy mennyire gondolod te magadat jó embernek. Az sem számít, hogy mit gondolnak rólad a többiek, hogy te mennyire vagy jó ember. Mert amíg nem ismered Istent, addig bűnben vagy. De eljön egy bizonyos pont az életedben, amikor Isten bekopogtat hozzád, és ha engeded, akkor találkozik veled. És hidd el, hogy ott is, abban a pillanatban, előtte is és utána is úgy szeret majd téged, ahogyan vagy.

0: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Chris Cleveland with Stars Go Dim. And this is the story behind my new song, Yes He Does.
2: Yes He Does.
1: This song is just a reminder to know.
3: Ez a dal arra hívja fel a figyelmedet, hogy Isten nem egy távoli lény, hanem egy valóságos személy, aki közel van hozzád, aki veled van. Könnyű ezt szem elől téveszteni, különösen az élet káoszában. De nem számít, mi történik körülötted, mi történik veled, Isten szeretete még nem ért a végéhez. Bármi van is most az életedben, tudd, hogy Isten aktívan részt vesz benne, és törődik veled. Ő mindig hűséges.
1: So whenever you wonder if God's really a God who's active in your life, or if he even cares about you at all, his faithfulness always lets you know.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Kriszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Valahányszor Isten nehéz dolgot kér tőled, ő nem szerencsétlen helyzetbe akart hozni, hanem el akar juttatni arra a pontra, amikor ő sokkal többet megtehet az életedben, mint amit te valaha is elképzeltél. Ma a kegyelmes és megbocsájtó lelkületről szeretnék nektek beszélni. Nemrég írtam egy könyvet, melynek az a címe, hogy tégy magadnak szívességet és bocsáss meg. Miközben a könyvet írtam, megint feljött és megerősödött a szívemben, hogy milyen nagyon fontos, hogy ne legyünk mérges keresztények. A mérges és a keresztény ellentétes kifejezések. Tudtad te ezt? Nemrég kikerestem a szeretet szót a görög szótárban. Szeretem gyakran tanulmányozni a szeretetet, mert ez segít nekem, hogy abban az irányba haladjak, és tudom, hogy ez az Isten akarata. Tehát újra kikerestem a szeretet szót, csak hogy felfrissítsem ezt magamban. És az egyik dolog, ami ott állt, az az volt, hogy a szeretet a kereszténység központi témája. Nos, a keserűség, nehezszelés, a megbocsátatlanság az nem szeretet. A harag az nem szeretet. Szóval, ha a szeretet a kereszténység központi témája, akkor hogy gondolhatnánk, hogy helyén való, ha mérges keresztények vagyunk? És tudjátok, csak mert elmegyünk gyülekezetbe, mosolygunk, amikor belépünk az ajtón, az még nem jelenti azt, hogy nincs gondunk a haraggal. Néhányatoknak tényleg nincsen. De sokan mérgesek voltatok, ahogy ide beléptetek. Lehet, hogy épp olyas valakivel jöttél, akire mérges vagy. Lehet, hogy azóta lettél mérges, hogy beléptél az épületbe. Nem azt a széket kaptad, amelyiket szeretted volna. Nem azt a dalt énekelték, amit vártál. Zavarnak a fények. Vagy tudjátok, időnként a legviccesebb dolgokon is fel tudjuk mérgesíteni magunkat. Most szeretném, ha ide figyelnétek rám, mert ez nagyon fontos. A legtöbb terület, amit a sátán megszerez egy hívő életében, azt a megbocsátatlanság nyitott ajtaján keresztül szerzi meg. A legtöbb terület, amit a sátán megszerez egy hívő életében, azt a megbocsájtatlanság nyitott ajtaján keresztül szerzi meg. Nézzük meg a két igét, 2 Korintus 2, 10-11. És ezeket természetesen kivetítjük nektek. Amint talán tudjátok, én egy magyarázó Bibliából tanítok. Akinek pedig ti megbocsájtok, ez Pál apostol írja, annak én is megbocsájtok. Mert amit én megbocsájtottam, ha volt mit megbocsájtanom, az ti értetek volt Krisztus a Mesiás színe előtt és az ő jóváhagyásával. Nos, most mindjárt elmondja, hogy miért olyan kész a megbocsájtásra, és miért szeretné, hogy ők is azok legyenek. Hogy rá ne szedjen, és ki ne használjon minket a sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Lehetséges, feltételezhető, hogy néhányatoknak problémái vannak az életben, és az ellenség valamilyen módon betette a lábát az életetekbe. Lehet, hogy imádkoztál, és kérted Istent, hogy vegye el a problémát, de közben nem voltál hajlandó megbocsájtani valakinek, aki megbántott téged. Nem kaphatsz választ az imáidra, ha nem bocsájtasz meg. Nos, Jules, nem tudod, hogy mit érzek. Tudod, nem akarok goromba lenni, de kimondom, amit gondolok. Engem nem is igazán érdekel, hogy mit érzel. Hogy nem érdekel, azt nem úgy értem, hogy nem érdekel, hanem úgy, hogy túl kell lépnünk azon, amit érzünk. Azt kívánom, bár csak mindig jól érezhetnénk magunkat, de az az igazság, hogy ez nem lesz mindig így. Egy ige, amit kicsit később felolvasok majd, az a Kolossi levélben van, és azt mondja, hogy öltsük fel az irgalmasságot. Öltsünk fel irgalmat. És tudod, hogy tudatosan választhatod, hogy irgalmas légy. Nos, az irgalom nem igazságos. Semmi igazságos sincs az irgalomban, mert amikor irgalmas vagy, akkor olyasmit adsz valakinek, amit ő nem érdemel meg. Eldöntöd, hogy elengedsz valamit. Míg, ha törvénykező akarnál lenni a dologgal kapcsolatban, akkor azt mondhatnád, nos, nem hagyom, hogy csak úgy megúszd ezt, mert amit tettél, az helytelen volt. De a Biblia azt mondja, hogy öltsük fel az irgalmat, és mindenek felett öltsük fel a szeretetet. Az én életemben az egyik legnagyszerűbb dolog az volt az elmúlt 10-15 évben, hogy megtanultam céltudatosan helyesen cselekedni, nem pedig a kedvemet követni. És valójában megtanultam, hogy a helyes dolgot kell tennem akkor is, amikor nem érzek hozzá kedvet, és olyankor szellemileg növekszem. Amikor azért cselekszem helyesen, mert kedvem van hozzá, és könnyű, akkor az nem jelent erőfeszítést, és ilyenkor olyat teszek, amiben egyszer már érettségre jutottam azzal, hogy régen valamikor bár nehéz volt, de a helyes dolgot tettem. Szóval nem hiszem, hogy mindig egyszerű lesz a helyes dolgot tenni. De emlékezzünk rá, amikor a helyes dolgot tesszük, és az nehéz, akkor az a jó, hogy közben elmondhatjuk, növekszem. Növekszem szellemileg azáltal, hogy a helyes dolgot teszem. Ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Efézus 4.26. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. Szeretem ezt, mert lehetsz mérges úgy, hogy nem vétkezel. A harag önmagában nem feltétlenül bűn, hanem egy érzés, amit Isten helyezett belénk, hogy tudassa velünk, amikor rosszul bánnak velünk. Tehát a harag nem feltétlenül bűn, hanem ahogy kezeljük azt, attól válik bűnné. Soha ne engedjétek, hogy a haragotok, a bosszankodásotok, a dühötök vagy a felháborodásotok megmaradjon napnyugtáig. Wow! Azon tűnődöm, vajon hányan vannak itt ma, akik dicsőítik Istent és imádkoznak, hogy töltse be a szükségeiket, de tegnap este mérgesen feküdtek le. Vagy lehet, hogy otthon vagy, jót veszekedtél a házastársaddal, és mérgesen feküdtél le annak ellenére, hogy a Szent Szellem dolgozik benned. És jól tudod, hogy meg kellene aláznod magadat, oda kellene menned a párodhoz, és helyrehozni a dolgokat, még ha nem is te vagy a hibás. Mert ez nehéz dolog, igaz? Nos, nem az én hibám, neki kellene idejönni. Amikor Isten azt mondja, hogy bocsássuk meg valakinek, akkor nem csak valami nehéz feladatot akar adni nekünk, hogy ő hátradőlve nézze az erőlködésünket. Minden! Most figyeljetek rám! Ha semmi másért nem jöttetek ide ma, akkor ez már önmagában megéri, hogy itt voltatok. Minden, amit Isten kért tőletek, az olyan dolog, amit ha megtesztek, az a javatokra válik hosszú távon. Minden! Minden! Minden nehéz dolog, amit Isten kért tőletek, most is, ha van valami, amit ő kért tőle, hogy add fel azt, vagy kéri, hogy tegyél valamit, amit nem akarsz megtenni, vagy kéri, hogy maradj ott valahol, ahonnan szeretnél elfutni, vagy tarts ki amellett, akit szeretnél otthagyni. Valahányszor Isten nehéz dolgot kér tőled, ő nem csak azért csinálja, hogy szerencsétlen helyzetbe hozzon, hanem el akar juttatni arra a pontra, amikor ő sokkal többet megtehet az életedben, mint amit te valaha is elképzeltél. És azért imádkozom, hogy Isten használja ma a számat arra, hogy valaki megértse, hogy túl kell lépnie a harag érzésén, a keserűség érzésén, vagy azon az érzésen, hogy nem akar beszélni valakivel, aki megbántotta. Meg kell tenned a nagyobb dolgokat, és Isten szerinti módon kell tenned. Mert ha ki tudod iktatni az életedből az összes viszálykodást, keserűséget, neheztelést és haragot, akkor egészen elképedsz majd, hogy Isten mit tud majd tenni, érted? Vajon hány ember vár egy csodára, de nem hajlandó elengedni valamit? Megdöbbennétek, ha tudnátok, hányan ülnek itt. Csodálatos Lakewoodi emberek, vagy a környező helyekről jött emberek. Éneklitek a dalokat, még halacskás lökhárító matricátok is van. Keresztény ékszereitek is vannak. Elhoztátok a Bibliátokat, ami talán 26 fordítást is tartalmaz, nem tudom. Megveszitek majd a CD-t. De mérgesek vagytok valakire. Nem gondoljátok, hogy bárkinek is haragudnia kellene másokra, de nektek megvan a jó okotok. Mert végtére is mi nem érthetjük, hogy mi történt veletek. Nos, tudod, amikor Jézust keresztre feszítették, ő azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit tesznek. Amikor Pált megkövezték, azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. És ha elkezditek megérteni, hogy mit készülök megosztani veletek, akkor az megváltoztathatja az életeteket. Olyan dolog ez, amiről Isten tavaly beszélt hozzám jó néhányszor, és egészen elámultam tőle. Azt mondta Joyce, amikor valaki megbánt téged, sokkal inkább azon kellene aggódnod, hogy mit okoz ezzel az illető önmagának, mint hogy mit okoz neked. Mert tudjátok, Isten nem kezeli valami kedvesen, amikor a gyermekeit bántják. Vannak itt anyukák és apukák? Hogy reagáltok, amikor valaki bántja az egyik gyereketeket? Én bizony olyan leszek, szinte mindent elnézek, de ha az egyik gyerekemet bántod, akkor aznap nehezemre esik majd kereszténynek lenni. Amen. És Isten sem szereti, amikor az emberek igazságtalanok és gorombák a gyermekeivel. Amikor megítélik és kritizálják őket, és istentelenül viselkednek velük. És én hiszem, hogy meg kell tanulnunk, hogy azért mondja a Biblia, hogy imádkozz az ellenségeidért. Imádkoznunk kell az ellenségeinkért, mert amit velünk tesznek, azzal nem sokat érnek el, ha mi nem engedjük meg nekik. Ők azok, akiknek segítségre van szükségük. Ne engedd, hogy a nap lemenjen a haragoddal. Nos, ekkor mondod majd, hogy nem tehetek arról, hogyan érzek. Nem tehetek róla. Mi most nem az érzésekről beszélünk, hanem a döntésről, amit meghozunk. Tudjátok, rájöttem, hogy ha mérges leszek Dévre, akkor mehetek és beszélhetek vele akkor is, ha kedvem van, meg akkor is, ha nem. És tudjátok, amikor mérgesek vagyunk valakire, az első dolgunk az, hogy ki akarjuk zárni őket az életünkből. Felhúzzuk a falakat. Én régen, tudjátok, inkább kimentem az első ajtón, körbe mentem, és bementem a hátsó ajtón, csak hogy ne kelljen keresztül mennem azon a szobán, ahol Dave volt. Na gyerünk, ért engem ma valaki? De rájöttem, hogy azt is választhatom, hogy bemegyek a szobába, és azt mondom, na tetszik a foci meccs? Hozhatok neked valamit inni? Szeretlek, megyek aludni. Gyorsan. Hányan hiszitek, hogy a harag nagy probléma a keresztényeknek? Nos, tudjátok mit? Kezdenünk kell ezzel valamit. Mindannyiunknak személyesen felelősséget kell vállalnunk, és azt mondani, nem fogok mérgesen élni. Nos, nem mindig tudsz változtatni az érzéseiden, de a tetteiden igen, hiszen szabad választásod van. És ha elég sokáig tesszük a helyes dolgot, akkor később az érzéseink is felzárkoznak majd. Újra elmondom ezt. És ha elég sokáig tesszük a helyes dolgot, akkor később az érzéseink is felzárkoznak. Amikor imádkozol az ellenségeidért, akkor az történik, hogy nagyon nehéz mérgesnek maradni valakire, amikor imádkozol érte. Szóval kezdheted ezzel, hogy imádkozol azért, aki bántott téged. Imádkozz érte. Egy másik dolog, amit tehetsz, amikor mérges vagy, hogy elkezded tanulmányozni ezt a témát az igében. Tudod, ha fáj a fejem, akkor nem raktapaszt teszek rá. És amikor mérges vagy valakire, akkor nem a bővölködésről kell hallanod. Az igére van szükséged, és tanulmányoznod kell a haragot, keserűséget és neheztelést, a megbocsátatlanságot, és addig kell tanulmányoznod, amíg az ige keresztül nem tör, és szabaddá nem tesz a kötelékektől. A bővölködés meg majd ezt követi. Keressük az Isten királyságát, és az ő igazságát, a létezés és cselekvés helyes módját, és minden egyéb megadatik majd nektek. Keresd a királyságot. Igyekezz úgy tenni dolgokat, ahogy Isten várja tőled, és Isten majd hozzáadja az áldásait. Nem kell hajtanod az áldásokat, hadd üldözzenek ők téged. A Filippi 2-t. A Filippi 2-t azt mondja, hogy legyen ugyanolyan a hozzáállásunk, mint Jézusé volt. És azzal folytatja, hogy ő hogyan alázta meg magát. Tudjátok, az alázat szerintem a leggyönyörűbb hozzáállás, amit kifejleszthetünk, és talán a legnehezebb is. De szerintem az igazi alázat talán a leggyönyörűbb vonás és hozzáállás, amire Jézus meg akar tanítani minket. És én úgy hiszem, hogy lehetetlen irgalmasnak lenni. alázat nélkül. Nem olyan régen, sajnos, olyan mérges lettem, amilyen már régóta nem voltam. Sőt, meg is döbbentem, hogy mennyire mérges lettem. Egy rokonra, nem Dave volt, hála Istennek. Dave és én már olyan régóta házasok vagyunk, hogy már nem is foglalkozunk azzal, hogy mérgesek legyünk. 44 éve lesz januárban, szóval minek harcoljunk? De mérges lettem valakire, nem mesélem el az összes részletet. Elejétől végéig elmeséltem a történetet a legújabb könyvemben. De a lényeg, hogy úgy éreztem, az illető túlzott nyomást helyezett rám, amikor arra egyáltalán nem volt szükségem. És csak megkértem, hogy tegyem meg egy egyszerű kis dolgot, de ő hatalmas problémát csinált ebből, én meg egyszerűen csak felrobbantam, amit nem szoktam. És jól megmondtam neki a magamét. És mindenkinek elmondtam, hogy mit tett. Elmondtam Dave-nek. Felhívtam a gyerekeimet, és nekik is elmondtam. Amit soha nem szabad. Erről majd még beszélünk, mert a szeretet mindent elfedez. A szeretet nem leplez le, hanem elfedez. A szeretet igyekszik megvédeni mások kapcsolatát. Nem próbálja tönkretenni. De olyan mérges voltam, hogy nem csak én nem akartam kedvelni, azt akartam, más se kedvelje őt. Hát nem idegesítő, amikor mérges vagy valakire, aki megbántott, és együtt vagy egy közös ismerősötökkel, aki arról beszél, hogy az az illető milyen kedves. Nem mondanád legszívesebben? Na, hadd meséljek egymást. Na mindegy, szóval határozott voltam, és úgy éreztem, jogosan haragszom. Aztán eltelt 3 nap, és csak vártam, hogy felhívjon és bocsánatot kérjen. Semmi. Egyik reggel imádkoztam. És tudod, nehéz úgy imádkozni, hogy engedetlen vagy Isten iránt. Mert amikor imádkozol, ő valószínűleg mond majd neked valamit, amit nem akarsz hallani. Szóval egyik reggel imádkoztam, és azt hiszem, már elég idő eltelt, hogy Isten végre hozzám tudott férni egy kicsit, és elkezdte a szívemre helyezni, hogy szeretné, ha felhívnám őt, és bocsánatot kérnék. Én meg hát úgy voltam vele, hogy ó, Istenem, nem, kérlek, most ne. Kérlek, most ne! Ezúttal rávennél valaki mást, hogy a helyes dolgot megtegye? Ez a nő is keresztény. Egy kicsit vártam még, mert biztos voltam benne, hogy az illető azt mondja majd, hogy nos, igen, megbántottál, és igen, nem kellett volna így tenned, igen. Szóval csak azt mondtam, jól van Istenem, megteszem, mert szeretlek téged, és engedelmes is akarok lenni. De kérlek, rávennéd őt arra, hogy csak annyit mondjon, én is hibáztam. Arra gondoltam, nos, talán meg tudom tenni, ha nem nekem kell felvállalnom a teljes felelősséget. Szóval felhívtam abban reménykedve, hogy nem veszi fel a telefont, mert sokszor nem szokta. Persze otthon volt aznap, azért, hogy velem beszéljen. És tudjátok, csak azt mondtam, figyelj, szeretném elmondani, hogy sajnálom, amiért valamelyik nap felhúztam magamat. És szinte azonnal azt felelte. Tudod mit? Ne is törődj vele. Majd hozzátette, én sem viselkedtem helyesen, és olyan simán ment az egész. Azt éreztem, húh! És lement rólam a nyomás. Már tudtam imádkozni. És mivel a könyvemen dolgoztam, ez sokat segített. De nem lettem volna képes erre, ha nem lettem volna hajlandó megalázni magamat, és engedni, hogy ő azt gondolja, hogy... Én nem gondoltam, hogy neki volt igaza. De arra is rájöttem, hogy bár amit ő tett, az rossz volt, de az, ahogyan én reagáltam, az legalább annyira rossz volt. Látjátok, még ha valaki rosszat is tesz velünk, de ha mi szétfröcsköljük a haragunkat, az legalább olyan rossz.
0: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Marda kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszer támogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhelyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, a 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat.
1: Időjárás.
2: Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres. A mai nap július 14-e van. 177 éve a Kishegyesi csatában a magyar haderő szétverte Jelasics horvát bán császári seregét. Ez volt a szabadságharc utolsó győzelmes csatája. A Bácskában Kishegyes, Feketehegy, ma Bácska, Feketehegy és Szekhegy között volt a csata. A magyar sereget Vetter Antal és Gajon Richárd vezette. Az 1848-as szabadságharc első győztes csatáját szintén Jelasics bán ellen vívta a magyar sereg 1848. szeptember 29-én. Pákoznál. 101 éve született Molnár Péter Ybl Miklós díjas építész, aki az Országos Mentőszolgálat központi épületét tervezte. Emlékére alapították 2004-ben a Molnár Péter díjat. 96 éve született Rimanóczi Ivon Jászai Mari díjas jelmeztervező, apja Rimanóczi Gyula az avantgárd építészet kiemelkedő alkotója volt, anyja francia származású, mindkét testvére, ifjabb Rimanóczi Gyula és Rimanóczi Jenő építészként dolgozott, számos színmű, opera és film jelmezterveit készítette. 88 éve született Tommy Víg, magyar-amerikai jazzdobos, vibrafonos, zeneszerző, producer, zenei rendező, karmester a mai napon, eredeti nevén Víg Tamás. 10 évig volt az Amerikai Zeneszerzők és Hangszerelők Szövetségének alelnöke. Rendszeresen dolgozott Los Angeles hang- és filmstúdióiban, beleértve a Warner Brothers, a Fox, a Universal, a CBS, Columbia, ABC, Disney, MGM, Paramount stúdiókat, ahol mintegy 1400 felvételen működött közre. 2001. április 7-én a Los Angeles Jazz Society nekiítélte a vibrafonosok Oscar-díjának megfelelő díját. 412 éve hunyt el Lelisi Szent Kamil, itáliai katolikus pap és rendalapító, az ápolónők és ápolók védőszentje. Szent Kamil forradalmasította a betegápolást, friss levegőt, megfelelő étrendet írt fel számos betegének, a fertőző betegeket elkülönítette az egészséges emberektől, lelki vigaszt nyújtott a haldoklóknak, a rendbelieket a jó halál testvéreinek vagy agonistereknek hívják. 200 éve született Vasvári Pál, író, történész, politikus a mai napon. Vasvári halálát szinte mindenhol 1849. július 6-ra teszik, ám a Fontenelli csatát, amiben életét vesztette, viszont mindenhol 1849. július 13-ára. Tisza bűdön született Fejér Pál néven. Nagyon tehetséges író volt, fiatalkora ellenére legalább fél tucat újság megjelenítette a cikkeit. Saját magáltal verbúvált szabad csapatait a gyulai havasokban törbe csalták. A román csapatok ellen vereséget szenvedtek, honvédőrnagyként katonáival együtt halt hősi halált. Testét sosem találták meg. 23 éve hunyt el Janikovszki Éva, Kossuth és József Attila díjas író, aki elsősorban a gyerekeknek írt. 30 könyv került ki a kezei közül, melyek 35 nyelve jelentek meg. 1978-tól, azaz a megalakulás évétől 1995-ig elnöke volt az IBI Magyar Bizottságának, ez a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa. Elnökségi tagja volt az UNICEF Magyar Bizottságának, 91-től elnöke a hátrányos helyzetű gyerekek tovább tanulása biztosításáért tevékenykedő Staféta Alapítvány kuratórium. Elnöke volt még a Magyar Írószövetség gyermekirodalmi szakosztályának. 78 éves korában hunyt el. Nem sokkal halála előtt a Kossuthi átvételekor azt mondta, a gyerekeknek azt kívánja, hogy békében és boldog világban nőjenek fel. 15 éve, 97 éves korában hunyt el Hídvégi Valéria színésznő, aki mindössze 8 éves pályafutása alatt közel 150 filmben szerepelt, a második világháború után Londonban élt. 10 éve hunyt el Eszterházi Péter, Kossuth díjas és József Attila díjas író, publicista, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Nagyapja gróf Eszterházi Móricz, 1917-ben Magyarország miniszterelnöke, apja gróf Eszterházi Mátyás volt, a magyar posztmodern irodalom egyik legjelentősebb alakjaként értékelik. Intertextualitás, idézetek, töredékesség, valamint mozaikszerűség jellemző műveire. 6 éve hunyt el Gyekiszki András szociológus jogász a mai napon, a Bibó István szakkollégium tagja volt, a Fidesz alapítóival egy időben. Különösen jó viszonyt fűzte a szintén pápai Kövér Lászlóhoz. 1988 és 90 között a szakkollégium igazgatója volt.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. Például arról, hogy a budai Külkerpark nevű strand idén először nem nyitotta meg kapuit, mivel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő még nem döntött a terület hasznosításáról. Az állami tulajdonban lévő MNV márciusban vette át a strandot korábbi üzemeltetőitől, de a hasznosítási koncepció kidolgozása még folyamatban van, így a rövid távú működtetésről sem született döntés. A strand bezárása különösen érzékenyen érinti a fővárosiakat, hiszen idén több jelentős budapesti fürdő, a Gellért, a Király és a Rác is zárva tart, miközben a Verencei tó kiszáradása tovább szűkíti a nyári kikapcsolódási lehetőségeket. Az NMV szerint a terület hasznosítási koncepciójának kidolgozása még folyamatban van, és sem a hosszú, sem a rövid hasznosításról nem született döntés, tájékoztatták a Telexet. A pénzügyminisztérium, amely az MNV tulajdonosi jogait gyakorolja, szintén nem adott választ arra a kérdésre, hogy tervezik-e a strand ideiglenes újranyitását, különösen a három nagy budai fürdő párhuzamos zárvatartása idején. A Külkerpark a Budakeszi útról nyíló, a 2. és 12. kerület határán fekvő, rendkívül értékes területen található. Az elmúlt években a környéken több közintézmény területét értékesítették, és ezek helyén luxus lakóparkok épültek, ami miatt sokan attól tartanak, hogy a Külkerpark is hasonló sorsra juthat. Július 25-én ismét megnyitja kapuit a Dunapark kávéház, Újlipótváros egyik legismertebb találkozóhelye. A csaknem 9 évtizedes múltra visszatekintő vendéglátóhely megújult enteriőrrel, egész nap elérhető étlappal, klasszikus magyar fogásokkal és közel-kelet ihletésű ételekkel tér vissza. A találkozó pont a kávéház több generáció számára jelentett állandó helyet. A mostani átalakítás azért nem teljes újrakezdésként, hanem tudatos újrahangolásként készült el. A belső építészeti koncepció az eredeti art déco és modernista stílus jegyeket követi. A geometrikus formák, a márvány és fémhatású felületek, valamint az aranyszínű részletek mellett melegebb anyagok, bársonyos ülőbútorok és növények teszik barátságosabbá a teret. A belső építészeti munkát a WAFT, illetve Hergenröder Ildikó jegyzi. Júniusban országosan tovább csökkent az ingatlanok iránti kereslet, különösen Budapesten. Három területen nőtt csak az érdeklődés. A fiatal párok és az első lakásukat keresők nagyobb választékból válogathatnak. 2026 júniusában országosan 5%-kal csökkent az ingatlanpiaci kereslet májushoz képest, míg az előző év havi átlagához viszonyítva 24%-os volt a visszaesés. Budapesten különösen jelentős 44%-os csökkenést mértek, miközben három megyében nőtt az érdeklődés. A családi házak iránt továbbra is nagyobb a kereslet, a panellakások és téglalakások piacán viszont jelentősen bővült a kínálat. Júniusban országos szinten tovább mérséklődött a zenga.hu ingatlan hirdetési portál adatai szerint májushoz képest az ingatlanpiaci kereslet egészen pontosan 5%-kal, az előző évi havi átlaghoz viszonyítva pedig 24%-kal. A fővárosi piac különösen látványosan lassult. Bár az árak lényegében stagnálnak, a vásárlók továbbra is kivárnak. Budapesten 44%-kal esett vissza a kereslet. A zenga.hu elemzési vezetője Futó Péter szerint a változás hátterében az áll, hogy a korábban aktív befektetők egy része más lehetőségeket keres, miközben a saját célra vásárlók is óvatosabbá váltak. Három területen viszont nőtt az érdeklődés. A megfizethető vidéki térségekben élénkülés figyelhető meg. Nógrád megyében 20%-kal több érdeklődést mértek júniusban, mint tavaly ilyenkor, míg Vas és Zala megyében is pozitív változást tapasztaltak. A szakértők szerint ennek egyik fő oka az árkülönbség. Még Budapesten 50 millió forintból jellemzően csak kisebb garzon lakás vásárolható, addig több vidéki térségben ugyanaz az összeg akár egy kisebb családi házra vagy háromszobás lakásra is elegendő lehet. Különleges látnivaló várja a Forma 1 és a Lego rajongóit Budapesten. Megérkezett Magyarországra az az életnagyságú Lego versenyautó, amely a 2025-ös Miami Nagy Díj emlékezetes pilóta parádéján is szerepelt. A kizárólag kockákból épített modell egy hónapon át augusztus 10-ig tekinthető meg az alza.hu budapesti bemutató termében. Az életnagyságú Ferrari közel 400 ezer elemből készült, tömege pedig megközelíti az 1500 kg-ot. A modell minden részletében az eredeti Forma 1-es Ferrari idézi, a szponzori matricáktól kezdve egészen a valódi Pirelli gumiabroncsokig. A Ferrari mellett a Forma 1 másik 9 csapatának autója is elkészült Lego kivitelben. A modelleket a Lego csoport csehországi Kladnoi gyárában építették meg egy 26 fős csapat közreműködésével, amelyben tervezők, mérnökök és tapasztalt építők dolgoztak együtt. A 10 versenyautó megalkotása összesen 22 ezer munkaórát igényelt, ami több mint 2,5 évnyi munkának felel meg. A nagy közönség először a 2025-ös fotós Miami nagy díj látványos pilóta parádián láthatta ezeket az autókat, akkor mind a 10 Form 1-es csapat versenyzői saját, teljes egészében Lego kockákból épített autójuk volánja mögé ültek. A modelleket elektromos motor hajtotta, így akár 20 km/h sebességre is képesek voltak. A Ferrari autója most egy hónapig Budapesten lesz látható, ahol a kiállítás mellett több kísérőprogrammal is készülnek a szervezők. A látogatók fotózkodhatnak a különleges modellel, építésekben vehetnek részt, emellett egyedi ajánlatok és nyereményjátékok is várják az érdeklődőket. A fővárosi vízművek szerint a Duna alacsony vízállása nem veszélyezteti Budapest ivóvízellátását, bár egyre gyakoribbak a szélsőséges helyzetek. A fővárosi vízművek Facebook bejegyzésében közölte, hogy bár a Duna budapesti szakaszán tartósan alacsony vízállás várható, ez nem veszélyezteti az ivóvizet. Az előrejelzések szerint a folyóvíz szintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapestnél. A cég szerint ez a helyzet egy hosszabb távú folyamat része. Az elmúlt körülbelül 2 évtized éghajlati változásai miatt erősödnek az időjárási szélsőségek, legyen szó árvizekről vagy aszályos időszakokról. A tavalyi adatok is ezt a tendenciát mutatják, amikor a folyó vízállása 111 napon át 120 cm, 27 napon keresztül pedig még 100 cm alatt is maradt. A Duna vízszintje miatt egyre ritkábban mozog a megszokott tartományban, így az ivóvízszolgáltatásnak egyre gyakrabban kell alkalmazkodnia szélsőséges üzemeltetési feltételekhez. A tartósan alacsony vízállás elsősorban üzemeltetési kihívást jelent, mivel ilyenkor kevesebb víz jut a parti szűrésű kutakba, ami megnöveli azok igénybevételét. A vízmű szerint ez a terhelés a jelenlegi helyzetben nem kritikus mértékű, mivel a rendszer jelentős kapacitás tartalékokkal rendelkezik, a terhelés pedig a vízbázisok között minél egyenletesebben osztják el, hogy a szolgáltatási területen élők folyamatosan elegendő ivóvízhez jussanak. A vízmű szerint az ellátás biztonság mellett a víz minősége is garantált. A mérési adatok szerint alacsony vízállás idején sem a Duna, sem a hálózatba juttatott ivóvíz minősége nem romlik, és továbbra is megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok környezetében lévő esetleges szennyező forrásokat egy kiterjedt figyelőkútrendszerrel folyamatosan ellenőrzik, indokolt esetben pedig sűrítik a mintavételeket is, hogy a legkisebb környezeti változásokat is időben észleljék. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. július 14-e van kedd, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Tűzijátékmentes augusztus 20-ai állami ünnepséget szorgalmaz a főpolgármester, 7 évre biztosította a Csepeli strandfürdő működése, látványosan apad a Duna Budapest térségében. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Tűzijátékmentes augusztus 20-ai állami ünnepséget szorgalmaz Karácsony Gergely. A főpolgármester a közösségi oldalán azt írta, hogy pozitív lépésnek tartja, hogy a kormány változtatni kíván az állami ünnepségek korábbi, szerinte pazarló gyakorlatán. Karácsony Gergely szerint ugyanakkor méltó és látványos nemzeti ünnepet a tűzijáték nélkül is lehet rendezni. Úgy véli, hogy a pirotechnikai bemutató jelentős levegő- és zajszennyezéssel jár, miközben az erre fordított közpénzt hasznosabb célokra is fel lehetne használni. A főpolgármester szerint érdemes lenne olyan ünnepi programokat előtérbe helyezni, amelyek kevésbé terhelik a környezetet, ugyanakkor méltó módon emlékeznek meg az államalapítás ünnepéről. 7 évre meghosszabbították a Csepeli strandfürdő üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződést, így a létesítményt továbbra is a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft., vagyis a Csepeli Önkormányzat cége működtetheti. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT által kiírt pályázat eredménye szerint az új megállapodás 2033. június végéig szól, és további 3 évvel is meghosszabbítható. A strandfürdőt 2016 óta ugyanaz az üzemeltető működteti. A korábbi szerződés tavaly év végén járt le, ezért az elmúlt hónapokban ideiglenes megállapodás biztosította a fürdő zavartalan működését. A most lezárult pályázatnak köszönhetően hosszú távra rendeződött a létesítmény jövője. Az új szerződés értelmében az üzemeltető évente 42 millió forint koncessziós díjat fizet, emellett a felhasznált hideg és termálvíz után köbméterenként 90 forintos vízdíjat.

0: helyett is fizet. A pályázatra két ajánlat érkezett, de a másik jelentkező pályázatát érvénytelennek nyilvánították, így a jelenlegi üzemeltető folytathatja a munkát. A csepeli strandfürdő egész évben várja a vendégeket, az úszó és termálmedence, valamint a szauna mellett a nyári szezonban élménymedence és gyermekmedence is működik. A hosszú távú szerződés biztosítja, hogy a strand a következő években is megszokott szolgáltatásaival fogadhassa a látogatókat. Vezetőváltásokról döntött az Országos Kórházi Főigazgatóság, leváltották a Miskolci Központi Kórház gazdasági igazgatóját, valamint a Fővárosi Bajcsy Zsilinszky Kórház orvosigazgatóját. A döntések július 13-ai hatállyal életbe is léptek. A Borsodabau-Zemplén vármegyei Központi Kórház gazdasági igazgatójának vezetői megbízását Tóth Árpád országos kórház főigazgató vonta vissza. A háttérben az a közelmúltban indult ügy állhat, amelyben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hűtlenkezelés gyanúja miatt tett feljelentést a Miskolci Kórház és egy magáncég között évekkel ezelőtt kötött szerződés miatt. A sajtó értesülések szerint az ügyben akár több mint 14 milliárd forintos vagyoni hátrány is felmerülhet. A vitatott megállapodás még 2006-ban született sugárterápiás berendezések telepítéséről és üzemeltetéséről, azóta pedig hosszú jogi eljárások zajlanak. A másik személyi változás a budapesti Bajcsy Zsilinszky kórházat érinti. Az intézmény főigazgatója visszavonta az orvosigazgató vezetői megbízását, így a helyettesi feladatai is megszűntek. A döntés hátterében sajtóhírek szerint az a nagy visszhangot kiváltó eset állhat, amikor a sürgősségi osztály betegei átmenetileg kültéri padokon és klimatizált sátrakban várakoztak a CT-berendezés cseréje miatt. A kórház vezetése korábban közölte, hogy a meghibásodott régi CT-t rövid időn belül újra üzembe helyezik, az új készülék pedig a tervek szerint július végére kezdi meg működését, ezt követően pedig helyreállhat a megszokott betegellátási rend. Az Országos Kórházi Főigazgatóság közleménye szerint a megüresedett vezetői pozíciókat mielőbb nyilvános pályázat útján kívánják betölteni. Július 18-ától új közvetlen sebes vonat közlekedik Budapest és Balatonfüred között. A Vízipók nevű járat a nyári szezonban augusztus 23-áig hétvégén és ünnepnapokon szállítja az utasokat a Balaton északi partjára. A vonat a Budapest déli pályaudvarról reggel 5 óra 35 perckor indul, Balatonfüredre pedig 7 óra 49 perckor érkezik, így az utasok már a kora délelőtti órákban megkezdhetik a strandolást vagy a kirándulást. A járat Budapest-Kelenföld és Székesfehérváron áll meg, majd a Balaton északi partjának több települését is érinti. A MÁV azt javasolja az utazóknak, hogy indulás előtt a MÁV Plus alkalmazásban vagy az online menetrendi felületen ellenőrizzék az aktuális közlekedési információkat, mert pályamunkák vagy rendkívüli forgalmi helyzetek miatt előfordulhatnak változások. A kerékpárral utazóknak érdemes időben megváltaniuk a szükséges kerékpárjegyet is, mivel a nyári hétvégéken a biciklis férőhelyek gyorsan betelhetnek a Balaton felé közlekedő vonalakon. Vác önkormányzata idén is várja a jelöléseket a Vác város szociális segítő munkáért kitüntető címre. Az elismerést azok a szociális területen dolgozó szakemberek, technikai munkatársak vagy önkéntesek kaphatják meg, akik hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek a városban. Jelölést nem csak intézmények, civil szervezetek és vállalkozások vezetői, hanem Vác lakói is benyújthatnak részletes indoklással. A beérkezett javaslatokat az Emberi Kapcsolatok Bizottsága vélemény. A kitüntetés odaítéléséről pedig a képviselőtestület dönt. Az elismerést évente egy személy veheti át a Szociális Munkanapja alkalmából rendezett ünnepségen. A jelöléseket augusztus 15-éig lehet benyújtani elektronikus úton, postán vagy személyesen a Váci Polgármesteri Hivatal igazgatási és szociális osztályán. Július eleje óta jelentősen csökkent a Duna vízszintje Budapest térségében. A Gödi vízmércén alig néhány nap alatt 86 cm-es apadást mértek, ami Dunakeszinél is jól látható. Egyre nagyobb kavicsos és iszapos partszakaszok bukkannak elő, a folyó pedig jóval beljebb húzódott a megszokottnál. A Gödi mérőállomáson július 4-én még 78 cm-es vízállást regisztráltak, hétfőre azonban ez mínusz 8 cm-re csökkent. A szakemberek szerint a gyors vízszint csökkenés oka a tartós csapadékhiány, valamint a hosszan tartó meleg és száraz időjárás. Bár az elmúlt napokban több helyen kialakultak záporok, zivatarok, ezek csak kisebb területeket érintenek, így a Duna vízgyűjtőjén nem hullott elegendő eső ahhoz, hogy számottevően emelkedjen a folyó vízszintje. A következő napok időjárása döntheti el, hogy folytatódik-e az apadás, vagy lassan megindul a vízszint emelkedése. felszámolt egy túlszámlázó dugulás elhárító bűnbandát a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a csalók interneten hirdették szolgáltatásaikat. A munkát ugyan elvégezték, de a megbeszélt vagy reális árt többszörösét fizettették ki ügyfeleikkel. A rendőrök összehangolt akcióban 8 helyszínen, Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken tartottak kutatásokat. Az ügyben 3 embert őrizetbe vettek, akiket a bíróság később letartóztatott. A nyomozók az akció során mintegy 1,5 millió forint készpénzt, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, ékszereket és egy személyautót is lefoglalt. A rendőrség arra kéri azokat, akik hasonló módszerrel válhattak csalás áldozatává, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál, mert a nyomozás jelenleg is tart. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.

0: a legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Ismét ingyenes koncertet ad Budapesten Szent István ünnepéhez kapcsolódva a Mándoki Soulmates, a világhírű progresszív rock jazz fúzió szupergrup augusztus 21-én este a Budai Várban a Szent Háromság téren játszik. A koncerttel 50 éves zenei és szabadságvágy történetét ünnepli Leslie Mándoki és formációja. Az első során a zenekar legismertebb dalai mellett felcsendülnek a Soulmates legutóbbi albuma, tavaly megjelent a Memory of Our Future tételei is, közölték a szervezők. Mint írták, a koncert egy élő zenei önarckép, amely 5 évtized eseményeit öleli át egyetlen este alatt. Emlékeztettek arra, hogy Leslie Mándoki útja, amely a BEM klubból indult, végül nem csak a nemzetközi sikerlisták élére, hanem a világ legnagyobb színpadaira vezette, de a gyökerek, az eszmék, a barátságok és az első hangok mind máig visszhangzanak minden dallamában. Az által alapított Red Rock stúdióban az elmúlt 43 évben 72 aranylemez és számos platina lemez született. Számtalan jobbnál jobb budapesti kiállítás vár bennünket a nyári napokon is. Ne csak a nagyobb tárlatok intézmények kínálatából válogassunk, néha érdemes körülnézni a kisebb múzeumokban, galériákban is, itt tett a Világ Budapest. Az első ilyen a lelkitárs Bozó Szabolcs önálló kiállítása. Bozó 2021 végén robbant be festményeivel a kortárs művészeti piacra. A Londonban élő festőművész festészet és grafika határán mozgó alkotásai nagyszemű állatfigurák, hibrid lények néznek szembe velünk. A 30 éves Pécsen született művész alkotásai jól szerepelnek nemzetközi aukciókon, műveiért szinte sorban állnak a gyűjtők. New York, Velence és Hongkong után képei első magyarországi önálló kiállításán a neokortárs művészeti térben tekintetők meg. Érdemes még most is körbenézni a Budapest Fotófesztivál kiállításai között, mert a rendezvény hivatalosan ugyan már véget ért, de számos tárlat még tart. Ezek közé tartozik a rendezvény nyitó kiállítása, ami Peter Lindberg legendás német fotográfus munkásságának állít emléket. Bár a tárlat mindössze egyetlen teremből áll, érdemes megnézni a szupermodelleket megteremtő fotográfus munkásságát, aki olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Linda Evangelista vagy Naomi Campbell. A Walter Rózsi villában látható tárlaton a 30-as évek iparművészetébe nyerhetünk bepillantást, a K.S. Gyula Lukács Kató házaspár munkáin keresztül. A belső építészként és bútortervezőként ismert K.S. Gyula az iparművészeti iskola oktatójaként a későbbi időszakok legkiemelkedőbb formatervezőit oktatta. Felesége Lukács Kató pedig leginkább alkalmazott grafikai munkásságáról ismert, olyan ma is ismert mesekönyvek illusztrátora, mint az Ablakzsiráf vagy a Zengő ABC. A házaspár több mint 40 évnyi közös élete mutatkozik be a Walter Rózsi villa új kiállításán, ahol a 2023-ban a MÉM MDK gyűjteményébe került utolsó Petőfi téri otthonuk berendezési tárgyait is megnézhetjük más intézményekből érkezett kölcsönzések mellett. Érdemes a Kiscelli Múzeumba is ellátogatni, ahol két izgalmas kiállítás is vár bennünket. A Valós és Mesterséges Identitások című tárlaton abban nyerhetünk bepillantást, hogy mire képes a fotós, ha össze kell dolgozni a mesterséges intelligenciával, tényleg új fejezet nyílt-e a vizuális kultúra történetében. A tárlat szervezőinek ezt a kérdéskört vizsgáló pályázatáról 29 alkotó munkája került be, a legtöbb portréfotó. Ha pedig már itt vagyunk, érdemes megnézni a Kirakós 77 plusz 7 műből című kiállítást is, ami a fővárosi képtár gyűjteményéből válogat. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjain. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferencegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével a honlapról további értekességekkel pótolhatók ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló Tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni. A kérdés kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjait zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sas egy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sas egy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szélkálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Vilav Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számított, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápa tér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túllicitálva építették a legtechnikásabb és bravúrosabb épületeket. Ha a korabeli polgárvárosnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós Art Deco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház az utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton is környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombőrművek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiótechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt.

0: Budapest Update.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vilább Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Lipták házban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok.
3: Manna.
2: Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: öröm zene. Ez a Manna.
1: Szoboszlai előtte Nikolics ment középütt könyves. Szoboszlai, könyves szép helyet csinált neki. Szoboszlai.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Juhász Viki, minősített arcjóga oktató, úgyhogy hát ebből aztán egyértelműen kiderül, hogy az arcjógáról fogunk beszélgetni, amiről most már egyre több helyen lehet látni, kis videókat hallani róla, hogy mi mindenben segít, hogy nem kell botox, hogy nem kell arckezelés, hogyha odafigyelünk, és tényleg alkalmazzuk, azt hiszem, hogy talán napi szinten. Na de mi igaz ebből? Miért fontos az arcjóga? Miért hívjuk egyáltalán jógának ezeket a gyakorlatokat? Erről is beszélgetünk. Szia Viki, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
1: Na kezdjük először is azzal, hogy az arcjóga mióta létezik, vagy mióta foglalkoznak ezzel, és hogyan lesz valaki minősített arcjóga oktató? Miért kezdtél el ezzel foglalkozni?
2: Hát igazából az arcjóga az ugye nagyon régre vezethető vissza. Uh-huh. Nekem igazából maga ez az egész jóga világ, ez onnantól vált érdekessé, hogy én régen versenytáncoltam, aztán megszülettek az én drága kisfiaim, akik most már kamaszok, és hát utána már nem térhettem ehhez vissza, és kellett valamit választanom, és egyébként ekkor lépett be az életembe a jóga, és mindenki utána megkérdezte, hogy na, mivel tudtam lefogyni, és mondtam, hogy jogával, és hát akkoriban még mindenki így a jogáról azt hitte, hogy na, akkor üldögélünk, feltett kézzel, keresztbe tett lábbal, és ennyi, és mindenkinek mondtam, hogy hát oké, akkor csináljunk együtt végig egy rendes jóga órát, hogy akkor az mennyire megerőltető, és úgy voltam vele, hogy ha a testemmel el tudtam érni azokat a változásokat, amiket teljesen validegen emberek észrevettek, akkor ezt miért ne tehetném meg ugyanígy az arcommal. És akkoriban kezdtek ugye előjönni ezek az arcjogás videók. Fumiko Takacunak a neve szerintem nagyon sok embernek ismerős lehet, de az arca biztos ismerős lesz, hogyha esetleg rákeresnek, és őtőle láttam először arcjogás videókat, és nagyon-nagyon megtetszett. Aztán később, amikor ezzel már komolyabban kezdtem el foglalkozni, akkor úgy gondoltam, hogy kitől mástól tanulhatnám ezt meg, mint tőle. Úgyhogy nagyon boldog voltam, amikor megláttam, hogy ő nemzetközi tanárképzést is indít, és ezt a tanfolyamot végeztem el, úgyhogy én hitelesített arcjóga oktató vagyok, szóval nem csak így önhatalmulag nevezem így magamat. És egyébként, hogy ez miért is nagyon fontos számomra, hogy valaki tényleg jó helyről tanulja, illetve ugye, amit te is mondtál, hogy rengeteg ingyenes videó van fent az interneten. Amikor én legelőször az első rendes testes jóga edzésemet végigcsináltam, akkor én is szépen felmentem a YouTube-ra, és elővettem egy videót, és sikerült úgy meghúzni a derekamat, hogy körülbelül egy hónapig alig bírtam mozogni. És akkor itt döntöttem el, hogy úristen, akkor ez lehet, hogy nem ilyen, hogy na, akkor én most nekiállok egy teljesen új dolognak, és akkor így az internetről megtanulom. És ez egyébként nagyon sokszor visszaköszön a mai nap is, amikor jönnek hozzám, vagy milyen csoportos órát tartok, és mondják, hogy ó, hát én már arcjógázom, mert hogy nézem ezeket a videókat, és akkor így bemutatnak egy-két mozdulatot, és akkor szóval, hogy így mindig kiderül, hogy igenis itt is nagyon fontos, hogy csinálja, tehát hogy ez nem csak ennyi, hogy na akkor az ingyenes videókból mindent meg lehet tanulni. Nyilván, hogyha valakinek már van egy alapja, vagy elvégzett már, vagy volt olyan személyes órákon, vagy online órákon, ahol bizonyos alapvetéseket, alapvető technikákat, mire kell odafigyelni, hogyan csináljuk jól az arcjogát megtanulta, akkor nem mondom, hogy utána nem lehet már ingyenes videókból is jópofa gyakorlatokat elsajátítani, de szerintem, hogyha valaki ezt teljesen ismeretlenül most kezdi el, akkor érdemes ebbe egy kis időt, energiát, nyilván ezeknek a díját is belefektetni, mert nagyon fontos az, hogy jól csináljuk, hogy hatékony legyen.
1: A műsor vendége Juhász Viki, minősített arcjóga oktató, és hát akkor nyilván így egyértelmű, hogy az arcjógáról, annak a fontosságáról beszélünk, és arról, hogy hogyan tud segíteni ez abban, nem is azt mondom, hogy az öregedés gátlásban, de hogy tónusban tudjuk tartani az arcunkat, és hogy vissza tudjuk fordítani azt, amit a gravitáció megmozdít. Legalábbis én így látom, hogyha az ember tónusban tartja az izmait, és az arcizmokra ugyanúgy vonatkozik, akkor sokkal jobban formában tudja tartani magát. Ezzel folytatjuk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Juhász Viki, minősített arcjoga oktató. Az arcjogáról beszélgetünk ma, és ott tettük le a fonalat, vagy én legalábbis azt állítottam, hogy ugye a mély izomgyakorlatok, mint ahogy egyébként a jogában is ez a lényeg, hogy olyan izmokat, olyan belső részeket mozgat meg, amiről idézőjelben úgy mondom, vagy úgy szoktuk mondani pestésen, hogy nem is tudjuk, hogy egyáltalán van. Olyan részek szoktak izomlázban lenni, olyan részek szoktak elkezdeni erősödni, és egy nyilván nagyon jót tesz a léleknek is. Hogyan ültethető át mindez, amit én most állítok, az arcjógára?
2: Én mindig azt a példát szoktam erre felhozni, hogy amikor lezuhanyzunk és bekenjük magunkat testápolóval, akkor nem várjuk el azt, hogy majd ettől lesz szép, tónusos a testünk, és hogy miért várjuk el ezt az arcunktól. És nem azt állítom, tehát a krémek azok nagyon-nagyon fontosak, viszont nagyon fontos azt is tudnunk, hogy mi mire való. És itt jön képbe az arcjoga, tehát az, hogy az arcunk az idővel mennyire ereszkedik meg. Egyes izmokat ugye túl dolgoztatunk, mint például a homlokizmot. Tehát a homlokizom az folyamatosan dolgozik. Arra nem kell tornát csinálni, tornagyakorlatokat, hanem például a homlokizmot az folyamatosan lazítani kell, azért, hogy ezeket a vízszintes ráncokat, vagy ezeket a függőleges, mérges ráncokat el tudjuk tüntetni, vagy azoknak a megjelenését késleltetni tudjuk, tehát hogy egyáltalán nem csak idősebb korosztálynak fontos ez, hanem szerintem, és egyébként az a tapasztalatom, hogy egyre több fiatal is érdeklődik az arcjoga után megelőzés miatt, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog. De fontos az, hogy van, amit ugye túl használunk, mint például a homlokizmokat, vannak olyan izmaink, amiket pedig egyáltalán nem használunk. Tehát például az arcizmainkat, amikor meg szeretnénk mozdítani, akkor az megy általában a legnehezebben. Mert hogy azt például egyáltalán nem jól mozdítjuk. Tehát amikor mosolygunk, akkor a szánkat húzzuk oldalra, és nem pedig az erre való arcizmokat használjuk.
1: Ja, de ez valamikor helyesen mozgott? Csak ez így az idők során elváltozik, mondjuk így?
2: Hát igen, nyilván ugye a napi szokások, a stressz, a kialvatlanság, szóval hogy ezek mind-mind nyomot hagynak az arcunkon, és ezért van az, hogy bizonyos izmokat túlhasználunk, bizonyos izmokat pedig alul használunk. Aha. Szóval ez nagyon fontos, hogy ezeket jól mozdítsuk meg, illetve ami még nagyon fontos, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor mondjuk akár eljönnek egy tanfolyamra, akkor azokat én direkt úgy állítottam össze, hogy kirakják a telefont maguk mellé, a tükör mellé, és velem együtt tudnak gyakorolni, mert az elején például nagyon fontos az, hogy lássák magukat a tükörben, mert hogy azt hiszik, hogy jól csinálják, de aztán belenéznek a tükörben, és hoppá, hát nem ugyanaz köszön vissza, mint amiről azt hiszük, hogy csináljuk. Szóval szerintem nagyon fontos, hogy az elején tükör előtt gyakorolja be mindenki, és utána, amikor már jól elsajátította, és magabiztosan tudja csinálni ezeket a gyakorlatokat, akkor én például azt szeretem, hogy olyan gyakorlatsorokat is szoktam beiktatni, meg ugye ez mindig törekszem arra, hogy én nekem is két gyerekem van, én is dolgozó nő vagyok, tehát nekem sincs időm arra, hogy naponta fél órát vagy egy órát arcjógázzak, hanem vannak különböző rutinjaim, nyilván van egy reggeli átmozgató kis feladatsorom, ami körülbelül 3 perc, de egyébként vannak olyanok, amiket kéz nélkül autóvezetés közben tudok megcsinálni, van olyan, amihez kell a kezem, de nem kell krém, és mondjuk az esti tévénézés közben körülbelül 5-10 perc alatt meg tudom csinálni. Szóval, hogyha valakiben megvan erre a nyitottság, megvan benne az az elszántság, hogy ő ezt következetesen csinálja, mert hogy ez nyilván nem olyan, mint egy botox, egy töltés, és itt nem a botox ellen szeretnék beszélni, és ezzel kapcsolatban is lenne majd még egy fontos észrevételem, hanem az, hogy ezzel számolni kell, hogy ez nem egy gyors megoldás, hanem itt nagyon fontos a következetesség, viszont nagyon szép és természetes eredményeket lehet ezzel elérni.
1: Az is nagyon lényeges egyébként, hogy ez az idegrendszerre is hat, és rituáléként is működik, ahogy ezt a honlapodon is lehet olvasni, úgyhogy ezzel folytatjuk majd, hogy hogyan hat ez az arcizmokon túl még másra is, akár a hangulatunkat, vagy az idegrendszerünket illetően. Juhász Viki, minősített arcjoga oktató, a műsor mai vendége, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az arcjogáról, annak a jelentőségéről és az áldásos hatásairól beszélgetünk. Juhász Viki minősítette arcjoga oktató a műsor mai vendége, és ígértem, hogy azzal folytatjuk majd, hogy az idegrendszerre is hat, rituáléként is működik, kapaszkodhatunk bele a napi rendszer felállításakor, hogy van egy olyan dolog, ami csak az enyém, amikor tényleg magamért teszek valamit, tényleg csak néhány percben vissza tudunk szokni arra, hogy törődjünk magunkkal. A másik dolog pedig, ami nagyon érdekes, és sok nőnél problémát okoz, a szájszegletben, a külső szájzugnál ugye van ez a két lefelé menő vonal, ami egy kicsit olyan szomorú harcsa száját csinál, ami szintén az izommal, annak a renyhességével, vagy a feszességével, vagy tónusosságával, vagy a tónusosság hiányával függ össze, úgyhogy erről is beszélj majd, kérlek egy kicsit.
2: Igen, szóval, hogy én abszolút így tapasztalom, hogy ez a hangulatra is nagyon nagy hatással van, és ezért szoktam például elkülöníteni a reggeli gyakorlatsorokat és az esti gyakorlatsort. Ugye a reggeli az inkább arról szól, hogy segítsen beindítani a napot. És amellett, hogy ez egy nagyon jó kis rituálé, és már azzal, hogy adok magamnak 5 percet, megvan az az érzés, hogy na, én törődök magammal, de hogy ennek van egyébként egy biológiai folyamata is, hiszen onnantól kezdve, hogy hozzáérünk az arcunkhoz, hogy foglalkozunk vele, hogy megtornáztatjuk aktív módon, vagy pedig átmasszírozzuk passzív módon, mindkettőnél hatunk a nyirokkeringésre is, a vérkeringésre is. És azáltal, hogy ezt egy picit serkentjük, ugye sokkal könnyebben beindulnak ezek a folyamatok, ugye a nyirokkeringéssel a méreganyagoknak az elszállítása, illetve, hogyha utána használunk bármilyen krémet, akkor az abban lévő hatóanyagok is sokkal hatékonyabban beszívódnak. Tehát, hogyha már egyszer költünk, manapság már sajnos egyre többet ezekre a krémekre, ami mondom nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon jó, akkor ezzel tudunk segíteni azon, hogy még inkább beszívódjanak. Az esti rituáléknál pedig ugye az egész napi stressznek a levezetése szerintem nagyon fontos. Ami nagyon érdekes, hogy például a rágóizom az nem az arcunkon vagy a fejünkön, az egész testünkben a legerősebb izom. És valószínűleg mindenkinek megvan az a kép, hogyha feszült, akkor egész egyszerűen így összeszorítja a fogát. Nagyon sokan ugye fogcsikorgatással alszanak éjszakánként. Na most ez mind azért van, mert hogy az a rágóizom a sok-sok feszültségtől az ott be van feszülve. Tehát például egy esti rituálénál ennek az ellenzítása, az nagyon sokat segíthet abban, hogy sokkal jobban, kipihentebben töltsük az éjszakát, és ez valóban a regenerálódásról szól. És azt gondolom, hogy az, hogy most már egyre inkább olvasni olyanokat, hogy tudományos kutatásokkal is vizsgálják az arcizmoknak a célzott működtetésének a lehetséges hatásait, ez abszolút egy ígéretes dolog, és amellett, hogy én ugye a saját fotóimmal szoktam leginkább példálozni ezzel az előtte-utána fotókkal, hogy mondjuk a 10 évvel ezelőtti fotóimhoz képest nem történt szerintem olyan nagy változás, ez is már egy nagyon nagy dolog. Csak egy szót szeretnék ezzel a botox témával kapcsolatban mondani, vagy egy gondolatot, hogyha ugye nagyon sokat lehetett olvasni, meg hallani arról, hogy ugye a botox és az arcjoga az nem és, hanem egy vagy dolog. Na most szerintem ez nem ennyire különválasztandó, mert hogyha valaki jön hozzám azzal, hogy ő neki van egy iszonyatosan erős mérges ránca, akkor nem biztos, hogy neki az arcjogával 100%-osan olyan megoldást fogok tudni adni, hogy azonnan eltűnjön. Viszont, hogyha őt ez zavarja, akkor ő nem fogja ettől jól érezni magát. Szóval szerintem a kettő abszolút megfér egymás mellett, sőt, azért is nagyon fontos, mert hogy azokon a területeken, ahol ugye botoxot adnak, ott az izmoknak a működése az megszűnik, vagy jelentősen lecsökken, és ahogy az előbb említettem, ugye az izmoknak az aktív működése, az hatással van a nyirokkeringésre. Na most, ha ott lelassul a nyirokkeringés, akkor a méregtelenítés, a hatóanyagnak a felszívódása, az is romlik. És ezért hosszú távon azokon a területeken ugye a bőrminőség az romolhat. De hogyha odafigyelünk arra, hogy egy adott területre mondjuk botoxot használunk, de mellette a környező területeket igenis tornáztatjuk és masszírozzuk, akkor ebből a negatív hatásból szerintem nagyon jól ki lehet jönni, és mind a kettő dolog meg lesz. Tehát jól is fogja érezni magát, és ugyanakkor a bőr minőségére is odafigyelünk. Szóval én szerintem ez nem egy olyan, ami között választani kell, hanem a kettő az nagyon jól megférhet egymás mellett.
1: Zárásképpen még arról beszéljünk egy 2-3 mondatot, Viki, hogy az arcjoga az életkoros kötötte, vagy hogyha mondjuk valakinek a 10 éves lánya beszállna anya mellé gyakorolni, tehát elkezdeni az arcjogát, akkor ő is megteheti-e. Tehát, hogy ez preventív szempontból is hasznos-e?
2: Hát abszolút fontos, igen, mert ugyanúgy, mint hogy a gyerekek is járnak edzeni, és milyen fontos a fiatal gyerekek, milyen is az edzés. Úgyhogy szerintem igen, sőt, akár ez még egy nagyon jó anyalánya program is lehet például. Nekem volt olyan időszakom, amikor még engedték a gyerekeim, hogy egy kicsit este megmasszírozzam az arcukat, hogy volt, hogy kifejezetten kérték, hogy anya, masszíroz meg, mert hogy akkor sokkal jobban alszom. Szóval, hogy az, amit te is említettél, hogy az idegrendszerre ennek milyen hatása van, ez abszolút működik a gyerekeknél is, és szerintem a fiatal lányoknál, akik már egyre inkább szeretnek csajosan kinézni, az, hogy ezekre az izmokra tudatosan odafigyelnek, ez hosszú távon szerintem nagyon jó hatással van arra, hogy késleltessük az öregedési folyamatokat. Ugye ez a harcsaszáj, amit említettél, ez egy nagyon érdekes dolog. Az az izom, ami ezért például felelős, magyarul szájszeglet lefelé húzó izom, ilyen gyönyörű neve van, de hát abszolút benne van a nevében az ő feladata, ami nagyon fontos egyébként a hétköznapokban, a beszédnél, a mimikánál, az étkezésnél, mindennél. Viszont hosszú távon nagyon nem szeretnénk, ugye, hogy ez ott maradjon. Ezért, hogyha ezt az izmot is például masszírozzuk, hogyha oda tesszük a szánk szegletéhez, behajlítjuk a mutató ujjunkat, és azt így középtájra lehozzuk, ott érezni is fogunk egy ilyen kis mélyedést egyébként a csontban, hogyha azt az izmot ott masszírozzuk, akkor nagyon sokat tudunk tenni azért, hogy ez az izom ellazuljon, és ne rövidüljön meg, mert ugye attól alakulnak ki a ráncok, hogy az izmok a feszültség által befeszülnek, megrövidülnek, és ezáltal nyilván fölötte ráncok alakulnak ki. De hogyha ezt az izmot például folyamatosan, akár napi szinten így megmasszírozgatjuk, akkor nagyon sokat tudunk tenni az ellen, hogy ez az izom ne húzza lefelé a szánkat, és egyébként szerintem nagyon jó relaxáló hatása is van, akár az íróasztalnál ülve feltesszük a könyökünket, senki észre nem veszi, hogy mit csinálunk, tehát hogy naponta többször is el tudjuk ezt végezni, és az idegrendszerünkre is jótékony hatással van, és a megjelenésünkre is.
1: Viki, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Juhász Viki, minősített arcjoga oktatóval fogunk még találkozni itt a műsorban, de köszönjük szépen, hogy az arcjogáról ennyi mindent elmondtál, úgyhogy kedves hallgatók, arcjogára fel lesz, korra és nemre való tekintet nélkül használható, sőt használandó. Viki, köszönjük az idődet.
2: Én köszönöm a meghívást.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Egy szippantás jó volt.
1: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: Eperbőr. Mi is az az eperbőr vagy eperláb, és hogyan tudunk megszabadulni tőle, hogy aztán újra ragyogó bőrünk legyen? Ha frissen borotváltuk a lábunkat, és az már is rögtön eperre emlékeztető fekete vagy vörös szőrtűző foltokat mutat, akkor nem kell aggódni, mert van megoldás, elmondom, hogy mit lehet tenni ellene. Egyébként akár egy dalcímre is emlékeztethetne ez a kifejezés, hogy eperlábak, és erről akkor beszélünk, amikor az eper magvaihoz hasonló apró fekete vagy vörös pöttyök jelennek meg a bőr felszínén közvetlenül borotválkozás vagy szőrtelenítés után. Nyilván adódik a kérdés, hogy mi sötétíti be a pórusokat, és ami még fontosabb, hogy hogyan tudunk megszabadulni tőle. Noha a tél, amikor a lábainkat ruha fedi, hosszan elhúzódhat, ennek ellenére a nők nagy többsége nem csak magabiztosabb, de jobban is érzi magát akkor, hogyha a bőre sejmes, ragyogó, simogatni való, könnyen testápolózható, és nem csak a jóga órán mutathatja meg, hanem mondjuk egy harisnyában is szépen mutatna. De vissza egy kicsit még az eredeti problémához, mik azok az eperlábak. Ugye az eperlábnak nincs köze a gyümölcshöz, helyette a bőr egy zavaró látvány nyújtó állapotáról van szó, ami számos hölgynek okozhat kellemetlenséget. Az orvosi néven keratózis pilarisként emlegetett sötét szőrtűző pöttyök valójában a borotválás után jelentkező fagyú és szennyeződések, illetve baktériumok által eltömített pórusok. Egyesek borotva árnyékként utalnak a jelenségre, ami egyébként teljesen ártalmatlan, de azért gyakran előfordul, és igen kellemetlen élmény ez a bőrnek is, meg hát úgy egyáltalán ránézésre is. A jó hír viszont az, hogy mind a kezelése, mind pedig a megelőzése tök egyszerű. A borotva árnyéka, nevezzük akkor így, akkor keletkezik, amikor a lábakat borító szőrszálakat nem sikerül teljesen leborotválni, és a szőrtűszők a helyükön maradva láthatóvá válnak. A bőr pedig egy hajban is, körmökben is föllelhető keratin nevű fehérjét termel, erről már sokat hallottunk, ami gyakran eltömíti a szőrtűszőket, és apró kis dudorok kialakulásához is vezet. Az eperlábak ismételt borotválása pedig nem segít ezen a jelenségen, csak ront a helyzeten, azáltal, hogy tovább irritálja a bőrfelszínt. Ezek az apró pöttyök általában nem gyulladtak, így nem jelentenek veszélyt, ritka esetekben, viszont ha eltömődnek a pórusok, akkor begyullad ott a bőr, és ez a szőrtűző körüli bőrpír formájában jelentkezik. Ebben az esetben nem szabad piszkálni vagy dörzsölni a bőrt, mert az újabb irritációhoz vezet, és maradandó hegeket is hagyhat rajtunk. Természetesen az eperláb, mint jelenség, elméletben minden nőt érint, mert hogy tulajdonképpen olyan szőrszálak okozzák, amik nincsenek teljesen leborotválva, tehát ez típustól és genetikától és mindentől független. Ezáltal az apró kis hegye a szőrszálaknak a bőr felszíne fölött marad. Az ilyen jellegű pöttyök esetén a világos hajszínnel is szőrzettel rendelkezők természetesen előnyt élveznek, mert hogy a szőrszálaik és a szőrtűszőik is kevésbé látványosak. Ha erősebb vagy sötétebb szőrzettel rendelkezik a hölgy, az illető, akkor viszont sajnos azok hajlamosabbak arra, hogy megtapasztalják ezt a jelenséget. Mi segíthet ellene? Védekezni is tudunk, és illuminálni is tudjuk őket. Itt van néhány tipp, ami segít megelőzni ezt az állapotot. Egészen egyszerű a dolog. Ugye az egyik Jolly Joker a bőrápolásban az a bőrradír, vagy a bőrhámlasztás. Ha borotva pengével szeretnénk sima lábakat elérni, a tökéletes végeredmény érdekében a borotválást megelőzően szépen át kell akkurátusan masszírozni a lábszárunkat a hámlasztóval. Az üzletekben egy csomóféle hámlasztó termék közül lehet válogatni, de természetes úton házi alternatívaként örölt kávét is lehet használni, kávézacot is lehet használni. A bőrünk meghálálja, hogyha előkészítjük őt a borotváláshoz. Plusz, ahogy már sokszor elmondtam, olívaolaj és só vagy cukor. Aztán ott van az epilátor, ugye, mert amennyiben hajlamosak vagyunk az eperláb jelenségnek megtapasztalására, tehát pöttyös sokszor a lábunk borotválás után, akkor hasznosabb lehet, hogyha elkezdünk gyantáztatni, vagy kipróbáljuk az epilátort, mert ugye az önmagában már pontosan arról szól, és azért ad hosszabb szőrtelenséget, mert a szőrtűszővel együtt távolítja el a borostát, pontosabban a szőrszálakat. Aztán a bőrlágyítás nagyon fontos. A bőrt, hogyha felmelegítjük, az kitágítja a pórusokat, és ezért borotválás előtt célszerű egy meleg zuhanyt venni, és utána bőrradírozni, és az kiviszi a szőrtűsző tövéből a fagyú szennyeződést, és sokkal könnyebb lesz lesz így a borotvánt is használni. És ami még nagyon fontos, megfelelő borotva. Teljesen precízen csak úgy tudjuk eltávolítani a szőrt, hogyha rendes, éles pengéket használunk. 3 hetente cserélni kell a borotvánt, vagy a borotva fejét, ez nagyon fontos. És amit a férfiaktól látunk, használjunk borotvahabot, mert a borotvahab használata elősegíti a pengék akadálytalan siklását, és arról is gondoskodik, hogy ne jelenjen meg pír vagy kipattogzás a bőrön.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban majd kortárs, kedvenc, óriási, zseniális, fantasztikus színésznő, egy nagyszerű ember. Nem csak az én személyes kedvencem, szerintem nagyon sokunké. Mondhatom, hogy majdnem minden ember szereti Meryl Streepet, aki átaludta a felvételi vizsgáját a jogi karra, és így lett a világ leghíresebb színésznője. 2024. június 22-én töltötte be a 75. születésnapját a háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep. A színésznő karrierjében a 70-es évek végétől nem telt el úgy 5 év, hogy ne jelölték volna Oscarra. Emellett számos Golden Globe és Emmy díj büszke birtokosa is. 4 gyereke van. A Kramer kontra Kramer című filmben jutott alakításával vált világhírűvé. Ugye ott egy gyermek elhelyezési per egy válás az, amiről tulajdonképpen az egész történet szól, és Dustin Hoffman a másik főszereplő Meryl Streep mellett. Mindig mosolyog, mindig határozott, célra törő, profi, fantasztikus idézetek keringenek tőle a neten, amiket nagyon sok nő megszívle, sőt, talán nagyon sok férfi is. És ő az, akiben a gyerekkorától keveredett a kedvesség és a céltudatosság. Már nagyon fiatalon játszott iskolai darabokban rendszerint főszerepeket, emellett pedig igyekezett aktívan kivenni a részét a szociális életből. Képben volt a trendekkel, lányként szurkolt. Gimnazista éveiben a haját már akkor is szőkítette, majd aztán végzős korában bálkirálynőnek is megválasztották az iskolában, bár az egyik interjújában elmondta, hogy ez őt annyira nem érdekelte. Noha a családjától persze nem állt messze a művészet, a színésznőt pedig már egész fiatal korától bátorították, hogy menjen és dolgozzon keményen az álmaiért, bármi lehet belőle és bármerre is akarjon haladni. Nagyon fontos volt azért az ő életével kapcsolatban, hogy elbizonytalanodott a színész pályát, illetően Meryl Streep, amikor elkezdett a Yale Egyetemen drámatagozaton tanulni, párhuzamosan pincérnőként kellett dolgozni, hogy fedezze a kiadásait, és egyszer annyira túlterhelte magát, hogy fekélyek alakultak ki nála, ezért inkább úgy döntött, hogy átáll a jogi pályára. Szerencséjére a felvételi reggelén sikerült elaludnia, hát a szerencséjére ebben az esetben ez idézőjeles, amit viszont ő maga jelként értelmezett, hogy a jogi pálya talán mégsem neki való, hogyha így nem jutott el a felvételire. Ma már híres film szerepei miatt ismeri mindenki a nevét, de eleinte főként televíziós produkciókban játszott és színházban. Hamarabb nyert Primetime Emmy díjat, mint Oscart, az első filmes szerepe pedig az 1977-ben megjelent Julia című alkotásban volt. Az ezt követő Szarvasvadász, amiben Robert De Niro és Christopher Walken mellett játszott, hozta meg számára igazán a szakmai ismertséget és elismerést, tehát itt most nem a közönség elismeréséről beszélünk, és innentől kezdve már tényleg csak egy lépés volt az 1979-es Kramer kontra Kramer, amivel az első Oscart meg is nyert. Egyébként ajánlom a könyvet is, meg a filmet is. Fantasztikus az írás is, a film is. Ez azon kevés könyvek közé tartozik, amiből egy nagyon jó adaptációt, filmadaptációt készítettek. Volt olyan egyébként később sikert arató filmszerep, amit végül nem ő kapott meg, ilyen a Sigourney Weaver számára világsikert hozó 8. utas a halál, amiben a rendező Ridley Scott eredetileg Meryl Streepet szerette volna főszereplőnek, de aztán végül nem működött közöttük a dolog, mert a színésznő akkori szerelme, John Cazale nem sokkal korábban távozott el az élők sorából tüdőrák miatt, és ekkor esett a választás Weaverre, akivel Streep egy osztályba járt a színész szakon. A két ma már legendás színésznő még közös medencés darabban is játszott, aminek az volt a címe, hogy Békák, a Békák. Meryl Streep 1982-ben megkapta a második Oscar-díját, de utána is rengeteg ikonikus filmben szerepelt. Ilyen volt többek között a Távol Afrikától, a Sikolya sötétben, a Képeslapok a szakadékból, az Ördög Prádát visel, vagy a Mamma Mia, ugye? A mozis siker. 2012-ben jött a harmadik Oscar az életrajzi drámáért, amiben Margaret Thatcher brit politikust alakította. A következő évben pedig ő adta át a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscart Daniel Day-Lewis-nak a Lincoln című filmért. Az elmúlt 50 év egyik legnagyobb hatású színésznőjeként Meryl Streep számtalan jelentős filmben szerepelt, alakítása egyszer erőteljes, máskor lágy, de mindenek előtt nagyon természetes. Még Betty Davis is, akit rengeteg kritikus filmtörténész és esztét a minden idők egyik legnagyobb színésznőjeként tart számon, elismerte a munkáját. Ez tehát Meryl Streep karrierjének és életének rövid története a történelem nagyjai sorozatunkban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És ahogy ígértem, a kérdés ugye, hogy ehető-e még a tojás, hogyha megrepett, vagy véletlenül megfagyott a hűtőben. Itt van három gyakori kérdés, ami a tojás konyhai használatával, vagy tárolásával kapcsolatban az emberben felmerül. Nem túlzás azt mondani nyilván, hogy a tojás a legsokoldalúbb alapanyag a konyhában. Önmagában is jó, rántottaként, süteménytésztában, főételekben, salátákban és ezernyi más módon is fogyaszthatjuk. Tulajdonképpen alig van étel tojás nélkül, bár nyilván ezt most megcáfolnák a vegánok, hiszen van tojás helyettesítő dolog, és egy csomó ételt el lehet készíteni tojás nélkül is. De azért, hogyha a klasszikus konyhát nézzük, a legtöbb dologban van tojás. A tojás fogyasztás azonban nem minden esetben biztonságos, hiszen ott van a szalmonella, és más egyéb baktériumok forrása is tud lenni, úgyhogy emiatt aztán érdemes odafigyelni. Ez komoly emésztőrendszeri bántalmakat, megbetegedést okozhat. Nem csoda, hogy azok, akik tudatosak a konyhában, nagy odafigyeléssel bánnak ezzel az alapanyaggal. Itt van három gyakori kérdés, még a legrutinosabbak fejében is lehetnek kérdések, hogy mi van akkor például, hogyha kissé megrepett a héja, vagy feltöretlen állapotában hallhatóan és érezhetően lötyög. Hát ha a tojás megfagyott például, ugye a legtöbben a hűtőajtó polcán tárolják, de nagyon gyakran előfordul, hogy a tartó a nagy kapkodásban a hűtő leghidegebb pontjaira, például az alsó polcra vagy a hátsó területre kerül, és ilyenkor könnyen megtörténik, hogy a tojás véletlenül megfagy. Sokan lendületből kidobnák a megfagyott tojást, de az USDA, United States Department of Agriculture szerint ez nem feltétlenül szükséges, előbb meg kell vizsgálni, hogy a héja épp-e. Amennyiben elrepett, a tojást valóban nem szabad megenni, oké? Repet héjú nyers tojást nem eszünk, de ha nem repet meg a héja, csak egy kicsit megfagyott, akkor mindaddig fagyottan kell tartani, amíg nem lesz rá szükség. Akkor a hűtő egy enyhébb szegletébe áttesszük, egyszerűen visszaolvasztható és felhasználható lesz a tojás. Bizonyos állagbéli változásra ugyanakkor számítani kell, mert a korábban megfagyott fehérje és sárgája nem keveredik majd olyan egységesen, és más összetevőkkel sem fog tökéletesen elegyedni, úgyhogy a fagyott tojást, hogyha épp a héja, ugye, mert ez a lényeg, akkor ezt inkább csak főtt tojásnak vagy pedig tojásrántottának használjátok. A véletlenül megfagyott tojás egyébként ehető marad, de azt minél előbb érdemes felhasználni, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Azt is jó tudni, hogy a szándékosan lefagyasztott, héjában lefagyasztott tojás az nem túl jó, mert a héj sérülékeny és megreped a hidegtől. A tojás helyes lefagyasztására is van módszer, majd erről is beszélni fogunk. Amennyiben a tojás héja egy kicsit megrepet, az veszélyessé válik. Az USDA szerint is, meg hát ezt nyilván egyéb étel szakértők is vizsgálták már, hiszen a sérülésen át a baktérium bejuthat a belsejébe. Tehát vásárláskor mindig ki kell nyitni a tojástartót és ellenőrizni, hogy a tojások héja épp-e. Így lehet tudni, hogy mikor repett meg a tojás. Ha már a boltban is láthatóak sérülések a felszínén, akkor nem szabad megvenni a tojást. Ha viszont nem, akkor valószínűleg a boltból hazafelé menet történhetett koccanás, roppanás, és ebben az esetben a tojás még gyorsan elfogyasztható. Egy tiszta fedeles ételtároló dobozkába kell beleütni és két napon belül felhasználni. Úgyhogy ez a csínya-bínya a tojás fogyasztásnak. Hogy hogyan lehet a tojást helyesen lefagyasztani, akkor gyorsan ezt még elmondom, mert lehetséges bizony. Az egész tojás lefagyasztásához szükség van egy tálra, egy villára, habverőre, nagyobb kockák készítésére alkalmas szilikon jégkocka formára és fagyasztó zacskókra. Érdemes olyat beszerezni, amit ez a simítózárral zárható. Felütjük a megtisztított tojást, egy tálban szépen gyengéden összekeverjük a sárgáját a fehérjével, fontos, hogy ne legyen habos. Törekedjünk arra, hogy egyáltalán ne kerüljön buborék, az levegő a keverékbe, ezt szépen beöntjük a nagyméretű jégkocka tartóba, és behelyezzük a fagyasztóba. Amikor betettük a fagyasztóba, onnantól kezdve, amikor megfagytak, akkor kigurigatjuk őket a szilikon formából, és egyesével vagy kettesével minél inkább légmentesen lezárva a tasakokba betesszük. Általában egy kocka egy fél ms méretű tojás mennyiségének felel meg, hogyha nagyobb méretű a kis tároló egysége, a kis fakja a jégkocka tartónak, és akkor így tudtok számolni vele aztán a felhasználásnál, úgyhogy hajrá, tulajdonképpen ez a lényeg, a héja sose legyen sérült, és ha megfagyott, akkor utána fel kell használni, de leginkább csak tojásrántottának, vagy főtt tojásnak, ha pedig szándékosan fagyasztjátok le, akkor az iménti módszer a szükséges hozzá.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben a bankokról beszélünk, pontosabban arról, hogy ugye vannak az erős bankok, van a drága pénz, és van az úgynevezett bizonyos óvatos gazdaság, de mi van valójában a magyar bankszektornak a számai mögött? Erről beszélgetünk ma, természetesen állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na hát, amikor a magyar bankszektorról beszélünk, akkor nagyon sokan csak azt látják, hogy ugye a bankok nagyon sokat keresnek, de magasak a díjak, drágák a hitelek, miközben ott vannak még a külön adók is, de azért a bankrendszer ennél több, mert hogy egyszerre képes mutatni a gazdaság, a háztartások és a vállalatok pénzügyi állapotát is. Hogyha egyetlen mondatban kellene ezt összefoglalni, ma a magyar bankszektor erős, túlterhelt, vagy inkább túl kényelmes helyzetben van, és akkor azt is kérlek, hogy majd meséld, hogy mit jelent az, hogyha a bankszektor túlterhelt.
2: Oké, rendben, ez ugye nem egy könnyű téma, de nagyon-nagyon sokakat izgat, és érint is. A legfontosabb válasz talán az, hogy a magyar bankszektor erős, de nem feszültségmentes. A stabilitási mutatók alapján nincs rendszer szintű probléma. A bankok tőkehelyzete jó, likviditásuk bőséges, és ami a legfontosabb talán az az, hogy a nem teljesítő hitelek aránya az nagyon alacsony.
1: Ez mit jelent, hogy nem teljesítő hitel?
2: Hát, hogy nem fizetik ugye a hiteleket, tehát ez a 90 napnál régebben nem fizetett hiteleket jelenti, amit ugye a bankok először úgy kezelnek, hogy felszólítják az adóst, aztán utána átadják egy másik szervezetnek, akik ugye megpróbálnak az adósokkal egyezkedni, vagy pedig végrehajtásra kerül ugye az a ingatlan, vagy pedig számlára terhelik az adósságot, és akkor így fizettetik ki a nem fizető hitelt. De ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy a szektor, mármint a bankszektor, az válságállóbb, mint sok korábbi időszakban volt. Ugyanakkor nem szabad összekeverni a stabilitást azzal, hogy minden egészségesen működik. A bankok profitja részben a magas hitel kamatkörnyezetből, az állampapír állományból és az állami programokból és díjbevételekből ered. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy a gazdaság nagyon lendületes, a vállalatok beruháznak, a bankok pedig ezt finanszírozzák, mert a vállalati beruházás az lényegesen csökkent. Ugye a kiszámíthatatlan gazdasági környezet volt ennek az egyik oka.
1: Hogyha a bankokat tekintjük, akkor az ember mindig egy kicsit mumusként néz rá hétköznapi emberként. Most zárásképpen még mielőtt beszélgetünk tovább majd a bankszektorról, mit gondolsz, miért van ez? És ez csak itthon van-e így, vagy általában így tekintenek rá az emberek a függőség miatt talán?
2: Ez mindenhol így van. Ez általában ugye tapasztalati kérdés, mert akinek volt valami negatív tapasztalata a bankokkal, most teljesen mindegy, hogy milyen oldalról, az mumusként tekint rá, vagy rossz száj ízzel, mert ezt nehezen tudjuk feldolgozni, hiszen a pénzünkről, a vagyonunkról van szó. Akinek meg pozitívak a tapasztalatai, azok nyilván nem érzik ezt. Inkább azt mondják, hogy érdemesebb ugye megnézni, hogy rám nézve milyen költséggel jár, hogy a banknál vagy bankoknál számlám van, befektetési számlám van, vagy pedig mondjuk egy hitelem van, amit rendszeresen fizetek, de esetlegesen tudok azon is változtatni.
1: Iványi Ildikó pénzügyi szakértőnk, állandó szakértőnk természetesen ma is velünk van. A számok alapján a magyar bankrendszer tőke és likviditási helyzete erős, ezzel kezdjük majd a következő beszélgetést a mai pénzügyi hétfőben, a bankszektorról beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Ivan Nyédikó pénzügyi elemzővel a bankszektorról, a bankszektor számairól beszélgetünk, és akkor itt van, amit ígértem, hogy ugye a számok alapján a magyar bankrendszer tőke és likviditási helyzete erős, hogyha az ember pénzügyi híreket olvas, akkor nagyjából ezt lehet látni. Ez a bizonyos tőke megfelelési mutató 20% körül van, ezt nem én írtam, ez egy szakértői mondat, tehát nehogy azt higgye bárki is, hogy hirtelen pénzügyi szakértő lettem, és ez a bizonyos CET1 ráta is magas, Ildikumod elmondja, hogy ez mit is jelent, és jelentős likviditási pufferek vannak a rendszerben, ezt is kérlek magyarázd el, mert szerintem biztos, hogy van legalább egy hallgató rajtam kívül, aki ezt nem érti, hogy mi, és akkor a kérdés az az nyilván, hogy ez azt jelenti-e, hogy a magyar bankrendszer valóban válságálló, vagy csak addig tűnik annak, amíg nincs egyszerre kamat, árfolyam és hitelkockázati sok.
2: A bankrendszer jelenlegi állapota az valóban stabilnak mondható, tehát nem forráshiányos a rendszer. A bankoknak az úgynevezett veszteségelnyelő, és akkor most itt visszamegyünk ezekre a mutatókra, amiket említettél, a veszteségelnyelő képességük jó, és a likviditási többlet is azt mutatja, hogy stabil a rendszer. Uh-huh. Ez egy banknál egy bankválságo az nem ott kezdődik, hogy egyik napról a másikra eltűnik a profit, hanem ott, hogyha romlik a hitelportfólió, elapad a likviditás, vagy pedig megrendül a bankokkal szembeni bizalom. Ugye erre láttunk példát nagyon régen, van, aki emlékszik rá, van, aki nem, van, aki szenvedője volt, van, aki nem. Ugye ez a Postabanknak a bedőlése, és ugye volt egy olyan helyzet a 2008-as válság idején, amikor a bankoknak a likviditása volt veszélybe. De ezeket a helyzeteket, ezeket nem egy olyan állapotban kell nézni, amikor jól működik minden, hanem a válság állapotot azt mindig stressz helyzetben kell nézni. Ezért is van az, hogy a bankokkal szemben vannak úgynevezett stressz helyzetvizsgálatok, amikor feltételeznek bizonyos stresszes időszakot, és megnézik, hogy egyes bankok ezekben a helyzetekben hogy és milyen módon tudnak helytállni, tehát mekkora a likviditásuk, mekkora a hitelállomány, de mint említettem, most tulajdonképpen erről nem kell nagyon beszélnünk, hiszen Magyarországon a bankhelyzet az stabil, tehát megnyugtató a kép, és nem ad okot arra, hogy kételkedjünk abban, hogy a magyar bankhelyzet az stabil lábakon áll.
1: Ildikó, a rendszerváltás óta bekövetkező pozitív árfolyambeli változások például, illetve azok a pozitív változások, amelyekre nagyon pozitívan reagált a pénzügyi piac is, illetve gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ és a gazdaság is, ez lehetséges-e, hogy hatni fog pozitív irányba, mondjuk a hitelekre, hitelkihelyezésekre, vagy úgy egyáltalán a bankszektorra?
2: Természetesen ugye a bankoknak az egyik bevételi forrása az, hogyha hiteleket helyeznek ki, tehát minél több hitelt tudnak kihelyezni, annál nagyobb nyereségre számíthatnak. Természetesen, hogyha magas a kamatkörnyezet, akkor, ahogy említettem már korábban, ugye a beruházási hiteleknek a száma az elmúlt időben nem nagyon növekedett, sőt, inkább azt lehet mondani, hogy csökkent. Igen, illetve a magánszemélyek által igényelt ingatlan hiteleknek a száma is egy stagnálást mutatott, hiszen nem csak a magas banki kamat környezet, hanem a nagyon-nagyon magas négyzetméter ár is visszavetette ugye a vásárlási kedvet. minden, ami változást jelent, és jelen pillanatban ugye beszélhetünk arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank elkezdte a kamatokat csökkenteni, hogy ebben az évben még hányszor lesz kamatcsökkentés. Ezt nem tudhatjuk, mert elég sok mindenen múlik, hogy hozzányúlnak-e a kamatokhoz, de jelen pillanatban ugye 25 bázisponttal csökkentette a Magyar Nemzeti Bank a kamatot, ez elő vagy utóbb, de be fog kúszni a hitelezésbe is. Tudom, 0,25 az nem egy nagy összeg, de hogyha 20 évre nézzük, akkor ez egy tetemes megtakarítást jelenthet, de nem egyik napról a másikra következnek be ezek a folyamatok. Fél, akár másfél év is lehet a kifutása ennek.
1: A bankszektorról, a bankokról beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben Iványi Ildikó állandó szakértőnkkel, akivel majd azzal folytatjuk, hogy vajon tényleg túl sokat keresnek-e a bankok. Hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben a bankszektorról, illetve a bankokról, a bankok keresetéről, a hitelekről beszélgetünk, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy vajon tényleg túl sokat keresnek a bankok, mert ugye azért a közbeszédben a hétköznapi emberek között gyakran elhangzik az, hogy a bankok túl sokat keresnek, mennyi pénzt elvesznek, levesznek tőlünk, rólunk, és tulajdonképpen a fontos, legfontosabb kérdés talán az, hogy miből keletkezik ez a profit, illetve, hogy a banki nyereség ma mennyiben származik valódi gazdaságfinanszírozásból, és mennyiben abból, hogy a magas kamatkörnyezet, az állampapírok, illetve az állami programok kedvező helyzetbe hozták ezt a szektort.
2: Mint említettem, ugye a hitelezésből van egy profitja a bankoknak, de nem csak ebből ered a bankoknak a bevétele. A bankoknak az állampapír állománya, a jegybanki likviditás, a támogatott hitelprogramok és a díjbevételek is komolyan hozzájárulnak ahhoz az eredményhez, amit banki profitnak nevezünk. Vagyis a nyerességnek egy része inkább a pénzügyi környezetből fakad, nem feltétlenül abból, hogy a reálgazdaság kiugróan erős beruházási ciklusban van-e, vagy nincs. És befektetői szemmel éppen ezért az a kérdés, hogy ez fenntartható-e, ez a profit, mert ha csökkennek a kamatok, ahogy említettem, akkor nem csak a hitelpiac rendeződik át, hanem az állampapír piac is. Mérséklődnek ugye a támogatott programok, és egy erősebb szabályozási nyomás is jön, ami természetesen átalakíthatja a banki eredményeknek a szerkezetét.
1: Természetesen a bankokkal kapcsolatban azért az is gyakran elhangzik, hogy mi a helyzet a hitelekkel, illetve hogy ez a profit, ami őket megilleti egy-egy ilyen tranzakció vagy hitelkihelyezés, hogy egyáltalán mondjuk a számlavezetés után az minket hogyan érint, illetve hogy vajon minden apró betűs dolgot, hogyha elolvasunk is, akkor is tisztában leszünk-e azzal, hogy hogyan mozognak mondjuk a költségek egy-egy folyószámlával kapcsolatban. Ugye nem is olyan régen volt, talán tavaly, vagy tavaly előtt egy másfél éve, amikor hirtelen megugrottak a kezelési költségek.
2: Nyilván, ahogy említettem, a hitelezésnek ugye megvannak a hatásai a banki bevételekre, a banki eredményre, és ugye a mi saját pénztárcánkra is. De az, hogy mennyi pénzt kell, hogy fizessünk azért, mert van a bankban egy számlánk, és különböző tranzakciók után mennyit kell, hogy fizessünk. Ma már a bankok kötelesek ezt fillére pontosan kimutatni, hogy ez különböző tranzakciók, illetve banki műveletek, azok milyen költséggel járnak, és milyen költséggel jár az is, hogy van egyáltalán egy bankszámlám. Tehát ebben ma már nincsen olyan, hogy ne tudnám ezt követni, és hogy rejtett költségek lennének. Korábban volt ilyen. Nyilván az én érdekem, mint bankszámla tulajdonos az, hogy minél kevesebbet fizessek. És amit te említettél, hogy megnövekedtek ugye a banki költségekhez részben, ugye a banki külön adónak is köszönhető,

0: fogyasztó azt érzi, hogy őnek egy egészséges, számára elfogadható összeget kell fizetnie a számlafenntartás után, vagy pedig a hiteleknek a tartása miatt, akkor szívesebben bankol, és marad annál a banknál, amelyik neki egy kedvező költséget ad, illetve a hitelezési kedv, tehát a hitelfelvételi kedv is emelkedni fog.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértünk ma a pénzügyi hétfőben a bankszektorról beszél nekünk, hogy értsük és megértsük ennek a szektornak a működését. Azzal folytatjuk majd, hogy bizony élénkül a hitelezés, és vajon ez valódi gazdasági bizalmat jelez-e, vagy sokkal inkább egy támogatott program és a rövid távú finanszírozási igények azok, amik ezt hajtják. Ezzel jövünk majd.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Valami.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Száraz kefe masszázs, vajon mi ez és mire jó, mert hogy óriási trend, ez egészen biztos, pedig ősrégi módszerről van szó, amit már az ajurvédában is használtak. Valójában nem más, mint egy közepesen kemény sörtéjű kefével a teljes test átdörzsölése, de szárazon. Ez elsősorban az elhalt hámsejtek eltávolításában segít, de ezen kívül rengeteg más pozitív hatása is van. Mik ezek? Segít például a pórusok tisztán tartásában, csökkenti a gyulladásokat, a pattanások megjelenését, javítja a vér és nyirokkeringést, erősíti a kötőszövetet, gyorsítja az anyagcserét, a méregtelenítést, és ezáltal természetesen a narancsbőrös tüneteket is hatékonyan eltünteti. A bőr hatására simább, puhább, feszesebb, tisztább és egyenletesebb lesz, ami nagyon fontos, úgyhogy most így a nyári időszak előtt kifejezetten hasznos lesz ez. Hogyan kell csinálni? Mindig zuhanyzás előtt kell erre a műveletre szánni 3-4 percet, a legjobb az, hogyha minden nap, de legalább heti 2-3-szor tudsz egy kis időt szakítani rá. Frissítő, energizáló hatása miatt reggel nagyon jól tud esni, de este is végezheted, azért természetesen fogsz tudni aludni tőle. Én igyekszik az ember naponta, vagy legalábbis azért hetente ezt a bizonyos peelinget, dörzsölést, radírozást megcsinálni. Nagyon látványos a hatása, és nyilván nem véletlenül ajánlják folyton elsőként a bőrápolással kapcsolatban ezt a kozmetikusok, sőt a bőrgyógyászok is. A száraz kefe masszást a lábfejnél kell kezdeni, a szív irányába mutató, simító mozdulatokkal kell haladni az alsó, majd a felső lábszáron. Jöhet a popsi, a karok, kézfejtől a vállig, a hónaj, majd a hát. Mindig a szív irányába indul ez a száraz kefés masszázs, és igazából ez pontosan úgy működik, mint általában a masszázs, az is mindig a szív felé halad. No, tehát, hogyha ez megvan, akkor a has és a mellkas nagyon érzékeny terület, itt nagyon óvatosan kell átsimítani, a mellkas melleket teljes egészében ki kell hagyni, a művelet sehol sem kell, hogy fájjon. Ha fáj, akkor kevésbé nyomd rá ezt a kefét. Finom bizsergő érzés a cél. Elvégeztük ezt a kis száraz kefés masszást, akkor lezuhanyzunk, és használjuk az aktuális kedvenc testápolót vagy testolajat. Ha testolajat használunk, akkor ne törölközzünk meg teljesen. Na, ilyenkor adódik a kérdés, hogy oké, rendben, nagyon tetszik az ötlet, de milyen kefét válasszak? Hát a legideálisabb, hogyha minél természetesebb anyagból készült kefét választasz, bambusz, kókusz, agavé és a többi. Az ilyen sörtével ellátott kefék az alkalmasak erre, praktikus a hosszabb nyele van, amivel a hátunk középső részét is könnyen elérjük, de természetesen ez egyéni preferencia. Érdemes odafigyelni arra is, hogy ne dörzsöljük meg nagyon ezzel a típusú bőr radírozással, tulajdonképpen mondhatjuk így, az anyajegyeket. Tessék vigyázni arra is, hogyha sérült, irritált, extrém érzékeny, napéget vagy ekcémás a bőr, akkor sem szabad alkalmazni a száraz kefe masszást, ugyanis ronthat a tüneteken és fokozhatja az irritációt, sőt, felsértheti a bőrt is. Viszont, hogyha ilyen szépen előkészítettük a bőrünket a száraz kefe masszázzal, akkor tusolás után viszont érdemes minden nap más típusú táplálást adó testápolót vagy testápoló olajat választani, sőt, magunk is alkalmazhatunk és készíthetünk ilyet, akár egy testszerte ható pakolást, kis mézzel, kis olívaolajjal, esetleg körbekenni a testünket bizonyos részeit, ahol egy picit gyulladtabb a felület, vagy ahogy nagyon száraz a felület, arra is érdemes odafigyelni. A lényeg az az, hogy az érzékeny területeken ne dörzsöljük erőteljesen ezzel a száraz kefével, és hogyha dry brushing kefét kerestek, akkor viszont, ha ezt megnézitek Google-ban, akkor biztos, hogy látni fogjátok azt, hogy milyen sörterősségű, milyen típusú kefére van szükség ahhoz, hogy ez tényleg egészségesen működjön. Minden esetre az biztos, hogy nagyon-nagyon hasznos testszerte ez a dörzsölés. Jön a nyár, egyre több testfelület lesz szabadon, úgyhogy ne felejtsétek el, száraz kefe masszázs, utána a tusolás, és utána pedig egy jó kis bőrtáplálás.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A gyümölcs, ami segít elaludni, fogyaszt, és itt a szezonja 7 dolog, amit a cseresznye tud számunkra adni, ami miatt a cseresznye lé előnyös számunkra, és nyilván nem csak a cseresznye lé, hanem maga a gyümölcs is. No, hát ami fontos a cseresznyével kapcsolatban, az most mind elhangzik majd, úgyhogy tessenek nagyon figyelni. Akinek van cseresznye fája, az nagy mázlista, aki pedig vásárolni tud csak, az pedig azért figyeljen, mert érdemes egy csomó minden miatt, azon túl, hogy nagyon finom a cseresznye fogyasztani. A cseresznye lé ugyanis nem csak nagyon finom, de bizonyos egészségügyi előnyökkel is jár, kb. 120 kalóriát tartalmaz egy csésze, ez egy deci, és olyan tápanyagokban gazdag, nagyon gazdag, mint a kálium és a vas. Például, és akkor nézzük, hogy mi mindenben tud segíteni a cseresznye. Segíti az edzés utáni felépülést. A cseresznyelé képes segíteni ebben. Természetesen magas a kálium tartalma, ami segít optimális szinten tartani a vérnyomást, a hidratáltságot, továbbá támogatja az izmok helyreállítását, az idegimpulzusokat, az emésztést, a pulzus számot és a pH egyensúlyt. A cseresznye kb. 330 mg káliumot tartalmaz csészénként, ami a napi ajánlott érték közel 10%-a. Aztán zseniálisan küzd a gyulladások és az ízületi gyulladás ellen. A kutatások azt mutatják, hogy a levében lévő antioxidánsok képesek csökkenteni az osteoartritis okozta fájdalmat és gyulladást. Készült 2012-ben egy tanulmány, ami kimutatta azt is, hogy a cseresznyelé napi kétszer ívása 21 napon keresztül képes csökkenteni a betegek fájdalmát és a gyulladás szintjét. Csökkenti a 2004-ben is készült egy tanulmány a cseresznyével kapcsolatban, ami megállapította, hogy a cseresznyélé kiegészítők csökkenthetik a gyulladásokat és a fájdalommal összefüggő viselkedést az állatokban, és ígéretesnek bizonyultak a duzzanatok kezelésére az embereknél. Erősíti az immunválaszt, magát az immunrendszert és az immunitást is, mint minden gyümölcs és zöldség, a cseresznye is erős antioxidáns és vírus ellenes hatású. Flavonoidokat, a cseresznyében lévő antioxidánsok egyik fajtáját a növények által állítják elő fertőzések leküzdésére, a kutatások pedig azt mutatják, hogy ezek jelentős hatással lehetnek az immunrendszer működésére. Szabályozza az anyagcserét és küzd a zsír ellen. Van néhány bizonyíték arra is, hogy az állatoknál a cseresznye segített szabályozni a szervezet anyagcserét és a hasi zsír elvesztését. Egy másik tanulmány azt is kimutatta, hogy az antocianinok, a cseresznye vörös színéért felelős flavonoidok gátolják az elhízást. Egy másik patkányokon végzett vizsgálat pedig azt mutatta ki, hogy a cseresznye csökkentheti a gyulladást és a hasi zsírt, valamint csökken a metabolikus szindróma kockázata. Segít elaludni. Egy másik tanulmány is készült 2010-ben a cseresznyéről, ami szerint a cseresznyeli gyulladás csökkentő tulajdonságai egy csipetnyi alvás szabályozó melatoninnal kombinálva képesek segíteni a jobb alvás érdekében. Az eredmények pedig azt sugallják, hogy a cseresznyeli hasonlóan jó hatással bír, mint az álmatlanság elleni gyógyszerek, például a valeriána vagy a melatonin az idősebb felnőtteknél, úgyhogy semmi más dolgunk nincsen, csak egy kis cseresznyét fogyasztani, vagy rendszeresen, amíg van szezonja, hogy jobbakat tudjunk aludni. Megakadályozhatja a rák növekedését. Ez szintén egy cseresznyével kapcsolatos tanulmányban 2003-ban derült ki. A cseresznye levet az NSAID szulindákkal szembeállították, amely a vastagbél daganatok leggyakoribb megelőző gyulladás csökkentő kezelése, és bár állatkísérletekről van szó, mégis figyelemre méltó, hogy a cseresznyelé az NSAID-okkal ellentétben csökkentette a rákos sejtek növekedését. Hát ezért is érdemes cseresznyét fogyasztani, de hát természetesen a cseresznye önmagában egy nagyon finom, nagyon élvezetes, önmagában már a szedése is örömet okozó gyümölcs, hogyha van lehetőségtek arra, hogy ismerőshöz, baráthoz elmenjetek, akinek van cseresznye fája, leüljetek a fa alá és szedegessétek a cseresznyét, vagy amit leszedtetek, azt a fa alatt ülve elcsemegézzétek, annál jobb a világon nincs is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat.
0: Időjárás.
3: Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.